0: Legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rockzenéi.
2: Nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
3: 107,1.

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján. A régi szép idők dalai,
1: minden idők legnagyobb exjúslágerei nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.

0: A rockzene halhatatlan és örök slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Rozmyczysz zalesy, gledasz obyczajny gra. Svetlo se pale i tienia želja tebi.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján hajnali 4 óra múlt.
1: 3, 2, 1. És indul még egy sláger a 80-as évekből.
2: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

0: a retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

A NISZ és a MOL körüli megbeszélés, ugye a NISZ orosz tulajdon részének megvásárlásáról szóló egyezmény, illetve más fontos dolgokkal is foglalkozunk, úgyhogy maradjanak velünk, jó rádiózást!

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Kedves hallgatóink, hírekkel folytatjuk. Elkészült a hajdújárási keresztelő Szent János római katolikus templom homlokzata. Nagy köszönet illeti mindazokat, akik nagy lelkűen nemes ügy mellé álltak, és kik erejéhez mérten adományával hozzájárult ez a nagy sikerhez, írja a közösségi oldalán Sövény Rudolf, a Szabadkai Városi Képviselőtestület tagja. Ez az épület és az az összefogás hirdeti, hogy a mi közösségünk élni akar, fogalmaz a Vajdasági Magyar Szövetség politikusa. Hajdújárási templom homlokzatának felújítása önerőből zajlott. Hajdújárás első alkalommal ad otthont a Gyöngyös Bokréta és Durindó népzene és néptánc fesztiválnak. A településen már március eleje óta vannak munkaakciók. 62. Gyöngyös Bokréta és a 49. Durindó június első hétvégén lesz hajdújáráson. Felügyelet nélküli fürdőhelyek komoly veszélyt jelentenek, különösen a tanév végi ünneplések időszakában áll a Szerbiai Vízimentők Egyesületének közleményében. Arra kérik a polgárokat, hogy a melegebb napok beköszöntével és a tanév végéhez közeledve ügyeljenek saját biztonságukra, és ne keressenek felfrissülést rendezetlen, illetve nem felügyelt fürdőhelyeken. Azt írják, minden évben az első melegebb napokon történik a legtöbb baleset és tragikus vízbefulladás, amelyek leggyakrabban a saját képességek túlértékeléséből és a felelőtlen viselkedésből adódnak. Az Egyesület külön figyelmeztet arra, hogy a folyókban, tavakban és más nyílt fürdőhelyeken való fürdőzés, ahol a szezon hivatalosan még nem kezdődött meg, komoly kockázatot jelent. Rekordhőséget mértek Londonban, hétfőn mért 33,5 fokos hőmérséklet, a valajegyzett legmagasabb májusi érték a városban. Európa több országa is küzd a nagy meleggel. Portugáliában, Spanyolországban és Franciaországban nappal akár 38 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Franciaországban pedig mérsékelt fokú hőségriasztást adtak ki. Meteorológusok szerint egy erőteljes hőségkupola telepedett Nyugat és Közép-Európa fölé. Normális esetben a szelek elmozdítják a magas nyomású zónákat, a hőségkupolák azonban olyan magasra nyúlnak a légkörben, hogy az időjárási rendszer szinte mozdulatlanná válik. A hőségkupolák ezért tartósan a szokásosnál jóval magasabb hőmérsékletet okoznak, kiszárítják a talajt és növelik a bozót és erdőtüzek kockázatát. Alig, ha nem szüretre érett a feketicsi megy Bács-Feketej területén, a település messzeföldön ismert sötétbordó színű jellegzetes ízvilágú terméseiről, amelyeket nem csak feldolgoznak és értékesítenek, hanem egy nagyszabású rendezvényen is ünneplik évről évre. A helyek már javában készülnek a bács-feketeji falunapokra és megynapokra, amelyek hamarosan ismét benépesítik a települést. Nem mellesleg az idei termés is egészen jól alakul, állítják a gazdálkodók. A feketicsi megy termését egyelőre élénk pirosak, sötétebb érett színükhöz még 7-10 nap szükséges. Gyásznapot hirdettek már a Nagy Kikindán, a 7 éves Mihajlo Smetanát május 10-én ütött el egy BMW márkájú személygépkocsi. A kisfiút súlyos sérülésekkel először a Nagy Kikindai Közkórházba, majd onnan az Újvidéki Gyermekkórházba szállították. Szervezete vasárnap adta fel a küzdelmet. Mihajló tragikus halála kapcsán Nagy Kikinda polgármestere Naden Bogdán május 26-ára gyásznapot rendelt el az önkormányzat területén. És végül az időjárásról, folytatódik a napos meleg idő, csak nem zavartalan lesz a napsütés. A mérsékelt észak-nyugati szelet napközben helyenként élénk lökés kísérheti, délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben, csütörtöktől enyhe lehűlés várható.
4: Ébredjen velünk! Szabadkai Magyar Rádió.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-3515, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-3515.
1: Reklámot hallottak.

0: Napindító.
1: Informálódjanak velünk
0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Tartson velünk minden hétköznap reggel
2: a 107,1-en.
3: Napindító.
4: Kedves hallgatóink, szorít az idő a szerbiai kőolajipari vállalat többségi orosz tulajdon részének eladásával kapcsolatban. Az amerikai határidők miatt a Gazprom nyeft, a MOL és a szerb állam gyors megállapodásra kényszerül, alig 2 hét van még hátra, és a stúdióban pedig itt van már állandó szakértünk, Arai László közgazdász, köszöntöm a műsorban.
5: Jó reggelt kívánok!
4: Ha eddig nem született megoldás, akkor mire lehet elég ez a következő 2-3 hét? Mert hogy azt mondják, hogy vannak itt olyan feltételek, amelyekkel kapcsolatban nem tud mindenféléppen megegyezni, és hogy ezért volt a késlekedés eddig.
5: Hát ebben van nagyon sok igazság, az biztos. Azt szeretném esetleg első sorban elmondani, hogy mi még mindig csak azokat a híreket kapjuk, amelyek által tárgyalások folynak. Tehát a tárgyalások sok mindent vethetnek, és azt is tudjuk, hogy ezek a tárgyalások hát január 19-e óta, 2020. január 19-e óta folynak, tehát akkor lett nyilvánosságra hozza, hogy egy keretszerződést, egy kötelező érvényű keretszerződést írtak alá a magyar fél és az orosz fél, amiben tulajdonképpen a szerb félnek érdemi hát esélye nincs arra, hogy tárgyalóképes pozíciót foglaljon el. De azt is el kell mondani, hogy az egész folyamat, hát majdhogy nem egy részes tésztának lehetne hasonlítani, hogy 2025. január 10-e dátummal vezette be az amerikai adminisztráció a szankciókat a NISZ ellen, azért, mert ugye hát orosz tulajdonban van. Most ezek az új fejlemények, amelyek úgy látszik, és a MOL vezérigazgatója elmondása szerint is igen jó hát körülmények között folynak, és hogy már olyan elég komplex szintű megbeszélések és megállapodások jöttek eddig létre, amelyről nyilvánosságot nem értesítettek, csak ilyen burkolt mondatokban szólnak a dolgokról. Úgy látszik, hogy mégiscsak van előrehaladás, és ami a nagyon lényeges, amit én ma napokban láttam, hogy az orosz hírügynökség is megerősítette azt, hogy az orosz fél csak a MOL-lal folytat tárgyalásokat, és csak a MOL tartja legitim tárgyalófélnek, és ezzel elismervén azt, hogy hát tulajdonképpen valamilyen formában előre haladnak ezek a beszélgetések.
4: Szerbia számára pedig kritikus tárgyalási pontnak számít az elővásárlási jog. Ez miért olyan fontos?
5: Hát tulajdonképpen azért, mert ezzel biztosíthatnák azt, hogy egy bizonyos hát tulajdonképpen azt a részvénycsomagot, amelyet most áruba bocsájtottak az oroszok, ha igaz, az igaz az egészben, akkor a Szerbiának a megelőző szerződés, tehát a 2008-ban létrejött eladási szerződés alapján elővásárlási joga lenne erre a részvénycsomagra. De most úgy tűnik, hogy ebben a szerződésben az van kitételként meghatározva, hogy csak miután megállapodnak az eladási feltételekről, utána szerepelhetne Szerbia csak, mint elővásárló. De hát most per pillanat szerintem ez nincs az asztalon egyáltalán. Épp azért, mert hallottuk azt is, hogy az államfő és a kormány is nem ilyen irányba gondolkodik, tehát nem tették azt nyilvánvalóvá, hogy ők szeretnék felvásárolni ezt a részvénycsomagot, amelyet most már felkínáltak az oroszok a MOL-nak. Habár ennek volna logikája, ugyanis legjobb lenne, hogyha a szerb tulajdonba visszakerülne ez a, hát azt mondhatnám, idézőben közvagyont érő cég, amelyel hát nagy részben feltöltik a költségvetést is, és nagyon nagy számú munkásnak is munkahelyet adnak.
4: És itt van még ugye, amiről cikkezett a szerb sajtó tegnap, illetve az elmúlt napokban, hogy azért azt szeretnék elérni a szerb, illetve az orosz fél, hogy a petrohémia vegyipari cég folyamatosan működjön, valamint hogy a Gazprom által korábban megkezdett és vállalt fejlesztési projektek is folytatva legyenek, de a MOL inkább azt láthatjuk, hogy bár szeretné bővíteni a piacot, de mégis inkább valahogy az uniós kapacitásait szeretné leginkább fejleszteni.
5: Igen, ez pontosan így van, ahogy szerkesztő úr, hogy tetszik mondani. És ami az igazság az, hogy a petrokémia, Pancsovai petrokémia cégét illeti, ez egy jelentős cég, de igen rapszodikus a működése, ugyanis abban az esetben, amikor a világpiacon alacsonyabbak a nyersolaj árak, akkor ő kitűnően tud termelni, és nyerséget tud megvalósítani. Amikor magasak az árak, ugyanis hát a benzin az, ami a fő alapanyagát képezi a petrokémiai folyamatoknak, hát ha magasak a nyersolaj árak, akkor ez egy egész más vetületét mutat, és azt is tudjuk, hogy a MOL-nak van egy igen jó kapacitású petrokémiai cége, igaz, hogy most ott egy robbanás történt Szabolcsvárosban, az is egy petrokémiai cég, de hát szerintem ezzel csak kiegészülhetne, hogyha a szerbiai petrokémiát az egész hát cég fedője alá vennék, akkor ezzel is kiegészíthetnék a portfólióját a cégnek. Most a másik lapra tartozik az, hogy a stratégia elhatározása a MOL-nak mi, hogy ezen a régión belül terjeszkedjen, vagy pedig egész, majdhogy nem Észak-Európáig, Lengyelországon keresztül, Szlovákián, ahbár ott már ott jelen vannak. Tehát, hogyha egy egész majdhogy nem közép- és kelet-európai terjeszkedést szeretnének megvalósítani, és mint regionális nagy cég jelennek meg, akkor bizonyára benne van ez is, hogy hát a lengyelországi kapacitásokat is kellene erősíteni, mert ott sokkal nagyobb a piac, mint itt, habár itt, hogyha azt nézzük, hogy Bulgáriát is, és Bosznia-Hercegovinát is, és sőt, hát a horvát piac az is már egyáltalán a MOL-nak a tulajdonában van. Tehát, hogyha ezt a lehetőséget megkaparinthatná idézelmű mondva a MOL, akkor megint csak egy olyan lépést tenne az irányban, hogy regionális erővé idézelmű mondva válná, és egy egész más helyzetet tudna kialakítani abban, hogy hogyan tudna a nyersanyagot megvásárolni, hogyan tudná érvényesíteni azt a nyereség és gazdálkodási elveit, amelyet hát tulajdonképpen eddig is képviselt.
4: Ugye az amerikaiaknak az a fő feltételük, szinte az egyetlen, hogy az oroszok teljes mértékben vonuljanak ki a szerbiai kőolajipari vállalatból, és eddig minden alkalommal, amikor a felek halasztást kértek, akkor ez megtörtént. Lehet-e egy olyan pont, bekövetkezhet-e, amikor azt mondják az amerikaiak, hogy eddig és ne tovább, és akkor nem adnak halasztást, hanem azt mondják, hogy muszáj megegyezni?
5: Ez bizonyára benne van a pakliban. Azt is látjuk, hogy az orosz fél, ahogy én olvasom a sorok között az eseményeket, mindenféleképpen húzza, halassza ennek az eladási szerződésnek a megkötését. Szerintem az ő érdekük nem az, hogy eladják ezt a jól működő cégét, amelyben nagyon nagy pénzeket befektettek, modernizálták, és egy jó állapotot teremtettek itt ebben a régióban. Most egy olyan dolog, hogyha esetleg tényleg a tárgyalások nem folytatódhatnának, akkor juthatnánk el esetleg ahhoz, amit a szerkesztő mondott, hogy elővásárlási jogot lehetne érvényesíteni a szerb fél számára, de hát ez majd most a jövő zenéje. Ha úgy látjuk, hogy most csak 2 hetet kaptak haladékként a szerződés megkötésére, akkor bizonyára van egy előrelépés ebben a tárgyalási folyamatban, mert megint csak azt szeretném kihangsúlyozni, hogy még mindig csak a tárgyalásokról beszélünk, még szerződés megkötés vagy eladásról nincs szó olyan mértékben, hogy ez már egy végleges ügylet lenne. Én úgy gondolom, hogy itt mindhárom, vagy hát mind a 4 félnek is érdeke az, hogy egy pozitív fejlemény jöjjön létre, de nincs kizárva semmi. Meglátjuk a világ politikai helyzettől függően is, hogy hogyan fognak alakulni ezek a viszonyok, és hogy az orosz fél tulajdonképpen mennyire elszánt abban, hogy ezt a részesedését átadja a MOL számára.
4: Ugye a világpolitikai helyzetet említette, azt meg kell említeni, tegnapi információ, hogy annak ellenére, hogy még nem fejeződött be az amerikai és Irán közötti konfliktus, de már az olajárak alakultak, mert bejelentették, hogy bár közel a megállapodás, mégis azért Donald Trump amerikai elnök azt mondta, hogy mindenki egy kicsit lassítson, és közben az is kiderült, hogy ezt az idézőjelben, hogy mondani szokták, világrendőr szerepet még az Amerikai Egyesült Államok betölti, de már a külügyminisztérium az amerikai a kongresszusnak beadott egy levelet, hogy ezután a világépítő, illetve világi államépítő szereppel fel fognak hagyni, és csak azon fognak dolgozni, hogy különböző jó megállapodásokat és jó kapcsolati rendszereket alakítsanak ki különböző államokkal. Szóval ez is benne lehet abban, hogy majd egyszer azt mondják, hogy jó, akkor lehet, hogy inkább azon fogunk törekedni, hogy ez a MOL üzlet is megvalósuljon, de mi átlag állampolgárok mikor és miben érezhetjük majd ennek az üzletnek a hatását?
5: Igen, ez egy nagyon aktuális kérdés, és én úgy gondolom, hogy ennek kapcsán nagyon sok függ, ahogy már ön is említette, még a bevezetőjében is, hogy a geopolitikai helyzet hogyan fog alakulni. Itt tudjuk azt is, hogy a MOL ügyletben még az elejében megjelent az Abu Dhabi ADNOC cég is, amelyről most egyáltalán nincs szó, habár szerintem a magyar cégnek érdeke lenne, hogy egy közös vállalat keretén belül irányíthatná a MOL-t. A szerbiai polgároknak pedig a lényeges az lehetne, hogy valamilyen módon olcsóbb üzemanyaghoz jussanak, hogyha itt az ADNOC belépne a képbe, és a MOL is egy olyan pozíciót tudna kiharcolni, amelyen keresztül hát biztosított lenne a nyers és a kőolaj megvásárlásának a lehetősége, tehát folyamatosan, hosszú távon, akkor bizonyára ez kihatása lenne. És a szerb fél, amely hát nem léphet fent tárgyalófélként, de a MOL-on keresztül valamilyen módon szeretné érvényesíteni azokat az érdekeit, hogy ez a NISZ továbbra is működjön, és a szerb gazdaság javára dolgozzon, a szerb költségvetést tudja feltölteni, így biztosítván azt is, hogy hát közvetve ugye egy valamilyen lehetőségét és hosszú távú biztonságot biztosítana annak irányában, hogy megnőhetnek a költségvetési bevételek, ezáltal biztosíthatnánk a szociális és a különféle juttatásokat magasabb mértékben, de ez mind hosszú távú lehetőség lenne, tehát itt ennek az a célja, hogy hosszú távon megoldást lehessen találni ezen a szerződésen keresztül és a megvásárláson keresztül is.
4: És még röviden egyetlen dolog, mert hogy Magyarországon kormányváltás történt, és lehet, hogy az is hozzájárul, önt mint szakértőt, gazdasági szakértőt kérdezem, hogy hozzájárulhat-e az ahhoz, hogy most így állnak a tárgyalások, hogy eddig volt egy megállapodás az előző kormánnyal, most egy új kormány van, akik pedig át akarják nézni ezeket a dolgokat, köztük ezt a szerződést, és amint úgy érzik, hogy ők is tudnak, együtt tudnak élni ezzel a dologgal, már lehet, hogy gyorsabban fog haladni minden.
5: Igen, van ebben nagyon is jó logika, és én úgy gondolom, hogy az előző kijelentésekből is, amelyet a magyar kormányfő és a szerb fél is közvetítette napokban, hogy a magyar kormánynak érdeke, hogy ez a szerződés létrejöjjön, tehát ők továbbra is segítenék a MOL itteni terjeszkedését, hogy így mondjam. Az most, hogy egy másik oldalon hogyan tudják megvizsgálni az eddigi szerződések létrejöttés, vagy pedig az eddigi szerződésnek a lehetőség és hatásait, ez egy szerintem egy más sinen fog majd működni, de ami a lényeges, mindjárt kijelentették, hogy továbbra is szeretnék támogatni ezt a szerződés aláírását és a MOL által megvásárlásra kerülő részvénycsomagot is, azáltal is hát biztosítván azt, hogy ez az ügylet jó, és itt ha azt nézzük, hogy közgazdasági szemszögből nézzük, akkor a MOL mint cég jelentkezik, tehát a MOL-nak az az érdeke, hogy profitot teremtsen. Tehát ők igaz, hogy a politikával is összekötésben vannak, de a cégnek a működése és a profit és a nyereségnek a megvalósítása mindig is szerintem előtérben van, és elsősorban ez a lényeg az egésznek. A terjeszkedés pedig azt mutathatná, hogy itt profit, nagyobb profit lehetőség is megvalósulhatna, és én úgy gondolom, hogy lehet, hogy csak párhuzamosan fog ez a két dolog történni, de ahogy mostani hírekben lehetne hát olvasni azt, hogy a magyar fél továbbra is támogatja ezt a felvásárlást, megvásárlást, és még azt mellett is ki kell hangsúlyozni, hogy továbbra is aktuális, és úgy látszik, hogy már engedély szinten is megvalósul a termékvezetéknek a kiépítése és az új kőolajvezetéknek a kiépítése, amelyet már az előző kormány idejében is hangoztattak, hogy ez egy pozitív része lehetne az egész ügyletnek, és én úgy gondolom, hogy ez továbbra is működik, sőt már bejelentette az energiaügyi miniszter asszony, hogy majdhogy nem minden engedély megvan, és már most a közbeszerzési fázisban van az egész ügy, és az ő elképzelése szerint már 2028-ra ki is épülhetne. Tehát ez egy komoly stratégiai elhatározás, és én úgy gondolom, hogy a politikai vetület inkább csak támogathatná ezt az egész ügyletnek a létrejöttét.
4: Nagyon szépen köszönjük Karai Lászlónak, hogy itt volt, ezekről beszélgettünk, és reméljük, hogy valóban úgy lesznek a dolgok, ahogy most is beszéltünk róla. Köszönöm még egyszer, hogy itt volt.
5: Én is nagyon szépen köszönöm.

0: Indítsák a napot a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Kedves hallgatóink, május végén főként Szent Orbán a szőlősgazdák és borászok védőszentjének napja környékén kiemelt figyelemmel követik az időjárást és szőlő fejlődését. Úgy tartják, Orbán napja sok mindent elárulhat az idei termésről és a bor minőségéről. És vendégünk a témában Amstad Tamás, királyhalmi borász, aki idén elnyerte az évvajdasági magyar borász a címet is. Köszöntöm a műsorban, és ezúton is gratulálok az elismeréshez.
3: Köszöntöm a hallgatókat.
2: Tegnap volt ugye Szent Orbán napja. Mit jelent ez a borászok és a szőlősgazdák számára? Élnek-e még azok a hagyományok a térségben, ami ugye régen volt?
3: Ezek a hagyományok már gyakorlatban nem élnek. Nagyjából mi ugye borászok tudjuk, hogy a hagyományok szerint, hogyha jó idő van, akkor jó termés várható. Hát tegnap ideális idő volt, mondjuk így majdnem melegebb is, mint kellene. Úgyhogy ha a hiedelmeket figyeljük, akkor egy jó termésre számíthatunk.
2: De ugye általában beszéljünk arról, hogy milyen állapotban vannak most a szőlőültetvények, mert így az interjú előtt azért értekeztünk erről, és hát elég érdekes dolgokat mesélt.
3: Hát azt tudni kell, hogy idén is voltak tavaszi fagyok, amik kárt okoztak bizonyos szőlőültetvényekben, tehát Magyarországon hatalmas károkat okoztak. Nálunk ez mikrolokáció függő volt, úgyhogy fagykárok már voltak. Most pedig már látszik, hogy egy csapadék hiányos állapot van, ami még a szőlőn nem mutatja ki hatását, de hogyha nem kapunk megfelelő csapadék utánpótlást így a nyárban, ahogy haladunk bele, akkor augusztusban már problémák lehetnek majd a szőlőültetvényekben, ahol nincs kialakítva öntözőrendszer.
2: És hogyha mindez alakul, mert ugye azt mondják az időjósok, hogy lehet, hogy fel kell készülni arra, hogy a májusok is már, illetve lesznek olyan májusok, amik ilyen magas hőmérsékletekkel érkeznek, és említette, hogy van, ahol nincs öntöző rendszer, akkor át tudják-e a borászok alakítani a termelést? Lehet-e alkalmazkodni ehhez a helyzethez?
3: Hát ugye most mi a saját ültetvényünkben észrevettük, tehát már szombaton, hogy a Chardonnay elkezdett virágozni, tehát már virágzásban van, most láttuk, hogy a Tramin is elkezdte, tehát tegnap ezt észleltük. Ennek magának a virágzásnak kedvez a száraz, szeles időjárás, de viszont ezek a magas hőmérsékletek már nem annyira. Tehát ez a 30-32 fok, ez messze van az ideális hőmérséklettől. Tehát ezzel nem nagyon tudunk védekezni. Ami a növényeknek a növényeknél a stresszek csökkentésére vonatkozik, tehát itt ezt öntözéssel tudjuk megoldani. Tehát most már a kiültetvény telepi szerintem környékünkön mindenképpen öntözőrendszerrel együtt kell ezt megtenni, ahhoz, hogy a növények kellően ellen tudjanak állni úgymond az időjárásnak. És hosszú távon gyakorlatilag szerintem elképzelhetetlen lesz a szőlő termesztés öntözés nélkül.
2: És akkor ezek szerint már most látszik, hogy milyen lehet az idei termés mennyisége és minősége?
3: Hát igazából eddig jónak tűnik, ahol nem volt fagykár, ott jónak tűnik minden. Majd meglátjuk most ugye a magánál a virágzásban, hogy kötődnek a szemek, mert ez is egy nagyon kritikus pontja, úgymond annak, hogy milyen termésünk lesz, mert ha rosszul kötődnek a szemek, akkor hiányos fürtöt kapunk, és terméskiesésünk lesz.
2: És hogyan alakul most a borászott vajdaságban, mert azért látni.
3: Milyen termésünk lesz, mert ha rosszul kötődnek a szemek, akkor hiányos fürtöt kapunk, és terméskiesésünk lesz.

0: vező ára. Na most azt tudni kell, hogy mi vajdasági borászok, tehát mi igazából házi borokat készítünk, tehát mi nem nagy mennyiségeket készítünk, és elsősorban ez az, ami minket kiemel ebből a tömegből. Tehát mi azokat a fogyasztókat szólítjuk meg, akik szeretik tudni, hogy honnan van a szőlő, hogy ki készítette ezt a bort, és ki áll ez a bor mögött. Tehát van egy réteg, aki kifejezetten keresi a kisborászatokat nálunk, és inkább házi bort vásárol, mert azok a borok nincsenek agyonkezelve, agyonstabilizálva, azért, hogy kibírjanak egy polcon akár 6 hónapot is egy üzletben. Így hiszem azt, hogy megtaláljuk mi borászok, ha minőségi terméket állítunk elő, azt a piaci réteget, meg tudjuk szólítani azokat az embereket, akik ezeket keresik, és mindig is egy külön értéket fogunk képviselni azokhoz a borokhoz képest, amit a polcokon találunk az üzletekben.
1: Van esetleg olyan borfajta, amelytől különösen sokat várnak akár ebben az évben?
0: Igazából nincs, így nem tudunk kiemelni borfajtát. Talán azt mondanám, hogy a fehér borok azok, a száraz fehér borok azok, amelyik most a közönség kedvencek. Ugye mindig van egy réteg, aki szereti az igazán száraz borokat, ami fröccsnek is jön, az olasz rizling, a rajna rizling, de ugyanakkor van egy másik réteg, aki az illatos borokat szereti. Úgyhogy megoszlik úgymond az ízlés is a piacon, úgyhogy mindenki a baj saját borával meg tudja találni a közönségét.
1: És arról még beszéljünk, így laikusként kérdezem, hogy ugye valaki bort akar venni, akkor miből tudja, hogy jó az a bor, milyen jellegzetes dolgok mentén lehet rájönni, hogy igen, ez igazán jó. Attól eltekintve és amellett, hogy tudjuk, hogy termelői borról van szó.
0: Hát én azt tudnám mondani, hogy az illata az elárulja, tehát elsőre, hogy milyen borral van dolgunk. Illetve mindenféle csak kóstolással lehet megállapítani, hogy egy bor jó vagy nem. Igazából, hogyha a termelő odafigyel erre, és úgymond bevizsgáltatja a borait, és odafigyel a kénszintre, akkor úgymond megkíméli a saját fogyasztóit a másnapi fejfájástól is.
1: És még beszéljünk arról, hogy mindezek tükrében, amiről beszélgettünk, át kell alakítani gyökeresen azt, hogy egy termelő gondol arra, hogy hogyan foglalkozzon szőlészettel, borászattal, vagy ez, amit eddig tettek, ez elégséges?
0: Igazából ez egy nagyon jó kérdés, és komoly kihívásokat állít a borászok elé ez az éghajlatváltozás. Mert arról van szó, hogy tehát amennyiben nem tudunk öntözni, akkor óvatatlanul a szőlők stressz szenvednek, úgymond a nyári időszakban, és ezzel igazából megbomlik a szőlőn belül a tápanyag egyensúly is. Tehát kialakul egy nitrogén hiányos állapot maga a fürtökben, ami aztán az erjedésnél problémákat okoz, illetve megbomlik a glükóz-fruktóz arány, ami szintén az erjedésnél problémákat okoz, akár meg is állhat az erjedés, akkor továbbá olyan melegek vannak már szüret közben is, hogy ha valaki minőségi bort akar készíteni, akkor muszáj hűteni a szőlőt ahhoz, tehát a feldolgozás előtt, ahhoz, hogy ne veszítsen illat, illetve íz anyagokat a préselés közben.
1: Amstad Tamásnak nagyon szépen köszönjük, hogy mindezt elmondta nekünk, és igazából azt kívánom, hogy sikerüljön alkalmazkodni ezekhez a kihívásokhoz.
0: Köszönöm szépen.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
1: Reklámot hallottak.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Parasztvágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltózárásáról a Budapesti Operettszínház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.
6: 8 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
8: Kedves hallgatóink, hírekkel folytatjuk. Szikla Szilárd, a Kína és Szerbia közötti kölcsönös politikai bizalom. Értékelte Xi Jinping a két ország közötti kapcsolatokat. A kínai elnök elismerően nyilatkozott Alexander Vučićról is. Szavai szerint a szerb államfővel az elmúlt néhány évben 12 alkalommal találkozott. Közösen irányították országaikat, annak érdekében, hogy kétoldalú kapcsolataink magas szinten fejlődjenek. A Belgrád és Budapest közötti vasútvonal regionális összeköttetés új jelképe lett. A kínai irányítás alatt lévő Szmederevói acélmű arról lett híres, hogy egyetlen gyár egy egész városnak hoz jólétet. Tények azt mutatják, hogy kölcsönös támogatással Kína és Szerbia előnyös eredményeket ért el, mondta Xi. Elkészült a hajdújárási keresztelő Szent János római katolikus templom homlokzata. Nagy köszönet illeti mindazokat, akik nagy lelkűen nemes ügy mellé álltak, és kik erejéhez mérten adományával hozzájárult ez a nagy sikerhez, írja a közösségi oldalán Sövény Rudolf, a Szabadkai Városi Képviselőtestület tagja. Ez az épület és ez az összefogás hirdeti, hogy a mi közösségünk élni akar, fogalmaz a Vajdasági Magyar Szövetség politikusa. Hajdújárási templom homologozatának felújítása önerőből zajlott. Hajdújárás első alkalommal ad otthont a Gyöngyös Bokréta és a Durindó népzenei és néptánc fesztiválnak. A településen már március eleje óta vannak munkaakciók. 62. Gyöngyös Bokréta és a 49. Durindó június első hétvégéjén lesz hajdújáráson. Felügyelet nélküli fürdőhelyek komoly veszélyt jelenthetnek, különösen a tanév végi ünneplések időszakában, áll a Szerbiai Vízimentők Egyesületének közleményében. Azt írják, minden évben az első melegebb napokon történik a legtöbb baleset és tragikus vízbefulladás, amelyek leggyakrabban a saját képességek túlértékeléséből és a felelőtlen viselkedésből adódnak. Az Egyesület külön figyelmeztetett arra, hogy a folyókban, tavakban és más nyílt fürdőhelyeken való fürdőzés, ahol a szezon hivatalosan még nem kezdődött meg, komoly kockázatot jelent. Több mint 1,5 millió muzulmán érkezett a szaudarábiai Mekka szent városába, hogy részt vegyen az éves zarándoklaton. Az idei zarándoklatot 45 fokos hőség nehezíti, emellett a közel-keleti háború is rányomja a bélyegét. Konfliktust keltette bizonytalanság ellenére a szaudi illetékesek a hétvégén arról számoltak be, hogy az idén több külföldi zarándok érkezett a Hajjra, mint 2025-ben. A szaudi védelmi minisztérium jelezte, hogy készek elhárítani bármilyen támadást. Az iszlám tanítása szerint minden tehetős hívőnek életében legalább egyszer el kell végezni a mekkai zarándoklatot. A héten szerdán és csütörtökön is megtekinthető a Fénykép Dormán László című 82 perces egész estés dokumentumfilm Vajdaságban. Szerdán, május 27-én 18 órakor Újvidéken a Magyar Szóház konferencia termében nézhetik meg az érdeklődők a filmet. Az Entai Alkotóházban is lesz bemutató. A vetítés május 28-án, ehét csütörtökön 18 órától lesz. Herceg Zsolt rendezte filmet, amely a Pannon Televízió produkciójában készült. Az est keretében mindkét helyszínen a filmvetítés mellett egy beszélgetésre is sor kerül majd Dormán László és Herceg Zsolt részvételével. És az időjárásról: folytatódik a napos meleg idő, csak nem zavartalan lesz a napsütés. A mérsékelt észak-nyugati szelet napközben helyenként élénk lökés kísérheti. Délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Csütörtöktől enyhe leülés várható.
6: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
9: Csak a legfrissebbek.
2: Egy óra múlva is.
6: A 107,1 MHz-en.
9: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
6: Reklám következik.
2: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
10: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 0244-450-150. 0244-450-150.
11: Tavaszi akció a Tud Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024-551-045. A tisztánlátás optikája a Tud Optika. 024-551-045.
12: Foglaljon időpontot a Szabadkai Medigroup központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Medigroup központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
13: Reklámot hallottak.

0: Kedves hallgatóink, a Yellow formáció szólalt meg itt a 107,1-en, vagyis pontosabban Shirley Bassey énekelt velük, az a díva, aki talán a legtöbb James Bond filmbetétdalt énekelte. Valóban egy kivételes hangú hölgy, amikor ő énekel, akkor tudni lehet, hogy nem lehet senki más, csak ő. Azt mondják, hogy 2-3 ilyen hangú énekes nő van, ugye az egyik ő, a másik az olasz Mina Mazzini, illetve azt mondják még, hogy Amerikában is azért vannak, nem csak Angliában és Olaszországban, hanem, hogyha említjük Whitney Houstont, illetve Tina Turnert, maradjanak velünk, hiszen fontos témával folytatjuk. A migráció és az elvándorlás kérdése évtizedek óta jelen van a Vajdaságban, és különösen érzékenyen érinti a vajdasági magyar közösséget. A kivándorlás sokkal időről időre változnak, míg korábban elsősorban gazdasági vagy politikai tényezők álltak a háttérben, ma sokszor a jövőkép hiánya, a bizonytalanság vagy az életminőség kérdése is szerepet játszik a döntésekben. Ezekről a folyamatokról, valamint azok társadalmi következményeiről Szerb Horváth György szociológussal, az ELTE Kisebbségkutató Intézet tudományos munkatársával beszélgetett Vitkovics Alexander.
1: Mikor kezdett el foglalkoztatni ez a téma először, mikor nyúltál ehhez az egyébként kevésbé kutatott és ismert témához? Neked honnan jött az ötlet?
2: Először is magam is érintett vagyok, hiszen háromszor emigráltam Magyarországra, több okból, először a katonaság, illetve a háború alatt, után, és akkor ugye ez föltűnő volt, hogy tízezresével menekülnek, emigrálnak a vajdasági magyarok, de természetesen akár a vajdasági migráció úgy családilag is elém került, hiszen a német őseim azok ugye 44-45-ben hagyták el a Bácskát. Aztán persze más rokonok, kisegyes vagy osztálytársak szülei, láttam az egészet, hogy ez egy elég nagy téma, és már egyetemistaként belekerültem egy projektbe, ahol és a Szabad Európa Rádió Archívumát kutattam, ahol egy nagyon jó cikkgyűjtemény volt erről a témáról. És ugye mi általában kutatók azt mondják, hogy aki, tehát hogy minden újszülöttnek egy vicc új, hogy ezt senki nem kutatja. Nos, a migráció azért Jugoszláviában egy olyan jelentős téma volt a 60-as évektől, de akár az 50-es éveket is mondhatjuk. De amikor ez a vendégmunkás dolog elindult, hogy 67-ben Zágrában már létrejött a Migrációkutató Intézet, meg a folyóiratuk, tehát az nem állítható, hogy ezzel nem foglalkoztak. A Vajdaságban természetesen nem volt szociológus se, nem hogy valami intézmény, vagy intézet, vagy folyóirat, de azért akadtak emberek, elsősorban újságírók, szociográfusok, mint például Németh István, a jelesebbek közül, akik észrevételezték a vidéken, hogy hogyan ürülnek ki a falvak, és ez nem a természetes fogyás csak az oka a 70-es évektől, hanem a vendégmunkásság, illetve az, hogy sokan kisvándoroltak Ausztráliába, például Székelykevéről, tehát így egész utcák távoztak. És ez a téma ilyen értelemben örök, és bármihez kapcsolható is, különösen 2010 után ismét, miután a vajdasági magyarok is megkaphatták a magyar állampolgárságot, egy valóságos exodus indult el. Számokat nem mondanék, mert ugye pontos számok nincsenek, de én azt gondolom, hogy ma, ha élünk is, hát én itt ilyen kétlaki vagyok, ha itt állandóan élnek is, mondjuk 150 ezeren maximum, mindenkinek élként rokon, tehát nevezzük ezt, hát vagy nem is vendégmunkások ezek már, hanem egyfajta diaszpórává is vált, úgy Magyarországon, mint Németországban, Ausztriában, Bécsbe. Tulajdonképpen ez a tömeg már meghaladja az otthon lévőknek a számát. Ma is annyiba pozitív, hogy ezek az emberek nagyon jelentős összegeket küldenek haza. Szerbia szintjén ez a GDP-nek a 12-3%-a, de azt is fontos tudni, hogy a vajdasági magyarság már a szocializmusban is túlreprezentált volt az országos átlaghoz képest, kivéve a horvátokat, akik sokan politikai okokból távoztak inkább, és jellemző volt az is, hogy 71-es térképen láttam, hogy például a Szabadka község az kiemelkedett ilyen értelme. Persze azt nem tudjuk, hogy etnikailag pontosan, de hát valószínűsíthető, hogy főleg a magyarok, és kevésbé a szerbek, vagy montenegróiak, vagy akik ide települtek, és kevésbé a tiszaparti vidék, vagy pont az én községem Kishegyes, tehát ezek a rurálisabb, szegényebb falvak, illetve a Bánát bizonyos régiói, tehát a legdélebbi rész, illetve középen Debeljacsa, vagy Torontálvásárhely, tehát hogy voltak mindig is ilyen gózpontok, hiszen az emberek végül egymást húzzák ki és viszik, és ebben is különbözik ez a vajdasági magyar gastarbeiterség, hogy ez a kapcsolati tőke mit jelentett, vagy mit jelent ma is. Ennek aztán az is konzekvenciája, ezt ugye ismerőseimről tudom, hogy Bécsben például nekik nem is szükséges megtanulni hát az ottani német nyelvet, ami ugye sajátos bécsi, amit én biztos nem értenék egy kukkot se. És ugye jellemző erre a diaszporára is, hogy nem is olyan diaszpora, mint például a horvát, vagy ne adj Isten a szicíliai New Yorkba, mert sokkal kevésbé volt összetartó, már csak számarányából is kifolyólag. Tehát ezért is nehéz kutatni ezt a jelenséget, mert egy nagyon szétszóródott közösségről van szó.
1: Amikor belevágtál ebbe a kutatásba, mi volt számodra a legmeglepőbb, vagy mi az, ami igazán mély nyomot hagyott benned, vagy ami úgy megdöbbentett, ha volt ilyen?
2: A korai tanulmányomnak is az volt a cím, hogy szenvedés és legitimáció. Ennek van egy gazdasági aspektus, ez most kevésbé érdekes, hogy a regnáló hatalmat, akár a titóit, akár a mostanit, hogy mit jelent az, hogy a külföld felszívta ezt a munkanélküli réteget. Az is érdekes, hogy kiket, tehát iskolázottabbakat vagy sem. Ugye a 60-as, 70-es években a vajdasági réteg nem is volt iskolázott, tehát az iskolázottabbak éppen maradtak, mint például a szüleim is, mert abban az időben ők nem látták különösebb értelmét, hogy elvándoroljanak, mert hát tudtak boldogulni. Tehát akkor inkább a mély szegények, az iskolázatlanabbak mentek. Ez a tendencia persze mára már megfordult, legalábbis a vajdasági magyarok esetében, de mindenkinél, illetve hát a 90-es évektől elindult egy agyelszívás, amit a vajdasági magyarság is megérzett, hiszen hát mint kollégák tudjuk, hogy hány újságíró távozott, ha nem is az összes, de hát rengetegen, egyrészt ellenzéki okokból, vagy hát azért, mert lehetetlenítették a minőségi tájékoztatás, másrészt anyagi okokból, de hát a vállalkozók is átmentették a pénzüket és a tudásukat, és hát persze a szakemberekért ma is kapkodnak akár Magyarországon, akár nyugaton, tehát egy jó CNC esztergályos az mindent visz, hogy a tudományos kutatók, hát az kevésbé, de hát tudjuk azt, hogy nem tudom, a 90-es években, ez nem a vajdasági magyarokra vonatkozik, de hogy az egész belgrádi, nem is tudom milyen műszaki egyetemet kanadai nagykövetség körülbelül felvásárolta. Úgyhogy ez egy nagyon szerteágazó dolog, ami kihat az iskoláztatásra is. Tehát az élet minden szegmensén érzéklődik, tehát ha most valaki azt mondja, hogy én az oktatás kutatom a vajdaságban, szintén találkozni fog ezzel a problémával, már csak azért is, mert az utóbbi években mindig úgy kezdték a tanévet, legalábbis, hogy nekem így mesélték tanárok, hogy hát ez a család is elment, az a család is elment. Tehát, hogy és általában ugye hát azok, akik mobilisabbak, tehát inkább a mély szegényebbek maradnak, vagy akik iskolázatlanabbak, nincs nyelvtudásuk, kapcsolatuk, és hiába halljuk azt az állítást, mondjuk így, aminek nincs szociológia alapja, illetve nem tudjuk, hogy soha nem élt ilyen jól a vajdasági magyarság. Ezt én csak megkérdőjelezni tudom, legalábbis tudományos szempontból, ugyanis pont az a probléma, hogy a vajdasági magyarokról az utóbbi 10 évben én nem tudok releváns kutatást, vannak próbálkozások, mélyfúrások, egyének, de intézményi szinten semmi, nincsen nagyobb kvantitatív kutatás, és ez a Gastarbeiter Story most, vagy ez a workshop konferencia, az, hogy fiatalok jönnek,

0: 6-7%-nyi ember távozott nyugatra, és ezeket a folyamatokat nagyon nehéz visszafordítani. Ide nem elég gyárakat ültetni, vagy ilyen-olyan projekteket csinálni. Figyelembe kéne venni azt, hogy ez a perifériának a perifériája, és ezt kéne viszonyulni, és nem álmokat kergetni. Sajnos közösségek eltűnnek, de nézzük meg, hogy azért a vajdasági románok, szlovákok, ruszinok valahogy csak megmaradnak, és szerintem itt is arra tippelek, hogy a vajdasági magyarság is majd beáll egy olyan szintre, amikor végtelenül előregedett, nem mint most nem az lenne, a falvak kiürülnek, nem nagyon fognak ide települni emberek, se szerbek, se nem tudom én kik, esetleg jönnek nepáli vendégmunkások egy-két vállalkozásba, akik láthatatlanak tulajdonképpen. Szóval, hogy ezek a folyamatok gyakorlatilag csak lassíthatók, illetve hogyha megtaláljuk azokat a szegmenseket, ahol segíteni lehet embereket, de olyan ágazatokban, amelyeknek van értelme, én ehhez nem értek, mert én nem vagyok gazdaságfejlesztő, és hát az oktatásban is egy olyan típusú fejlesztések kellenének is, de az oktatás szociológusok se tudnak ehhez hozzányúlni, vagy nincs módjuk, hogy milyen színvonal esés van, ez kérdés a vajdasági magyar oktatásban, hiszen azt tudnunk kell, hogy már a második világháború után, de ahogy az első konkrét adatok kijöttek a 60-70-es évektől, nagyon jól látható volt, ezt le is írták a magyarok, az az egy-két szociológus, vagy aki ehhez értett, a számokhoz, meg voltak számok azért, hogy a vajdasági magyarság a többségi szerbséghez képest kétszer olyan iskolázatlan volt. Főleg ez látszott az egyetemi szinten, középiskolai szinten, így csak a legrosszabb munkákhoz juthattak, tehát a munkás, takarító, nagyon kevés politikus is került ki közülük, és emiatt ez a, tehát a társadalmi strukturális süllyedés, és ezek a társadalmi egyenlőtlenségek nemhogy megmaradtak, hanem szerintem fokozódnak, és ezt kellene valahogy megállítani, és ez nem elég talán csak a politikai akarat, de például azért kell megkérdezni a vendégmunkásokat, vagy akik most már nem is vendégmunkások, mert EU-s útlevéllel vannak, akkor ők végülis az Európai Unió polgárai, hogy egyáltalán haza lehet-e őket csábítani. Most is vannak ilyen jelek, pont a magyar választások után, hogy aki elégedetlen az ottani helyzettel, az jöjjön haza. Ez nem így működik. Ez sokkal komplexebb folyamat, és azt is figyelembe kell, hogy gondolkodhatunk, mint magyarokban, itt azért mégiscsak emberekről beszélünk, és családokról, akiknek rengeteg motivációja van, családi problémái, iskoláztatási tervei, a gyerekei már ott tanulnak. Nem lehet feladni ezt két nap alatt, meg átkonstruálni egy életet. Nagyon kevés ember teheti meg azt, hogy akkor na most én hazajövök, vagy elmegyek is, vagy jövök, megyek. Szóval ez sokkal bonyolultabb, és amit nem átpolitizálni kellene, és azért lennének fontosak a kutatások, de ettől a politikum mindig retteg, mert kiderül, hogy esetleg azok, akik eltávoztak, azok mit gondolnak, miért mentek el, mivel voltak elégedettek. Ez akár Magyarországra is igaz, hogy sokan a közélet miatt távoztak, és nem feltétlenül csak anyagi okokból.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad ezeket a gondolatokat, és nagyon sok tanúságot le tud vonni mindenki ebből a mondandóból.
0: Köszönöm szépen is.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Bill Withers, Just the Two of Us, egy legendás felvétel itt a 107,1-en. Azt mondják, hogy Lane of Sunshine az az egyik legismertebb dala, vagy legalábbis ő énekli legjobban azt a felvételt. Valóban egy igazán legendás előadóról van szó, aki a sikerei csúcsán úgy gondolta, hogy nem biztos, hogy tovább kellene, hogy folytassa olyan formán, de mégis, amikor felcsendül, akkor sokaknak dobban meg a szíve, mert valóban szerették. Mi pedig árfolyam információkkal megyünk tovább, ugyanis 1 dollár értéke a Szerbiai Nemzeti Bank közép árfolyam listája alapján 100 dinár 96 para, 1 angol font értéke 136 dinár, 1 svájci frank értéke 128 dinár 85 para, 100 magyar forint értéke 32 dinár 87 para, és 1 euró értéke 117 dinár 42 para. Most pedig, hogyha már Bill Withers, egy legendával kezdtük, akkor egy másikkal folytatjuk, ugyanis cipő énekel nekünk Bódi László, méghozzá a Kék és Narancssárga, a Cipő és a Lány albumról. Valóban egy szép dalról van szó, egyébként annak idején ők Cseh Tamással is kiadtak egy közös lemezt, ahol egymás dalait éneklik, az pedig állítólag úgy született, hogy vártak együtt a postán, és megbeszélték, hogy kéne valami közöset alkotni, és ez is egy olyan dal volt, amit Cseh Tamás énekel, de most az eredetiben hallhatják, a Cipő és a Lány énekel nekünk Kék és Narancssárga.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
1: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
1: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
5: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a 7 napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
9: Nádat Rivkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nádat Rivkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
2: Reklámot hallottak.

Kedves hallgatóink, a Ladány benne 27 énekelt nekünk, kell egy ház az óceán partján, aki esetleg lottózik, az meg is nyerheti, mert a főnyeremény 35 millió dinárból lehet egy-két házat az óceán partján, vagy még inkább a Lotto Plus főnyereményéből, mert az 2,5 millió euró, több mint 2,5 millió euró. Ezek azok a számok, illetve azok az értékek, amiket most el lehet vinni szerbiai lottóról. Van szó, a magyarországin pedig mintegy 180 millió forint a várható főnyeremény, abból is azért lehet valamelyik óceán partján egy kis házacskát, de közben, amíg ezt elmondtam, megérkezett a friss és ropogós magyar szó. Ne feledjék, hogy magvető melléklettel kapható, és a kínai traktorok vásárlásáról is van benne szó, és ha már Kína, akkor újabb kínai beruházások érkezhetnek. Alexander Vucic szerb államfő járt kínai látogatáson, és egyeztetett Xi Jinping államfővel, illetve évről évre nő a lombik bébi kezelések számáról is beszámolnak, valamint arról, hogy betekintés a középkor világába, illetve repülnek a vajdasági bárányok, hogy hova, ez is kiderül, természetesen exportról van szó, illetve kétéltűeket mentettek az őrségben, valamint arról is lehet olvasni, hogy több mint egy tucat flamingó fiúka bújt ki a tojásokból. És egy idézet Anton Pavlovics Csehovtól, erőszakkal nem lehet szerelmet szerezni, most pedig énekel nekünk Korda György, és ha már említettük a lottó nyereményt, akkor a Ricky Poveri dalát hoztál nekünk, a Szegények és Gazdagok formáció Sanremo nagy legendáinak a dalát. Mamma Maria, ez szól itt a 107,1-en.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: ajánló következik.
1: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Súlyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodóvásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikus Tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicsics együttes, valamint a Danubia Tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodóvásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
2: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik. Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
1: Bizonytalan időket élünk. Számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma a holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
3: Reklámot hallottak.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerbnyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
6: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezdett meg a foglalkozást.
5: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zentán.
6: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
5: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac@mnt.org.rs e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
6: A program a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
1: 9 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
8: Kedves hallgatóink, hírekkel folytatjuk. A vajdasági magyar újrakezdés közleményben határolódott el a vajdasági magyar plénum vezetőinek, Surányi Zoltán elnöknek és dr. Csányi Erzsébet alelnöknek a politikai és közéleti tevékenységétől. A szervezet szerint a közös munka során több esetben is egyeztetés nélküli egyoldalú döntések születtek, amelyek akadályozzák az eredeti célok megvalósítását. Kifogásolták azt is, hogy a nevükben olyan kampányprogram jelent meg, amelyet nem hagyott jóvá a tagság. A vajdasági magyar újrakezdés szerint a nyilvános kommunikációban megjelent megosztó hangnem rombolja a közösségi bizalmat. Hozzátették, több plénumtag is jelezte, hogy nem ért egyet a jelenlegi vezetéssel, és továbbra is az újrakezdéssel közösen kíván dolgozni a vajdasági magyar közösség megújulásán. Elkészült a hajdújárási keresztelő Szent János római katolikus templom homlokzata. Nagy köszönet illeti mindazokat, akik nagy lelkűen a nemes ügy mellé álltak, és kikereihez mérten adományával hozzájárult ehhez a nagy sikerhez. Írja közösségi oldalán Sövény Rudolf, a Szabadkai Városi Képviselőtestület tagja. Ez az épület és ez az összefogás hirdeti, hogy a mi közösségünk élni akar, fogalmaz a Vajdasági Magyar Szövetség politikusa. Hajdújárási templom homlokzatának felújítása önerőből zajlott. Hajdújárás első alkalommal ad otthont a Gyöngyös Bokréta és Durindó népzenei és néptánc fesztiválnak. A településen már március eleje óta vannak munkálatok. 62. Gyöngyös Bokréta és a 49. Durindó június első hétvégén lesz hajdújáráson. A tűzvédelmi előadásokat szervez Magyar Kanizsa községben a községi tűzoltó szövetség azok számára, akik részt vesznek a közelgő aratási munkálatokban. A képzések célja, hogy a résztvevők megfelelő felkészültséggel rendelkezzenek egy esetleges tűzeset vagy más veszélyhelyzet esetén. A tavalyi évben mintegy 500 termelő kapcsolódott be a többnapos továbbképzésbe. Az előadások végén a résztvevők tesztet töltöttek ki, sikeres teljesítés esetén pedig tanúsítványt kaptak, amely igazolja, hogy részt vehetnek az aratásban. A következő napokban Kispiacon és Horgoson tartják meg az előadásokat, míg május 29-én pénteken este 7:30-kor pótnapot szerveznek Tótfaluban és Magyarkanizsán. Gyásznapot hirdettek már a Nagy Kikindán. A 7 éves Mihajló Szmetanát május 10-én ütötte el egy BMW márkájú személygépkocsi. A kisfiút súlyos sérülésekkel először a Nagy Kikindai kórházba, majd onnan az Újvidéki gyermekkórházba szállították. Szervezete vasárnap adta fel a küzdelmet. Mihajló tragikus halála kapcsán Nagy Kikinda polgármesterem Mladen Bogdan május 26-ára gyásznapot rendelt el az önkormányzat területén. Légicsapást mért Irán déli részére az amerikai hadsereg. Állításuk szerint a támadásokat önvédelemből hajtották végre. A célpontok között rakétaindító állások és iráni hajók voltak, amelyek aknákat próbáltak telepíteni, közölte Tim Hawkins szóvivő. Az illetékesek szerint a korlátozott katonai akció lezárult, és annak végrehajtása nem jelenti a tűzszünet végét. Donald Trump amerikai elnök hétfőn közösségi média oldalán a légicsapások bejelentését megelőzően arról számolt be, hogy a konfliktus lezárását célzó egyeztetések Iránnal szépen haladnak. És végül az időjárásról, folytatódik a napos meleg idő, csak nem zavartalan lesz a napsütés. A mérsékelt északnyugati szelet napközben helyenként élénk erős lökések kísérhetik. Délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben, csütörtöktől enyhe leülés várható.
1: A vajdasági magyarságot érintő témák:
5: környezetvédelem,
1: kultúra,
5: egészséges életmód,
1: közélet,
5: sport.
2: A 107,1 MHz-en,
3: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
1: Reklám következik.
9: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
5: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
3: Reklámot hallottak.
1: Ajánló következik.
10: Ünnepi előadás József Attila születésének 120. évfordulója alkalmából. Megzenésített versek, líra és zene egy különleges esten. A Kosztolányi Dezső Színház színpadán a zentai Proúrbe díjas Mécsvirág együttes lép fel. Június 1-én hétfőn 19:30. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalás a jegykukac@kosztolanyi.org e-mail címen, vagy a 065-54-33-203-as telefonszámon. 065-54-33-203.
11: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
12: Ajánlót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, The Cure Lullaby-e szólt itt a 107,1-en, vagy az altató, még nincs itt ennek az ideje. Majd később, addig is hallgassanak bennünket, mert még egy riportra van időnk itt a 107,1-en. Az automata külső defibrillátor közismert nevén AED az egyik leghatékonyabb életmentő eszköz hirtelen szívmegállás esetén. Ha a szívritmus zavar első perceiben alkalmazzák és kombinálják mellkas kompresszióval, a túlélési esély akár 70%-kal is nőhet. A nyugati országokban már úton útfélen találkozni ilyen készülékekkel buszmegállókban, pályaudvarokon, plázákban, köztereken, hogy minél több ember számára elérhetők legyenek. De mi a helyzet Szerbiában? Itt is vannak ilyen eszközök, és ha igen, hol? Riportunkban a szabadkai helyzetet ismertetjük, és azt is megtudhatjuk, hogyan kell használni egy ilyen defibrillátort. Sós Georgina és Vágó Krisztina összeállítása.
1: A defibrillátorok sokat fejlődtek az évek során, és már az úgynevezett AED-k, vagyis automata külső defibrillátorok is egyre elterjedtebbé váltak, legalábbis a nyugati fejlett országokban. De mi is az az AED? A készülék automatikusan elemzi a szívritmust, kiszűri azokat az eseteket, amikor nem szükséges sok, kicsi, könnyű és egyszerűen kezelhető, akár laikusok által is. Hirtelen szívmegállás esetén jelentős segítséget jelent, és nagy százalékban javítja a páciensek túlélési esélyeit. Mivel az idő ilyen esetekben kulcsfontosságú, fontos, hogy minél több helyen legyen AED. Európában jelenleg körülbelül 1,9 millió AED készülék van használatban. Az átlagosan körülbelül 10-20 AED per 100 ezer fő körüli sűrűséget jelent, de országonként hatalmas az eltérés. A legnagyobb lefedettséget Hollandiában, Dániában és Svájcban jegyzik, ott akár 30 készülék is juthat 100 ezer emberre, míg a legalacsonyabb számot produkáló országok között Magyarország és Szerbia is megtalálható. Magyarországon 3-6, Szerbiában 2-5 AED jut 100 ezer főre, a készülékek pedig elsősorban a nagyvárosokban találhatók. A Magyar Nemzeti Szívinfarktus és Szívmegállás Alapítvány oldalán egy defibrillátor térkép mutatja meg, melyik városban, melyik címen található AED. Ők azt írták, eddig 790 készülék szerepel adatbázisukban. Ugyanakkor nyilvántartásuk szerint az országban további közel 1000 félautomata defibrillátort helyeztek már üzembe. A szerbiai oldalak már kissé homályosabb információkat adnak. Pontos számot a defibrillátorok számára egyik oldal sem biztosít. Szendi Zsolt, elsősegélyoktató.
2: Hozzálépünk, biztonságunk a legfontosabb, mellé térdelünk. Megrázzuk, eszmélet ellenőrzés gyanánt. Halló, hall engem? Jól érzi magát? Mi történt? Mivel nem reagál, ellenőrzik a légutakat, ha van valami a szájába, azt kivesszük. A tenyerünket rárakjuk a homlokára, két ujjunkat a csontos részének az állára, és egy mozdulattal lenyomjuk és felemeljük, így kinyitva a légutakat. Hallgatjuk az illető, hogy lélegzik-e 10 másodpercig. Mivel hogy ő nem lélegzik, hívjuk a mentőszolgálatot, mivel hogy van egy nem lélegző emberünk, kérlek hozd az ajdot. Jó napot kívánok, Szendi Zsolt vagyok, a Tanítóképző Egyetemen a Sosztmajer utcában van egy eszméletlen férfi, 70 év körüli emberünk, elkezdjük az újraélesztést, és van ajdunk, valakit kiküldünk, hogy megvárja önöket.
3: Feltételezzük, hogy sikerrel jártunk, hány perc, milyen esélyt jelent?
2: Hát minél előbb használjuk, annál nagyobb a siker lehetősége, ha hirtelen szívmegállásról van szó. Az általában az első percben 70-80%-a siker, ha fibrillációról, vagy ha olyan fajta szívmegállásról van szó.
3: Előfordulhat az, hogy nagyobb kárt okozunk vele, mint hasznot?
2: Nem, mert a gép az egyszerűen védeni fogja. Uh-huh. Szóval a gép erővel nem fogja sokkolni az illetőt, hogyha uh-huh. úgy adódik.
1: A mellkasnyomás helyes ritmusát a Bee Gees Stayin' Alive című dala diktálja.

0: Az újraélesztését gyors talpalót a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon vettük fel. Az oktatási intézmény épületében ugyanis található ALD. Ezt a porta felüli bejáratnál a hivatalos embléma is jelzi. A készüléket az elmúlt évek során szerencsére egyszer sem kellett használni, viszont megnyugtató a tudat, hogy a város központjában van ilyen, szükség esetén bárki által használható készülék. Halasi Szabolcs, az MTTK dékán helyettese.
1: Honnan jött az elképzelés, hogy itt az MTTK-n is legyen egy automata defibrillátor?
2: Dr. Cékus Géza, az egykori dékán helyettesünk javasolta az akkori vezetésnek, hogy szerezzünk be egy defibrillátort, mert ugye szükség van rá, vagy hát reméljük, hogy nem lesz szükség rá, viszont volt egy pályázati lehetőség, a padokon keresztül megpályáztuk, és így sikeresen ugye be is szereztük az adott automata defibrillátort. Ugye, amikor beszereztük az eszközt, akkor egy képzésen is részt vettek egyes alkalmazottaink. Itt volt, aki az oktatók közül, volt, aki csak az adminisztratív személyzetből, pont azért, hogyha lesz ugye ez az eszköz, akkor tudjuk is megfelelően használni. Viszont erről az eszközről tudni kell, hogy nagyon egyszerű a használata, jóformán saját magát, vagy az, aki használja, azt vezeti egy instrukciókkal, akár szóval, akár képekkel.
1: Ki veheti igénybe ezt az eszközt? Tehát ez nem csak a kar dolgozóinak, vagy az itt tanulóknak használható?
2: Hát ezekről az automata defibrillátorokról tudni kell, hogy nem csak ugye egy adott kis helységre, vagy egy kis iskolára vonatkozik, hanem minél, így mondjam, minél forgalmasabb helyszíneken szokták ezt elhelyezni. Itt gondolunk repülőterekre, akár színházakra, mozikra, és így tovább. És hát itt, mivel mi a városközpontban vagyunk, a Strossmayer utcában, így ez elég forgalmas, és úgy gondoltuk, hogy itt ezt nem csak mi, hanem akár mások is használni tudják.
0: Szintén jó példa a szabadkai sportcsarnok. Egy évvel ezelőtt két készüléket helyeztek itt el. Az ALD-k megvásárlásához szükséges pénzt egy jótékonysági futáson gyűjtötték össze, majd a Spartacus kosárlabda csapata is megnövelte. Egyik mérkőzésük teljes bevételét a jó célra fordította. Az akciót a Szabadkai Vöröskereszt szervezte. Sinisa Trajković, a Szabadkai Vöröskereszt titkára.
3: Több
0: mint 300 résztvevő fizette be a regisztrációs díjat. Nem feledkezhetünk meg azokról sem, akiktől talán még nagyobb támogatás érkezett. Ezek azok a jogi személyek, akik anyagiakkal segítették a rendezvényünket, és ezáltal sikerült akkora összeget begyűjtenünk, hogy nem csak egy, hanem két defibrillátor is lesz a sportcsarnokban. Ellenőriztük. A sportcsarnokban valóban van szabadon elérhető defibrillátor, ami elsősorban az edzések vagy a nagy mérkőzések alkalmával lehet hasznos, amikor sok ember megfordul itt. Természetesen szerettük volna önöknek megmutatni az összes Szabadkán található ALD-t, vagy legalább egy pontos listát adni arról, mely helyszíneken található még ilyen készülék. A szabadkai egészségházaknak kedden küldött kérvényünkre azonban péntek délig nem érkezett válasz. Természetesen, ha hozzájutunk az információkhoz, azt közöljük majd. Defibrillátort egyébként bárki vásárolhat, nem kell hozzá külön engedély vagy jóváhagyás állami szertől vagy hatóságtól. Egy cég, egy iskola, egy egyesület is dönthet úgy, hogy saját tagjai, dolgozói, diákjai, valamint minden környékben megforduló ember biztonsága érdekében vesz egy ALD-t. Szabadkán az ipari zónában például több nagyvállalat is így tett. És hogy mennyibe kerül? Néhány éve még valóban kiemelt ételnek számított, mára azonban már lényegesen csökkentek az árak. Egy egyszerű, de megbízható működő készülék már 1200-3000 euró plusz áfa körüli áron is beszerezhető. Ezt akár egy közösségi gyűjtés vagy jótékonysági rendezvény útján is elő lehet teremteni. Amit pedig ezen felül megtehetünk, az az, hogy rendszeresen felevelenítjük az újraélesztésre vonatkozó ismereteinket. Gyakorolhatunk mobilos applikációk vagy oktató videók segítségével, szükség esetén pedig természetesen cselekszünk, és igyekszünk minden tőlünk telhetőt megtenni azért, hogy életet mentsünk.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ébredjenek friss hírekre és a régmúlt slágereire.
2: Napindító.
3: Kedves hallgatóink, különleges eseményre készül a törökbecsei katolikus közösség. Május 31-én a vasárnapi szentmisét követően a Szent Klára templom udvarában ünnepélyesen felszentelik a felújított, művészi értékű faragott keresztet. Hogy milyen munkálatok előzték meg a felújítást, milyen története van a keresztnek, és mit jelent ez az esemény a hívek számára, arról Korenci Lászlóval, a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság tagjával beszélgetünk. Köszöntöm a műsorban.
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm a Szabadkai Rádió hallgatóit.
3: Milyen története van ennek a faragott keresztnek, hogyha jól tudom, akkor egy időben az eltűnéséről is be lehetett számolni?
4: Hát igen, sajnos egy jó szándékú akciót megtorpedóztak, hiszen ez a keresztet 1996-ban a millecentenáriumi emlékévben faragták ki Szarvas Sándor temerini fafaragó művész irányításával. Egy nagyon szép és nagyon nagyméretű kereszt állt az Aracsi Puszta templomnál. Néhány év múlva azonban különböző okokra hivatkozva egyszerűen kidobták, árokba dobták az egészet. Ám mindig akad olyan ember a megfelelő helyen és időben, aki tudja, hogy mit lehet megtenni egy-egy érték megmentésének érdekében. Ezt tette Erdmann Ferenc úr is, amikor hazavitte a keresztet, és közel 2 évtizedre tárolta. Nem volt ötten megfelelő ideális körülmények, de arra jó volt, hogy a keresztet megóvta a további pusztulástól. Keresték a keresztet, kutatták, de nem jutottak a nyomára. Joggal. Nem akarta nagy dobra verni, hiszen azok, akik a keresztet eltávolították, várható volt, hogy meg is semmisítik. Egy nagyon gyönyörű kereszt művészi faragással minden elismerést megérdemel az alkotója, és az életművei közé is besorolható.
3: Mikor és milyen állapotban kezdődött meg a felújítás, milyen restaurálási munkálatokat kellett elvégezni, amikor már visszakerült a közösséghez?
4: Amikor visszakerült a közösséghez, akkor hát lényegében tisztítás volt és újrafestés, amit elvégeztem. Eredetileg egy másik helyszínre szerettük volna felállítani, de arra nem kaptunk engedélyt, ezért úgy döntött az egyháztanács és a melláratja, hogy akkor felállítjuk a templom kertjében. Találtunk neki megfelelő helyet, megfelelően előkészítettük a biztonságos rögzítést, és helyreállítottuk.
3: És kik támogatták, vagy segítették a felújítást?
4: Csak is önkéntes munkával csináltuk. Semmilyen támogatást nem kaptunk, tehát azok az emberek, akik a tartószerkezetet megheggeztették, tehát saját pénzüket és munkájukat fektették bele. Ugyanúgy én is akkor, amikor vállaltam a keresztnek a tisztítását és újrafestését, tehát saját munkámkal, saját erőinkből ezt meg tudtuk csinálni. Annyit egészítettünk ki a keresztet, hogy egy más célra öntött korpuszt helyeztünk rá, amely meglepő módon, de annyira illett a kereszthez, mintha oda lett volna tervezve. A kereszt immár felújítva, újrafestve és megvédve teljes pompájában áll a Szent Klára templom udvarában. Ez a központi templom, és vasárnap a szentmise után ünnepélyes keretek között fel fogja szentelni melláratja. Ez alkalommal meghívunk minden érdeklődőt, hogy vegyen részt ezen nem mindennapi eseményen, hiszen tájainkon az utóbbi 100 évben nem volt ilyen jellegű egyházi dolog, hogy köztéren vagy máshol keresztet szentelnünk. Hiszen tudjuk azt, hogy az egyház tevékenysége csak a templom területére korlátozódott, csak a meglévő objektumok és egyebek védelmére. Ezek a keresztek, amelyek szerte voltak a városba, a határba és más helyen sorsukra lettek hagyva, vagy pedig, mint más esetben is, egyszerűen lerombolták őket. Nagyon sok példát tudunk erre találni, sajnos. Ám ha van pusztítás, akkor van ismét lehetőség arra, hogy nekünk, akiknek megadatott, ezeket ismét helyreállítsuk. Mert hiszen értékeink közé nem csak a népdalok, a nyelvünk, a viseletünk tartozik, hanem ezek a vallási szimbólumok is, amelyeket nagyapáink vagy dédapáink emeltek szerte az országban.
3: És terveznek esetleg a jövőben további felújításokat vagy közösségi kezdeményezéseket a templom körül, mert ez, amit mesélt most az imént, ez egy igazán szép és nagy lelkű dolog.
4: Hát a templom körül most nagyszabású munkálatok vannak, hiszen amikor elszigetelték a templom falait, akkor ki kellett szárítani a falakat, és most folyik a templomnak a külső tatarozása, tehát ezt állami segítséggel meg pályázatok útján tudták megvalósítani az egyházi közösségek. Nekünk civileknek pedig maradt ezek a kisebb jelentőségű akciók. Hát tervezünk. Tervek vannak. Törökbecsén a Petőfi Sándor utcában volt néhány utcai kereszt, amelyeket a 70-es években leroboltak. Kaptunk egy olyan jelzést, hogy hát igen, helyre lehetne őket állítani, de pontosan ugyanolyanokat, ahogy voltak. Mit ad Isten? Az egyik lerombolt kereszt kettárgyai és keresztjei sértetlenül előkerültek és átadták az egyháznak, hogy ha lehet, akkor azt a keresztet is állítsuk helyre. Ez az egyik, a másik pedig 1918 végén a romba döntött törökbecsei turul szobort szeretnénk helyreállítani, hiszen annak is a talpazati részei előkerültek, hiányzik a madár, amelyek beledobtak a Tiszába, de ha úgy adódik a helyzet, talán sikerül megtalálni, és akkor azt is újraállítani. Ehhez nagy pénzeszközök szükségesek, amelyre jelenleg nem áll rendelkezésünkre, de megvan a kezdeményezés, magyarországi támogatásokat is igényeltek, de mivel, hogy a madár magában Tiszában van, tehát ott régészeti feltárásokat és régészeti kutatásokra igényelő jóváhagyásokat is kell szerezni, amelyek valóban nagyon nagy anyagi terhet rólanak bármelyik civil tervezetre. Itt nálunk Törökbecsén, aki kezdeményezte ezt, tehát az első kereszt felállítását, az Aracs 95 nevű szervezet ma is működik, néhány tagja van, aktív a számla minden, de viszont olyan kevesen vagyunk, hogy önkéntes munkával, meg egyéb ilyen partizán akciókkal, majd így mondom, hogy ezt a feladatot még egyelőre nem tudjuk megoldani. Ilyen kisebb helyreállításokat igen, de ilyen nagy volumenűt, mint a turulmadár helyreállítása, ez sajnos már meghaladja az erőnket. Ehhez állami támogatás kellene, jóváhagyás kellene, és hát máshoz sorban meg kellene szerezni egy területet is szeretnénk visszaállítani az eredeti helyére, hiszen az üres, a közpark területén van, de oda egyelőre semmiféle engedélyt nem adnak ki. De hát ez a helyzet, ezen most még nem tudunk változtatni.
3: Reméljük, hogy hamarosan ennek is eljön az ideje. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt, és ezekről a valóban fontos dolgokról, eredményekről beszámolt, és csak azt tudom mondani, hogy további kitartást és jó munkát kívánok.
4: Köszönjük, és csináljuk azt a munkát, amelyeket el tudunk végezni. Köszönöm a lehetőséget és az érdeklődést a Szabadkai Rádiónak.

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
3: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, Paul McCartney énekelt nekünk itt a 107,1-en, azt mondják, hogy igazából amikor együtt volt a Beatles, akkor volt az igazi, de hát egy bogár is bogára, hogy mondja a közmondás, úgyhogy mindenféleképpen nagyon jó, hogy őt is hallottuk ilyen formán. Egyébként Ringo Starrral olykor fellépnek, együtt jóban vannak. Amikor annak idején feloszlottak, akkor azt mondták, hogy Yoko Onohoz köthető, mert hogy mindig ott volt a próbákon, nem kellett volna, hogy ott legyen, és akkor, amikor elgondolták, hogy na, akkor változtatnak, akkor még egy utolsó albumot kiadtak külön, és Paul McCartney is a saját lemezét kiadta, és nem volt hajlandó megtenni azt, hogy kicsit késlelteti a zenekar miatt, mert ő akkor már máshova kacsingatott, és itt van velem a stúdióban Vágó Kriszta, ő lesz a mozaikos, te annak idején a Beatles-t szeretted, lázban égtél, vagy hogy álltál hozzájuk?
1: Szia Gabi, köszöntöm a rádió hallgatókat. Hát nem vagyok nagy Beatles fan, megmondom őszintén. Én szeretem egy-két számukat, mégpedig a Hey Jude, vagy akár a Let It Be, tehát ezeket a zeneszámokat, de nem vagyok, ez valahogy nem. Nem tudom, én megmondom, én Queen rajongó vagyok, de szerintem mindenki tudja. De...
0: Mind a kettő nagyon jó. Én is nagyon szeretem a Queen-t, a Beatles-t is. Igazából az első két CD, amim volt, vagy hát amit annak idején szüleim megvásároltak, az egyik a Queen volt, a másik meg a Beatles, de őket hallgattam még lemezen is, mert nagyszüleim gyűjteményében meg volt lemez.
1: De látod, például nem emlékszem, szüleimnek rengeteg lemeze volt, és az a nagy lemezjátszó biztos nektek is volt otthon, és tudom, az nem volt szabad hozzáírni, meg bántani, meg nem tudom mi. És például nagyon arra emlékszem, hogy volt Omega, volt Illés, erre nagyon Bonnie M, Abba, kicsi, nagy lemez, de például Beatlesre nem emlékszem, hogy lett volna. De jó, nem most itt a gyerekkori emlékeim között tallom.

0: Józog.
1: Ez igazából úgy volt, hogy amit nagyszüleim vettek, akkoriban ez a Szécsi Pál, Korda,
0: György
1: egyéb lemezek, de a szomszédoktól azért kaptak olyan lemezt is, és úgy volt az, hogy nagybácsim kapott valakitől Beatles lemezt, ugye a Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band lemezt megkapta, azt a ugye rózsaszínes, mindenki rajta van, jó, érdekes jelmezekben, ez volt az, amit ugye ő megkapott, és ez megvolt, és Queen lemezünk is volt, ugye még a kezdeti korszakból, de ez is úgy, hogy valakint keresztül kapta a nagybácsim, úgyhogy így, de egyébként a nagyszüleim, amiket gyűjtöttek, az teljesen más volt, de azokat is hallgatta az ember, és akkor ebbe ugye belecsöppensz, és hallod, hogy ez milyen
0: jó. De ez
1: jó.
0: Nagyon fura különben, mert például nálam ez úgy működik, hogy tehát imádom a Queen, tényleg mindegyik zeneszámokat, és el tudom, tehát órák hosszákat tudom hallgatni. De vannak időszakaim, amikor jönnek, tehát, hogy például most Lady Gaga zeneszámait hallgatom, vagy múltkor, amit beszélgettünk, hogy Ennio Morricone, tehát, hogy ilyen különböző, a mostani zenékkel nem vagyok, nem is, hogy nem vagyok, hanem nem ismerem őket annyira, a mostani fiatalok zenét.
1: Kivágtad magad.
0: Igen. De például ez a 2000-es éve, 2000 után, amik vannak ezek, igen, képben vagyok, illetve 90-es évek és a 80-as évek, ez ami, illetve még a 70-es évek valamennyire, ugye ez a szüleim révén. Te hogy van a Hogy vagy a mostani zenékkel, Gabi?
1: Annyira nem is követem őket, tehát ez az igazság, hallgatom a régebbit. Itt van egy-kettő, a The Weeknd és egy-két előadó, akinek egy-két dalát igen követem, meg vannak, amikor régi előadók egy friss, új előadóval közösen valamit megalkotnak, ilyen volt Billy Ray Cyrus, aki közreműködött egy kollégájával, az nem volt rossz, az Old Time Road, de minden esetre inkább a régieket hallgatom, vagy mindent, ami egészen jó. De most azt mondd meg nekünk, Krisztán, miért elmegy az idő, hogy mivel készültél a hallgatóknak?
0: Nagyon sok minden lesz. Rögtön az első órában egy nyereményjátékkal indulunk, mégpedig a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatához Vaknyugat című előadásra lehet elvinni egy páros belül. Egy nagyon jó darabról beszélünk. Nem sok szereplős, de erről bővebben is beszélünk majd. Friss előadás, nemrég jött ki, ha jól emlékszem, még ott tavasszal, vagy a múlt évben. Tehát friss előadásról
1: előtte
0: beszélünk.
1: Is azt hiszem, hogy bemutatták, csak
0: igen. Igen, nagyon jó kis előadásról beszélünk, ezután virágkertészetről lesz szó, balkonládákról, ezen kívül mégpedig Doroszlón vendégszerepelt a Szilágyi József Attila Művelődési Egyesület Mosoly nevű színjátszója, és az előadás címe a Meghalsz Banya vígjáték, és ez egy nagyon érdekes, hiszen az indul a Bakterháznak a folytatása.
1: Gondoltam.
0: De bővebben majd a bejátszásban, utána gasztrofesztivál lesz majd Firigyházán, június 6-án oda is kapcsolunk, illetve Homeland Fesztivál júniusban a nyári mozi színházi közösség szervezésében, erről is szólunk a mai napon. Ezen kívül mozaik után beszéljünk róla, Palacki László kollégánk szórvány díjban részesült a VMUE által, illetve ismételjük a napindítós témákat, és körhinta is lesz, benne muzsikálomoz is. Hát én siettem elmondani, hogy mi lesz a mai perc.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai műsorba. Elköszön önöktől, aki szerkesztette a napindító Dédit Zsuzsanna, illetve az a két fiatalember, akik az iménti felvételt is belecsempészték ebbe a műsorba. Nem mások voltak ők, mint Szabó Tibor és az a Sóti Tamás, aki hangmérnökként folytatja is. Itt a 107,1-en, valamint itt volt önökkel a műsor vezetője, Agárdi Gábor, hamarosan hírek Brasnyó Zoltánnal, utána, ahogy mondtam, Mozaik Vágó Krisztával, és körhinta is lesz Csernei Pannával. A lejelentőben pedig még egy dalra maradt időnk, méghozzá Philip Michael Thomas előtt tisztelgünk, aki 77 éves. Az idősebbek a Miami Vice sorozatból ismerhetik, a fiatalabbak pedig a GTA Vice City videójátékból, és ezt a Miami hangulatot, amit igazából ők alkottak meg a 80-as években ezzel a sorozattal, ezt fogjuk felidézni egy dallal itt a 107,1-en. Jó rádiózást, ne állítsanak az állomás keresőn!

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
2: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
3: Miért?
2: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésődnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
1: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
2: Írassa gyermekét magyar osztályba.
4: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
1: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
5: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: 10 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Hírek.
9: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. A vajdasági magyar újrakezdés közleményben határolódott el a vajdasági magyar plénum vezetőinek, Surányi Zoltán elnöknek és dr. Csányi Erzsébet alelnöknek a politikai és közéleti tevékenységétől. A szervezet szerint a közös munka során több esetben is egyeztetés nélküli egyoldalú döntések születtek, amelyek akadályozzák az eredeti célok megvalósítását. Kifogásolták azt is, hogy a nevükben olyan kampányprogram jelent meg, amelyet nem hagyott jóvá a tagság. A vajdasági magyar újrakezdés szerint a nyilvános kommunikációban megjelent megosztó hang nem rombolja a közösségi bizalmat. Hozzátették, több plénumi tag is jelezte, hogy nem ért egyet a jelenlegi vezetéssel, és továbbra is az újrakezdéssel közösen kíván dolgozni a vajdasági magyar közösség megújulásán. Elkészült a hajdújárási keresztelő Szent János római katolikus templom homlokzata. Nagy köszönet illeti mindazokat, akik nagylelkűen a nemes ügy mellé álltak, és kiki erejéhez mérten adományával hozzájárult ehhez a nagy sikerhez, írja a közösségi oldalán Sövény Rudolf, a szabadkai városi képviselőtestület tagja. Ez az épület és ez az összefogás hirdeti, hogy a mi közösségünk élni akar, fogalmaz a Vajdasági Magyar Szövetség politikusa. A hajdújárási templom homlokzatának felújítása önerőből zajlott. Hajdújárás első alkalommal adott hont a Gyöngyös Bokréta és a Durindó Népzenei és Néptánc Fesztiválnak. A településen már március eleje óta vannak munkaakciók. A 62. Gyöngyös Bokréta és a 49. Durindó június első hétvégén lesz hajdújáráson. Tűzvédelmi előadásokat szervez Magyar Kanizsa községben a Községi Tűzoltó Szövetség azok számára, akik részt vesznek a közelgő aratási munkálatokban. A képzések célja, hogy a résztvevők megfelelő felkészültséggel rendelkezzenek egy esetleges tűzeset vagy más veszélyhelyzet esetén. A tavalyi évben mintegy 500 termelő kapcsolódott be a több napos továbbképzésbe. Az előadások végén a résztvevők tesztet töltöttek ki, sikeres teljesítés esetén pedig tanúsítványt kaptak, amely igazolja, hogy részt vehettek, illetve részt vehetnek az aratásban. A következő napokban Kispiacon és Horgoson tartják meg az előadásokat, míg május 29-én pénteken este 7:30-tól pótnapot szerveznek Tótfaluban és Magyarkanizsán is. Gyásznapot hirdettek már a Nagy Kikindán. A 7 éves Mihajlo Smetanát május 10-én ütötte el egy BMW márkájú személygépkocsi. A kisfiút súlyos sérülésekkel először a Nagy Kikindai Közkórházba, majd onnan az Újvidéki Gyermekkórházba szállították. Szervezete vasárnap adta fel a küzdelmet. Mihajlo tragikus halála kapcsán Nagy Kikinda polgármestere Mladen Bogdán május 26-ára gyásznapot rendelt el az önkormányzat területén. Légi csapást mért Irán déli részére az amerikai hadsereg. Állításuk szerint a támadásokat önvédelemből hajtották végre. A célpontok között rakétaindító állások és iráni hajók voltak, amelyek aknákat próbáltak telepíteni, közölte Tim Hawkins szóvivő. Az illetékesek szerint a korlátozott katonai akció lezárult, és annak végrehajtása nem jelenti a tűzszünet végét. Donald Trump amerikai elnök hétfőn közösségi média oldalán a légi csapások bejelentését megelőzően arról számolt be, hogy a konfliktus lezárását célzó egyeztetések Iránnal szépen haladnak.
7: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén 27 fok van, folytatódik a napos meleg idő, csak nem zavartalan lesz a napsütés. Csütörtöktől enyhe lehűlés várható majd.
6: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
2: Friss hírek minden órában.
7: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
8: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv.
10: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
11: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
12: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
11: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
12: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
11: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
6: Reklámot hallottak.

0: ajánló következik.
1: Pattany! Traktorba!
2: 18. Traktorfesztivál Oromhegyesen, május 31-én vasárnap, az oromhegyesi Atlantis Garden kerthelységében és parkolójában. Traktoros felvonulás, különféle versenyszámok és kulturális programok. 13 órakor fellép a Döndi Duó, 17 órakor pedig Csepregi Éva.
1: Haverok, buli, traktor!
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

0: Ez a Mozaik. Mozaik.
1: Az FM 107,1-en és az interneten.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Nálunk minden terítékre kerül.
4: 10 óra múlt 15 perccel kezdetét veszi mai Mozaik című műsorunk, itt a 107,1-en, és ahogy szoktam volt mondani, mivel hogy május 26-a van, szép lassan vége lesz ennek a hónapnak, is már csak pár napot kell aludni, és beköszönt június, úristen, már június, komolyan mondom, tehát itt mindjárt vége van a sulinak, mindenki mindjárt szabadságra megy, tombol a nyár ezerrel, ha szabad így fogalmaznom, hiszen Szabadkán és környékén per pillanat 28 fokot mérhetünk. Tegnap, amikor ránéztem, még pedig itt délután, akik itt voltak velem a körhintemben, és megláttam, hogy 33 fok volt még délután 6 órakor, komolyan mondom, igazi, igazi nyárias időjárásban van részünk, és amire számítani kell, mégpedig az elkövetkezendő napokban is jóval 30 fok feletti értékeket mérhetünk majd, és csütörtökön várható a lehűlés, amikor is 25-26-ra visszahűl majd a levegő. Időjárásról bőven beszélni fogok még majd, tehát kánikula szinte csak is zavartalan napsütéssel a mai napon. És ugye, ahogy szoktam volt mondani, mégpedig az ismétlés a tudás anyja, nézzük, mivel készülök önöknek. Ebben az órában már el fogjuk indítani a játékot. Mégpedig a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának előadására lehet elvinni egy páros belépőt. Virágkertészetről is lesz szó, balkonládákról, illetve a kertrendezésről. Ezen kívül, és kézzelik, én pont ebben vagyok, tehát, hogy nemrég ültettem levendulát, tudom, hogy kicsit késő, még április elején elültettem, illetve rózsákat. Hát nagyon remélem, hogy szépen ki is fognak nőni, bár a levenduláim már nőnek. Na de nézzük tovább, mégpedig egy színházi előadásról is szó lesz, mégpedig Doroszlón vendégszerepelt a Szilágyi József Attila Művelődési Egyesület Mosoly nevű színjátszója. Képzeljék, Meghalsz Banya című nagy sikerű színházi vígjátékot mutatták be, mégpedig ez elhangzik majd a bejátszóban is, hogy ez az Indul a Bakterháznak a következő része. Bővebben erről nálunk itt majd 11 és 12 óra között. Majd gasztrofesztivál lesz Firigyházán, elmondjuk a részleteket, és a Homeland Fesztivál programjáról is szólunk, és ne felejtjék el, hogy Mozaik után beszéljünk róla, benne Paracki László kollégánkat hallhatják, ő egyébként a Magyar Szó, a Pannon RTV és a Szent Tamás RS portál újságírója, nemrégiben szórványdíjjal ismert el munkásságát a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete. Ezen kívül 15 és 16 óra között a napindító témák terítéken, illetve a körhinta lesz Csernai Panna Nával, és ne felejtjék, ha kedd, akkor muzsikál a mozi Orosz Ildikóval. Aki itt lesz önökkel, nem más, mint adásvezető technikusunk Sóti Tamás, azaz Tomi, és a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta. Legyenek itt, tartsanak velünk itt ezen a szép, tündöklő, napsütéses napon.

0: Ez a Mozaik.
1: A hétköznapok hírei a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: 10 óra múlt 23 perccel, és ahogy ígértem, már is elindítjuk a játékot, amit el lehet vinni tőlünk a Szabadkai Népszínház a Magyar Társulatának, mégpedig Vaknyugat című előadására egy páros belépőt. 30-ára szól ez a belépő, és nézzünk csak néhány kis gondolatot, mégpedig az előadásról. A szereplők Hajdú Tamás, Ritz Ármin, Cserny Kárpád és Magyar Zsófia, rendező Vidovszky György, és a népszerű ír származású angol szerző Martin McDonagh darabja egy sötéten mulatságos történetet mesél el két testvér mindennapos cívódásai vagy civakodásairól, akik egy aprócska nyugat-írországi falu próbálnak együtt élni apjuk halála után. Napjaink jobbára veszekedéssel, fenyegetésekkel és kisebb-nagyobb erőszakos kitörésekkel telnek, illetve a helyi pap kétségbe esetten igyekszik morális irányt mutatni a két megátalkodott férfinak, utolsó erejével próbál rendet vágni ebben a pusztuló zord világban. A Vaknyugat egyszerre szívszorító és fájdalmasan nevettető. Olyan világot tár elénk, ahol a szent és a profán, a nevetséges és a megrendítő folyamatosan összemosódik. A groteszk erőszak, a tragikum és a keserédes humor elegyében a testvéri szeretet torz tükörképe jelenik meg. Vajon van-e kiút, feloldozás ebből a kíméletlen gyűlölet spirálból? Az előadás hossza 125 perc két felvonásban. Tényleg egy fantasztikus előadásra invitáljuk önöket, mégpedig Fekete Komédia, az Isten háta mögött, testvérekről, bűről és megváltásról. Tényleg egy nagyon jó előadás, mindenkinek ajánlani tudom, aki még nem látta, tehát a Vaknyugatot tudják megnézni. 30-án lesz, és természetesen írják meg nekünk, hiszen lesz egy kérdésem is, nem eldöntendő kérdés. Egyetlen egy színész nevét írják meg a 066 36 36 33-as SMS számra. Ugye négyen játszanak a darabban, és természetesen itt egy nevet kérnék, szépen írják meg. Ami nagyon fontos a szabályokat illetően, hogy az önök teljes nevét is oda kell írni, csak is így tudjuk elfogadni az üzeneteket. Tehát egy színész nevét, aki játszik a darabban is, az önökét, induljon a játék. Tényleg erre a fergeteges Fekete Komédiára tudnak elvinni tőlünk egy páros belépőt, ez nem más, mint a Vaknyugat, és 30-án lesz a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatánál. Írjanak nekünk, játszanak velünk, addig is egy nagyon jó kis zeneszámmal megyünk tovább.

0: ajánló következik.
1: Kertmozi a Zsinagóga Parkban, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében május 30-án 20 óra 30 perctől. Régi idők hangulata, csillagos égbolt és a magyar filmtörténet második hangos filmje várja a közönséget. A Hippolyta lakály című filmet láthatják fekete-fehérben, magyar nyelven, szerb felirattal. Kabos Gyula felejthetetlen alakítása közel 100 év után is ugyanúgy megnevetteti a nézőket. Ne maradjanak le erről a különleges élményről. A belépés ingyenes.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak. Apró hirdetések.
0: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
0: a 024 222 638-as számon.
3: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kis Radanovácon. A bérleti díj 180 euró, és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. Tehát 069 55 80 847. Eladó egy világos szürke Metallic 2018-as évjáratú Volkswagen Polo gépjármű 1.0-as motorral 80 ezer kilométert futott, bejegyezve jövő év júniusáig. Kifogástalan állapotban. Irányár 900. Irányár 9350 euró. Érdeklődni a 060 133 11 99-es telefonszámon. Tehát 060 133 11 99. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-től és 16:30-től.
0: Hétvégén 9:30-től és 12:30-től, valamint délután 3:30-tól és 17:30-től.
3: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
0: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: itt a Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: Minden, ami számít, egy helyen.
0: Hogy ne maradjon le semmiről.
1: Mozaik.
2: 10 óra múlt pontosan 40 perccel, már is egy közérdekű infóval jövök itt a 107,1-en áramkimaradással. Ma szünetel az áramszolgáltatás Szabadkán, az Kárlik utcában, a Jadrán utcában, az Iván Antunovic utcában, Náda Dimity egy részén, Indria utca, Blás Korájty utca egy része, Jasa Ignátovic utcában, Dragutin Domjánic utca, Dréna utca, Zater utca, Györgyén utca, Morava utcában és a Dinkó Simunovic utcában és környékén. Igaz, már reggel 9:15-től, de egészen 12 óra 15 percig. Még több közérdekű infóért látogassanak el a pannonrtv.com-ra, ahol nem csak a közérdekű infókat tudják elolvasni, hanem bejátszásainkat és műsorainkat is visszanézhetik. Joe Cocker következik, itt a 107,1-en, de itt lesz velünk még a Back to Black és a Sugarloaf is. Tartsanak velünk!

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az interneten.
2: És a 107,1-en.
3: Ezek a funk

10 óra múlt pontosan 50 perccel, Back to Black táncol a lány, és Sugar Love-val folytatjuk Szingli lányjal. Maradjanak továbbra is itt velünk, hiszen mindjárt érkezik Brasnyó Zoltán a legfrissebb hírekkel, pontosan 11 órakor, utána pedig folytatjuk műsorunkat, tudják, két témával is, egy színjátszós témával, mégpedig, ahogy említettem, a Doroszlói Móri Zsigmond Magyar Művelődési Egyesület színpadán vendégszerepelt a Szilágyi József Attila Művelődési Egyesület Mosoly nevű színjátszó csoportja, illetve kertészkedni is fogunk, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani a továbbiakban is.

0: hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
2: Rádiózzon velünk!
3: A 107,1 MHz-en.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. A vajdasági magyar újrakezdés közleményben határolódott el a vajdasági magyar plénum vezetőinek, Surányi Zoltán elnöknek és dr. Csányi Erzsébet alelnöknek a politikai és közéleti tevékenységétől. A szervezet szerint a közös munka során több esetben is egyeztetés nélküli egyoldalú döntések születtek, amelyek akadályozzák az eredeti célok megvalósítását. Kifogásolták azt is, hogy a nevükben olyan kampányprogram jelent meg, amelyet nem hagyott jóvá a tagság. A vajdasági magyar újrakezdés szerint a nyilvános kommunikációban megjelent megosztó hang nem rombolja a közösségi bizalmat. Hozzátették, több plénumi tag is jelezte, hogy nem ért egyet a jelenlegi vezetéssel, és továbbra is az újrakezdéssel közösen kíván dolgozni a vajdasági magyar közösség megújulásán. Elkészült a hajdújárási keresztelő Szent János római katolikus templom homlokzata. Nagy köszönet illeti mindazokat, akik nagylelkűen nemes ügy mellé álltak, és kiki erejéhez mérten adományával hozzájárult ehhez a nagy sikerhez, írja közösségi oldalán Sövény Rudolf, a szabadkai városi képviselőtestület tagja. Ez az épület és ez az összefogás hirdeti, hogy a mi közösségünk élni akar, fogalmaz a Vajdasági Magyar Szövetség politikusa. A hajdújárási templom homlokzatának felújítása önerőből zajlott. Hajdújárás első alkalommal adott hont a Gyöngyös Bokrét és a Durindó Népzenei és Néptánc Fesztiválnak. A településen már március eleje óta vannak munkaakciók. A 62. Gyöngyös Bokréta és a 49. Durindó június első hétvégén lesz hajdújáráson. Tűzvédelmi előadásokat szervez Magyarkanizsa községben a Községi Tűzoltó Szövetség azok számára, akik részt vesznek a közelgő aratási munkálatokban. A képzések célja, hogy a résztvevők megfelelő felkészültséggel rendelkezzenek egy esetleges tűzeset vagy más veszélyhelyzet esetén. A tavalyi évben mintegy 500 termelő kapcsolódott be a több napos továbbképzésbe. Az előadások végén a résztvevők tesztet töltöttek ki, sikeres teljesítés esetén pedig tanúsítványt kaptak, amely igazolja, hogy részt vehettek, illetve részt vehetnek az aratásban. A következő napokban Kispiacon és Horgoson tartják meg az előadásokat, míg május 29-én pénteken este 7:30-tól pótnapot szerveznek Tótfaluban és Magyarkanizsán is. Gyásznapot hirdettek már a Nagy Kikindán. A 7 éves Mihajlo Smetanát május 10-én ütötte el egy BMW márkájú személygépkocsi. A kisfiút súlyos sérülésekkel először a Nagy Kikindai Közkórházba, majd onnan az Újvidéki Gyermekkórházba szállították. Szervezete vasárnap adta fel a küzdelmet. Mihajlo tragikus halála kapcsán Nagy Kikinda polgármestere Mladen Bogdán május 26-ára gyásznapot rendelt el az önkormányzat területén. Légi csapást mért Irán déli részére az amerikai hadsereg. Állításuk szerint a támadásokat önvédelemből hajtották végre. A célpontok között rakétaindító állások és iráni hajók voltak, amelyek aknákat próbáltak telepíteni, közölte Tim Hawkins szóvivő. Az illetékesek szerint a korlátozott katonai akció lezárult, és annak végrehajtása nem jelenti a tűzszünet végét. Donald Trump amerikai elnök hétfőn közösségi média oldalán a légi csapások bejelentését megelőzően arról számolt be, hogy a konfliktus lezárását célzó egyeztetések Iránnal szépen haladnak.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 27 fok van, folytatódik a napos meleg idő, csak nem zavartalan lesz a napsütés. Csütörtöktől enyhe lehűlés várható majd.
4: Friss hírek minden órában.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
5: 107,1 MHz.
2: Reklám következik.
6: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
7: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
1: Reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató. A Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. Jön a süt.

0: 11 óra múlt 12 perce, mégpedig egy nagyon jó kis zeneszámot hallhattunk, Republiktól Megy a gomba, de most pedig a balkonládákról lesz majd szó, mégpedig a virágokról. A virágok nem csak díszítenek, hanem hangulatot teremtenek, üzenetet hordoznak, sőt, sokszor egy-egy életszakaszt is jelképeznek. De vajon mennyi munka, tapasztalat és érzék rejlik egy-egy színes balkonláda vagy virágzó kert mögött? Erre kapunk választ Vitkovics Alexander most következő riportjából.
1: Mai beszélgető partnerem Cesznák Magdolna, a Bajsai virágkertész, aki nap mint nap a természet szépségével dolgozik, és jól ismeri a virágok nyelvét, nem csak a növényekét, hanem az emberekét is. Hogyan kezdődött az ön története a virágokkal? Volt egy konkrét pillanat, amikor eldöntötte, hogy ez lesz az útja?
2: Először is nagyon megtisztelő a kérdés. A szüleim és a nagyszüleim nagyon szép kertekkel büszkélkedtek, és rengeteg időt töltöttünk a kertben. A családi programok is ott teljesültek, meg hát ugye a közös munka, a virágok körüli teendők, és úgy valahogy beleszerettem.
1: A virágkertészet sokak számára a romantikus szakmának tűnik. Mi az a része, amit kívülről nem látunk, de a mindennapokban meghatározó?
2: Valóban nagyon szép szakma, sok gyönyörű növényel, szebbnél szebb színekben, de ha odafigyelünk, akkor ezt meg is tudjuk őrizni, kifejleszteni, nevelni őket. A meghatározó szerintem főleg az öntözés, főleg ebbe a melegebb éghajlatú időszakokban.
1: Ha jól tudom, akkor gyűjtéssel kezdődött az egész úgymond karrierje, illetve a virágok iránti szeretete. Maga a gyűjtés fogalma az miben merült ki?
2: Általános iskolás korom óta csodálgattam a körülöttem lévő asszonykáknak a gyűjteményeit, mivel hogy a régi idősek is foglalkoztak ilyesmivel. És hát volt, aki ebből abból az, hogy próbálgass kislányom, nagyon szép lett, majd meglátod, és igaza lett. Nagyon sok növényt begyűjtöttem már általános iskolás koromban is, és később a gyűjtemény nőtt, ahogy külön elkezdtem tanulmányozni azokat a növényeket, amelyek jobban engem vontottak, főleg a színes levelű, trópusi, esőerdei növények, és a nálunk is honos tüntelelő növények, amelyekből sokkal még csak most ismerkednek az emberek, többek között általam is.
1: Említette, hogy vannak egzotikus növényei is. Melyeket emel neki, és honnan ez az ötlet, és honnan szerzi be a növényeket? És ha jól tudom, akkor vannak olyan növények, amelyeket úgymond keresztezés, már ami a virágokat illeti, hogy különböző színösszetétele legyen.
2: Igen, hát ami a keresztezést illeti röviden, az amaryllis fajtákkal próbálkoztam. Csodás végeredményt ad, amikor például egy fehér virágú amaryllis egy pirossal sikerül köröztözni, és akkor piros-fehér cirmos változat fog születni a magokból, ugye? Persze rá kell várni 3-4 év is, de megéri. Ami a gyűjteményt illeti és a ritka fajtákat, főleg az esőerdeieket emelném ki, az esőerdei pálma és páfránytéléket, meg a kalateákat, marantákat. Ezek színes levelű fajták, meg hát a pálmák azok pálmák. Az önmagában egy gyönyörű, erőteljes növény, trópusi, tehát melegigényes szobanövényekről van szó, viszont egy meghatározó látványt nyújt egy szoba sarkában, vagy akár egy asztaldíszként egy-egy ilyen színes növény. A nálunk honos növényekből pedig a tüdőfüvek, köszvényfüvek, a hozták és a tűzesők, vagy heuhérák, amiket főként gyűjtök. Na most egy része gyógynövény, a másik része pedig a színes levele miatt vonz, és nagyon szépen lehet korrigálni vele kertekben, növényszigeteket alkotni. Most ismerkednek velük az emberek, több 20-30 fajta szint is össze sikerült már hoznom, érdemes megtekinteni, aki Bajsán jár, szívesen megmutatom, mit hoztam eddig össze 25 év alatt.
1: Említette a köszvényfüvet és a tüdőfüvet. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy amellett, hogy a kertünkben ott van és mondjuk szebbé teszi azt, gyógyhatása is kimagasló.
2: Igen, a régi öregek tudták, a mostaniaknak pedig úgy hívjuk fel a figyelmet, mivel a levele végett dísznövény gyönyörű, az egyik fehér szirmuslálű, a másik pedig zöld és ezüst pöttyök vannak rajta. Tehát önmagában is szép, ha más növény nincs már ültetve. Viszont igen, gyógyhatásuk van, és az emberek úgy valahogy elfelejtették ezt használni, vagy nem tudom, hát régiek nagyon sok növényen dolgoztak, és nagyon sok növényt ismertek, gyűjtöttek be akár a mezőről. Vagy ültettek a kertbe, hogy kéznél legyen, ami egy nagyon hasznos dolog, nekem is van többféle más növényem is, amit használok. De sokan ma már ezzel úgy nem foglalkoznak. Inkább elmennek a patikába, pedig hát a gyógynövény az aranyat ér.
1: Járja a virágvásárokat. Mennyire változott meg az emberek ízlése az elmúlt években? Milyen virágokat keresnek ma? És mi az, ami már úgymond kiment a divatból?
2: Azt nem mondanám, hogy volt is, ami kiment a divatból, mert hogy ezerféle a kereslet. Inkább szezonálisan változik az embereknek a hozzáállása, mivel ilyenkor a balkon növények és a kerti növények, amiket legszívesebben begyűjtenek, szépítik a kerteket meg a balkonokat. Viszont az év többi részében jobban a szobanövények, mert hát ugye abban tudnak gyönyörködni, akár télen, akár kora tavasszal. Mondjuk a színes, amit én is gyűjtök, akár kinti, akár benti, és a virágzó növények, ami úgy egész évben meghatározó, azt úgy valahogy szeretik az emberek, az úgy mindig becsületesebb, mint a többi.
1: Ön szerint mit tesz igazán különlegessé egy virágot, a színe, az illata, vagy inkább az, hogy milyen történetet hordoz?
2: Szerintem a színe és az illata is fontos, de a legfontosabb az, hogy kitől kapjuk. Mert nagyon sokszor a virág ugye ajándékként kerül, tehát tőlem valahová. És hogyha valaki fontosnak szánják, az biztosan más fog jelenteni az a növény, mint bármelyik másik, amit esetleg csak egy balkonra vásároltak. Az adja a jelentőségét.
1: Nagyon jó a válasz. Egyébként azt akartam kérdezni, hogy a férfiak, most magamból indulok, én nem szeretek virágot vásárolni, az nem azt jelenti, hogy soha nem vettem, de valahogy ez a része tőlem idegen, viszont mit tapasztal a férfiak, vásárolnak-e akár ajándékba virágot a nőknek, vagy akárkinek?
2: Sőt, túlnyomó részt ők vásárolnak. Nagyon sok férfi gyűjtő is van. A hölgyek azok inkább a kertszépítést választják, vagy a balkonszépítést, de hogyha ajándékról van szó, akkor inkább a férfiak járnak élen ebben, úgyhogy hát mit mondjak, tiszteletem.
1: Szerintem is le a kalappal előttük. Bajsán ugye sokan foglalkoznak virágkertészettel, ez inkább versenyhelyzetet jelent, vagy egyfajta közösséget, ahol segítik is egymást.
2: Hála Istennek, jó kis csapatnak tekintem ezt a kertész kollektívát. Na most konkurenciának nem nevezném magunkat egymásnak, mivel hogy barátságosak vagyunk egymáson, mindenki mindenkivel, meg különböző növényfajtákkal gyarapítjuk a embereket, szóval van, aki inkább csak balkon növényeket, van, aki inkább csak kaktuszokat, én pedig jobban kertieket és levéldísznövényeket tartok. Viszont ami a csereberélést illeti, az megy ám, úgyhogy mindenki mindenkivel cserél mindent a kertész kollégák között is. Jó kis csapat.
1: A virágok világa talán csendesebb, mint a minket körülvevő rohanás, mégis rengeteget mesél a türelemről, gondoskodásról, és arról, hogy az apró szépségeknek ma is helye van az életünkbe. Köszönöm, hogy bepillantást engedett ebbe a színes és illatos világba.
2: Nagyon megtisztelő volt, én köszönöm az érdeklődést.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
6: Reklámot hallottak.

0: aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora. A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
2: Szombat este a Doroszlói Móri Zsigmond Magyar Művelődési Egyesület színpadán vendégszerepelt a Szilágyi József Attila Művelődési Egyesület Mosoly nevű színjátszó csoportja a Meghalsz Banya című nagy sikerű színházi vígjátékkal. A helyszínről kolléganőnk Lenner Tíme a tudósított.
3: Francia Klára rendezőt kérdezem. Gondolom most már ez egy összeszokott csapat. Hogyan állt össze a társulat, és a darab választás az mihez köthető?
4: A darabot legtöbbször úgy választom, hogy a vígjátékok valójában, ami legközelebb a csapathoz, úgyhogy idén is egy vígjátékot választottunk, ahogy Meghalsz Banya című, ami valójában az Indul a Bakterháznak a folytatása, és a csapatról meg azt mondanám, hogy nagyon büszke vagyok arra, hogy a mi kis közösségünkben még ilyen sok fiatal szeret részt venni, szeret szerepelni, és úgy érzem, hogy most hosszú idő után tényleg van egy nagyon jó csapatunk. Nekünk legjobb a vígjáték, úgyhogy...
3: De nem lehet egyszerű a próba folyamat összehozni a próbákat így, hogy ugye sokan vidéken tanulnak, illetve külföldön.
4: Igen, legtöbb tanuló van, akik vagy középiskolások, vagy egyetemisták. Van, aki már munkaviszonyban is van, így hogy a próbákat legtöbbször pénteken 10 órakor szoktuk a próbát tartani, este 10-kor, akkor érnek haza, és akkor az úgy elnyúlik az éjszakába, de velük a próba is... remek. Nagyon szeretek velük lenni, mindig úgy várnak meg, hogy először mit is innák meg, és utána kezdjük a próbát, és mondom, hogy annyira élvezik, azt kell mondanom, hogy ezt a darabot is az utolsó pillanatban kezdtük készíteni, mivel nálunk hagyományos vidámást készül minden évben, Mikuláskor, és akkor a négyes fogaton is részt szoktunk venni minden évben, és csak utána tudjuk kezdeni a darabot, és akkor márciusig azért nincs olyan sok idő. Ahhoz képest, hogy csak hétvégén tudunk próbálni.
3: Mit lehet tudni erről a darabról? Ugye az Indul a Bakterház az egy nagyon népszerű produkció. Hogyan néz ki ennek a folytatása? Hány szereplős ez a produkció?
4: 14 szereplő van összesen, meg a súgók, meg a rendező. És a folytatás valójában abból szól, hogy a Bendegúz mindenféleképpen meg akar szabadulni a Banyától, és mindent belead abba, hogy ez meg is valósuljon. Sajnos a végén mégse sikerül, úgyhogy az Indul a Bakterháznak a folytatása. Ott is a Bendegúz és a Banya között zajlik a legnagyobb háború.
3: Még sok felé jártatok már. Milyen a közönség visszajelzése, illetve hát ugye a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók találkozóján is megmérettettetek, mennyire vagy elégedett az ottani bírálóbizottság véleményével?
4: Hát nagy tisztelettel hallgatjuk meg mindig a zsűri véleményét, mivel ugye ez profi színjátszók, és vagyis ebbe a világba tartoznak. Mi csak amatőr szinten tudjuk nyújtani a produkciót, és örülök annak, hogy őszintén megmondják a véleményüket. Mindegy, hogy az pozitív vagy negatív kritika. Szerintem nem is úgy kell felvenni, hogy kritika, hanem megmondják azt, amin lehetne még dolgozni, mi az, amit lehetett volna másképpen megcsinálni. Nagyon örülünk annak, hogy részt vehetünk a színjátszó találkozón, és biztos, hogy továbbra is szeretném ezt folytatni. Ami a közönséget illeti a falukban, hát most őszintén mondva, legjobban szeretünk otthon játszani, de ez nem csak a mi véleményünk, hanem a többi falunak is, hogy a szilágyi közönség az egy elképesztő közönség. Az ő tapsuk, és ahogy ők üdvözlik minden egyes előadás, az egy egyedi. Viszont a többi falukban is nagyon jó együttműködünk a falukkal, akikkel szoktuk készíteni a négyes fogatot is, Doroszló, Gombos, Kupuszina, Zomborba is felléptünk, nagyon jó kapcsolatunk van a Bezdáni Színházzal is, úgyhogy örülök neki.
3: Mit gondolsz, Klára, mi lehet a titka annak, hogy egyrészt Szilágyin kicsi a közösségnek a létszáma, és mégis ennyire erős, összetartó, a közönség is ennyire érdeklődő még. Van ennek valami, lehet ennek valami titka?
4: A szívünk vezet, minket a szívünk vezet, és nagyon igyekszünk arra, hogy a magyar hagyományokat, a mindent összetartsunk, és hogy amennyire csak lehet, és ameddig csak lehet, tovább is vigyük.
3: Mik a tervek? Merre visz az útja a Mosoly színjátszó csoportnak a továbbiakban?
4: Nem szeretném elárulni pontosan, hogy mi az a következő darab, ami lesz, de a forgatókönyv már megvan, és igyekezni fogunk, hogy jövőre még nagyobb sikerünk legyen.
3: Rizsányi Réka szereplőt kérdezem. Milyen szerepet töltesz be a darabban, és milyen volt a próba folyamat?
0: Én egy nőt, Julcsát töltöm be a színdarabban, akinek van egy nagyon-nagyon iszákos férje, és egy nagyon aranyos kislánya, Bözsi. A próba folyamat nagyon-nagyon jó volt, rengeteget gyakoroltunk, igaz, nehéz, hogy mindenki más tevékenységet végez, valaki egyetemre jár, középiskolában, vagy más tevékenységet végez. Szerintem nagyon-nagyon könnyű volt összehangolódnunk, mivel alapból már megszokott a társaság, és mindig jó a kör.
3: Jártatok már sokfelé szemlén is, milyen a fogadtatása a darabnak? Te hogy érzed magad az egész produkcióban?
0: Én nagyon-nagyon-nagyon jól érzem magam, mindig szeretek a színpadon lenni a többiekkel, szerintem nagyon jó a hangulat, és szerintem ahova megyünk, csupa szívvel fogadnak minket, és szerintem nagyon-nagyon sok a humoros rész, ezért rengeteget halljuk a közönséget nevetni is.
3: Francia Fábián egyik főszereplője a darabnak. Milyen volt az idei próba folyamat, és milyen kihívást jelentett számodra ez a szerep?
5: A próbákról azt kell elmondjam, mint az eddig az összes színdarabnál, hogy mivel szerte szét vagyunk, nagyon nehezen jön össze, csak hétvégére tudunk számolni, így előbb el kell kezdenünk a próbákat, azért is választunk általában rövidebb darabokat, és pénteken este 10-kor szoktak lenni a próbák, mindenki nagyon fáradt, a koncentráció esik, nehéz, viszont a szombati napot ezért megnyomjuk, és hát én szerintem mindenki beleteszi, amit tud, és így meghozza a munka gyümölcsét. Nekem a szerep igazából, azt kell mondjam, nem volt olyan nehéz megformálni, mivel kicsit úgy rám illett maga ezek a megmozdulások, ez egy kicsit ilyen félénk az ember, meg a másik részről pedig, határozott, ott szerintem hogy bele tudtam élni magam, azonosulni tudtam. Én játszom a Baktert, ugye ez az Indul a Bakterháznak a folytatása, és ugye ezt az egyik főszerep a Bakter, ottan azt kell tudni az egész darabról, hogy a vasútállomáson megjelenik egy anyuka a lányával, ugye a Bakternek elhunyt a felesége, és ezért most új asszony után néz, és akkor így udvarolatta, aki megjelenik, már keresgél.
3: Mit gondolsz, mi miatt lehet még ennyi fiatalt bemozdítani egy olyan kis közösségben, mint Szilágyi, ahol eleve kevesen vannak fiatalok?
5: Hát eleve nagyon összetartóak vagyunk, itt korosztálytól függetlenül. Maga a társaság is színes, mondom itt az általános iskolát, aki befejezi középiskolásoktól kezdve egészen egyetemistákig, vagy akár már ilyen kisfelnőttekig. A színjátszás pedig mindenkinek közös hobbija, közös szívügye, így van. És hát szerintem mindenki szereti, hogy megnevetheteti a közönséget, és valamit mindenki tenni akar valamit a közösségért, hogy megmaradjunk, és azt jó látni, hogy ezt díjazzák is sok helyen.
3: Azt mondtad, szerintem ez kulcsfogalom, hogy generációtól függetlenül azért ilyen kis közösségben, hogy a generációk tagjai azért együttműködnek.
5: Igen, teljes mértékben próbáljuk bevonni, aki most már én is idősödő, még nem öregnek nem mondanám, de idősödő generációk próbálják a fiatalabbakra ugye átruházni a feladatokat, és bevonni őket így a szerves részbe, és átadni azt a tapasztalatokat, tudást, hogy hogyan tudják mégis ők is majd a következő generációt ugyanúgy bevonni az egész közösségnek a működésébe. Legyen ez szó a színjátszás terén, vagy bármilyen másik kulturális, vagy szociális közegbe ott a faluba.
3: A Szilágyi színjátszó csoport folyamatosan tájol a Francia Gyólai Klára rendezte vidám előadással, amelynek szereplői, közreműködői Dudás Kevin, Francia Fábián, Rizsányi Csaba, Francia Anna, Súrján Csenge, Rizsányi Réka, Havár Maja, Vince László, Audrey Antonetta, Pap Emili, Nagy Leontina, Súrján Csongor, Antalovics Krisztián, Vargas Szilvia, Bársony Zsóka, Bársony Adorján és Dudás Róbert.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
2: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
3: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
4: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
5: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
4: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
3: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
6: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
7: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: 107,1.
1: A Retro jegyében.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Mozaik.
1: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
2: Mozaik. Részletről részletre.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: És részletről részletre megyünk 11 óra után 50 perccel, mégpedig tartozok önöknek egy névvel, hogy ki is viszi el tőlünk május 30-ai Vaknyugat című előadásra páros belépőt. Tényleg egy nagyon jó fekete komédiára invitáljuk önöket a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatához. Május 30 Vaknyugat, páros belépő. És azt kértem önöktől, hogy írják meg egyetlen egy színész nevét, aki játszik a darabban. Volt, aki szinte az egész stávot felsorolta, illetve volt, aki egyetlen színész nevezett meg. És aki elviszi tőlünk a páros belépőt, az Ágyas Ilonka. Nagyon gratulálunk Ágyas Ilonkának. Nem sokára kolléganőim fölveszik önnel a kapcsolatot, és el fogják mondani a részleteket, illetve a színház közönség szervezője is majd telefonál önnek, és elmondják, hogy hogyan, mikor tudja felvenni majd a páros belépőt. Gratulálunk még egyszer Ágyas Ilonának, tehát Ágyas Ilona viszi el tőlünk a páros belépőt a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának május 30-ára Vaknyugat című előadására szóló páros belépőt. Még egyszer gratula Ágyas Ilonának. Már is megyünk tovább Kylie Minogue-kal itt és Jason Donovannal a 107,1-en, utána pedig érkezik Brasnyó Zoli a legfrissebb hírekkel, azaz híradóval, utána pedig jövünk vissza a Pannon TV műsorújságával, és azon felül még tudják árfolyam infóval is. A Mozaik utolsó órájában egy órától pedig színház is, tehát egy fesztivál is lesz a téma, illetve egy gasztrofesztivál, csupa fesztiválokkal jövök majd vissza, úgyhogy érdemes velünk tartani itt a 107,1-en.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügető futamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltózárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: Dél van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldás.

0: Híradó.
1: A vajdasági magyar újrakezdés közleményben határolódott el a vajdasági magyar plénum vezetőitől, a plénum pedig Rózsa Zsombor távozását követeli a közéletből. Néhány napra beköszöntött a nyár, Pekingben tárgyalt a szerb elnök, és a hétvégén újra Folk Music Fest Palicson. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. A vajdasági magyar újrakezdés közleményben határolódott el a vajdasági magyar plénum vezetőinek, Surányi Zoltán elnöknek és dr. Csányi Erzsébet alelnöknek a politikai és közéleti tevékenységétől. A szervezet szerint a közös munka során több esetben is egyeztetés nélküli egyoldalú döntések születtek, amelyek akadályozzák az eredeti célok megvalósítását. Kifogásolták azt is, hogy a nevükben olyan kampányprogram jelent meg, amelyet nem hagyott jóvá a tagság. A vajdasági magyar újrakezdés szerint a nyilvános kommunikációban megjelent megosztó hang nem rombolja a közösségi bizalmat. Hozzátették, több plénumi tag is jelezte, hogy nem ért egyet a jelenlegi vezetéssel, és továbbra is az újrakezdéssel közösen kíván dolgozni a vajdasági magyar közösség megújulásán. A vajdasági magyar plénum élesen bírálta Rózsa Zsombort, a vajdasági magyar újrakezdés koordinációs bizottságának elnökét, és közleményben távozását követelte a közéletből. A szervezet szerint Rózsa korábbi VMS tagságát eltitkolta, így megtévesztette az újrakezdés alapítóit. A VMP közleménye szerint a mozgalom csak olyan személyekre épülhet, akik nem kötődnek a jelenlegi hatalmi rendszerhez. A plénum azt állítja, hogy Rózsa Zsombor az elmúlt hónapban akadályozta és szabotálta a közös munkát, ami szerintük a Vučić rendszer módszereire emlékeztet. A szervezet hangsúlyozta, hogy az újrakezdés név használatáról már januárban döntöttek, és ezt tekintik saját politikai projektjük alapjának. A közlemény szerint senkinek nincs joga kizárni vagy letiltani alapító tagokat az újrakezdés fórumairól és kommunikációs csatornáiról. A VMP célként az autentikus ellenzéki összefogást, az etikai hitelességet és a VMS rendszerével szembeni hatékony fellépést nevezte meg. Még csak május végét írunk, de már is beköszöntött a nyári hőség. A meteorológusok jelenleg, illetve a meteorológusok szerint a jelenlegi 30 fok körüli hőmérsékletek jóval meghaladják a májusi átlagot. Az időjósok szerint csütörtöktől majd néhány fokos enyhülés várható, de egyelőre tartós lehűlésre nincs kilátás. Balázs Zita riportja.
2: A tavasszal érkezett hirtelen felmelegedés sok embert kicsalogatott a szabadba. A legtöbben ilyenkor egy hűsítő itallal vagy fagylaltal próbálják enyhíteni a hőséget. Hanák Klementina.
3: Nagyon örülök neki, mert tényleg ez idei év volt, szerintem a leghosszabb idő, amikor hideg volt, szóval örülök ennek a melegnek.
4: Hogy viseled el a nagyobb fokokat, a melegebb időjárást?
3: Eddig amúgy nagyon jól, kicsit úgymond melegen van, de nagyon jól eddig.
4: Van esetleg valami taktikád, ahogy megpróbálod lehűteni magad egy kicsit?
3: Hát még annyira nincsen, de néha ilyen hideg italok, meg ilyesmi.
2: Az idei téli időszakban hosszabb ideig voltak mínuszok, ami sok ember számára megterhelő volt. Éppen ezért a lakosok különösen várták a felmelegedést és a nyárias időjárás érkezését. Natasa Miklenovic.
5: Én már nagyon vártam, nekem ez a tél valamiért most hosszabb volt, mint a többi, nem tudom, de már nagyon vártam, várom a nyarat, várom a meleget, de hál' Istennek eljött, úgyhogy hát igen, megyünk jégkásázni majd.
4: Ezekben a nagyon meleg időjárásokban hogyan próbálod egy kicsit lehűteni magad? Van esetleg valami taktikád?
5: Hát nagyon nincs, de hogyha neked van, nyugodtan mondd, mert nekem is kéne. Hát mondom, jégkásázni szoktunk a barátnőkkel, az a legtöbb, elmegyünk fürdeni a közelbe, hogyha van valami.
2: Májusban eddig átlagosan 24 fok körül alakult a hőmérséklet, ehhez képest a héten tapasztalható 30 fokos meleg jóval átlag felettinek számít. A hőség szerdán tovább erősödhet, amikor a hőmérők akár 32 fokot is mutathatnak. A szakértő szerint ez a szokatlanul meleg időjárás rendkívülinek tekinthető. Kovács Géza, klímakutató.
6: Az időjárási helyzet tényleg különös, mert gyakorlatilag észak-nyugati szél fúj, tehát nem délről érkeznek a meleg légtömegek, hanem egy hosszan elnyúló hidegfront, ami már napok óta Nyugat-Európában okoz hűvösebb, illetve Észak-Nyugat-Európában hűvösebb időt, az ott vesztegel, nagyon lassan halad keletre, és ennek a meleg oldalára kerültünk is, függetlenül attól, hogy a légmozgás az gyakorlatilag észak-nyugati, ami általában hűvösebb levegőt hoz. Most ez viszont egy meleg fronti hatás, ami még kitart nem csak ma, hanem még szerdán is.
2: Csütörtöktől átmeneti lehűlés várható, amely előreláthatólag csak néhány napig tart majd. A hőmérséklet mindössze néhány fokkal esik vissza, így továbbra is kellemes, 24-25 fok körüli idő marad. Az előrejelzések szerint hétvégén visszatérnek a nyári melegek.
1: Nyugat-Szerbia több településén akadozik a vízellátás, mint a meghibásodott a Rzav regionális vízrendszer fővezetéke Gorobije település közelében. A csőterés miatt Pozseg, a Csácsák, Lucsán és Gornyi Milánovász lakosai maradtak víz nélkül. Csácsákban rendkívüli helyzetet hirdettek, és a hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy a következő 10 napban ne fogyasszák ivóvízként a rendszerből származó vizet. A közművállalat szerint egy nagy átmérőjű betoncső repett meg nyomás alatt, ezért tartós megoldásként acélcsőre cserélik az érintett szakaszt. A munkálatok folyamatosan zajlanak, a vízellátás helyreállítását nagyjából szerdára ígérik, a csácsáki kórház pedig közölt, hogy a tervezett műtéteket ideiglenesen el is halasztják, ugyanakkor a sürgősségi ellátás és a dialízis zavartalanul működik tovább. Ötödik sebességbe kapcsoltak a tárgyaló felek a szerbiai kőolajipari vállalat többségi orosz tulajdonrész eladásával kapcsolatban. Az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériumának rövid határidejei miatt a Gazprom, a MOL és a szerb állam többszöri halasztást követően kénytelen tető alá hozni az elkövetkező 2-3 hét alatt a megállapodást, vagy újabb haladék iránt folyamodni. Lobod Árpád összefoglalója.
0: Az amerikai külföldi vagyont vizsgáló és ellenőrző hivatal május 22-én hosszabbította meg legutóbb a NISZ eladásának határidejét. Csupán további 2 hetet adtak a magyarországi MOL-nak, a szerbiai kőolajipari óriás cég orosz többségi tulajdonrészének felvásárlására. Hernádi Zsolt vezérigazgató szerint az elmúlt hónapok intenzív tárgyalás sorozatának köszönhetően jelentős előrelépés történt az adásvétel megkötése érdekében. Hozzátette, derülátó, de bizonyos feltételeket még véglegesíteni kell az elkövetkező hetekben a régió és főként Szerbia energiabiztonsága érdekében. Ez a megállapítás egybecseng a szerb illetékes miniszter kijelentésével is, ami szerint az ország kiemelt érdeke a pancsovai finomító zavartalan működése és a hazai szükségletek kielégítése. Dubravka Djedović Handanović, energetikai ügyi miniszter. A kérésünk egyértelmű, a finomító a lehető legnagyobb mértékben dolgozzon, fedezze a szerbiai piacot, hogy ne támaszkodjunk behozatalra a továbbiakban, erre ne legyen szükség. Egy nagyon jó állapotban lévő finomítóval rendelkezünk, a főjavítást 2024-ben végezték el. Rendelkezünk azokkal a feltételekkel, amelyek lehetővé teszik, hogy stabilak maradjunk, mindenek előtt a szerbiai kőolajipari vállalaton keresztül. Ez a mi célunk a MOL-lal folytatott tárgyalásokban. Ők a működési rugalmasságot szeretnék megvalósítani, hogy tevékenységüket hatékonyabbá tegyék a MOL csoport szintjén. Szerbia számára kritikus tárgyalási pontnak számít az elővásárlási jog, amennyiben a MOL a jövőben el akarna adni a NISZ-t. A pancsovai finomító kapacitás megőrzése, ahonnan a nagykereskedelmi üzemanyagpiac 80%-át bonyolítja le, a petrohímia vegyipari cég folyamatos működése, valamint a Gazprom által korábban megkezdett és vállalt fejlesztési projektek folytatása. Az amerikaiak kikötése, hogy a megállapodásnak garantálnia kell a Gazprom teljes mértékű és végleges kivonulását a tulajdonosi és ellenőrzési struktúrából. Ezen felül az OFAC fenntartja a jogot minden egyes pénzügyi lépés és a végleges szerződés jóváhagyására.
1: Alekszandr Vučić szerb elnök hivatalos látogatása keretében Pekingben tárgyalt Xi Jinping kínai államfővel a népi gyűlés nagy csarnokában, ahol ünnepélyes fogadtatásban részesült. A találkozót vörös szőnyeges ceremónia, díszőrség és a szerb, illetve kínai himnusz elhangzása kísérte. A két ország delegációjának megbeszélésén Xi Jinping hangsúlyozta, a világ egyre turbulensebbé válik, ezért Kínának és Szerbiának tovább kell erősítenie az együttműködést, a kölcsönös bizalmat és a politikai támogatást. Kínai elnök úgy fogalmazott, bízik abban, hogy Vučić látogatása új mérföldkő lesz a két oldalú kapcsolatokban, és új szintre emeli az átfogó stratégiai partnerséget. Vučić megköszönte Kínának és Xi Jinpingnek a Szerbia iránt tanúsított tiszteletet és támogatást. Kiemelt, hogy a politikai megállapodások nélkül nem lehetne gazdasági együttműködésről sem beszélni.
7: A politika tárja ki előttünk a gazdasági fellendülés lehetőségét. Kínában ez így működik. Egyébként mindenhol így működik ez, csak van, aki úgy tesz, mintha ez nem így működne. Itt ez így működik. Nyíltan, transzparensen és tisztán.
1: Légicsapást mért Irán déli részére az amerikai hadsereg. Állításuk szerint a támadásokat önvédelemből hajtották végre. A célpontok között rakétaindító állások és iráni hajók voltak, amelyek aknákat próbáltak telepíteni, közölte Tim Hawkins szóvivő. Az illetékesek szerint a korlátozott katonai akció lezárult, és annak végrehajtása nem jelenti a tűzszünet végét. Donald Trump amerikai elnök hétfőn közösségi média oldalán a légicsapások bejelentését megelőzően arról számolt be, hogy a konfliktus lezárását célzó egyeztetések Irán szépen haladnak. A hétvégén újra elhozza Paricsra a magyar népzenét és a velünk élő népek muzsikáját a Folk Music Fest. A Juhászok civil szervezet 12. alkalommal szervezi meg a fesztivált Palics turisztikai övezetének szívében a Vigadó teraszán. A kétnapos rendezvénysorozat szombaton 18 órakor kezdődik fiatal népzenészek koncertjével, majd 19 órától a magyar banda ígér óriási hangulatot, a szegedi szélműves formáció pedig táncházzal is készül. Vasárnap már 15 órakor lesznek gyermekprogramok. 16 órakor hivatalosan is megnyitják a fesztivált, majd a Juhász zenekar, a Ravnica együttes és a Csantavéri Mendikusz lép fel. 19 órakor a Kossuth-díjas budapesti Vujicsics együttes, majd a bajai Danubia tambura zenekar teremti meg a jó hangulatot. A programokra a belépés ingyenes. A szervezők kiemelik a népzenei élményen túl gazdag kísérőprogrammal, borutcával, finom ételekkel, valamint népművészeti kirakodó vásárral is várják a Palicsra látogatókat. A pontos idő 12 óra 12 perc. Halljuk, mi lesz még a híradóban. Hamarosan szüretelhető lesz a Feketicsi megy, illetve híradónk további részében iskolákba is ellátogatunk, először Magyar Kanizsára, majd pedig Óbecsére. Jönnek a részletek. Már majdnem szüretre érett a Feketicsi megy, Bács-Fekete-hegy területén, a település messze földön ismert sötétbordó színű jellegzetes ízvilágú terméseiről, amelyeket nem csak feldolgoznak és értékesítenek, hanem egy nagyszabású rendezvényel is ünnepelnek évről évre. A helyiek már javában készülnek a Bács-Fekete-hegyi falunapokra és megynapokra, amelyek hamarosan ismét benépesítik a települést. Nem mellesleg az idei termés is egészen jól alakul, állítják a gazdálkodók. Mecserik Anita riportja.
8: Bács-Fekete-hegy szinte minden ház előtt találni lehet megyfát. A helyiek kifejezetten szeretik, ugyanis a fa nem csak árnyékot ad, de termése kifejezetten finom és könnyű fenntartani. Sokan csak egy-két fát tartanak, míg mások egy egész vállalkozást építettek rá. Horkai Zsolt, helyi termelő, mintegy 330 megyfával dolgozik. Tavaly kifejezetten rosszul alakult a terméshozam, szinte 90%-os fagykár keletkezett. Idén azonban sokkal pozitívabb a helyzet, csak úgy vöröslik a termés a fákon.
9: Az idén virágzásban is jó idő volt, meg hát idáig is azt mondom, hogy kedvezett az idő, nagyobb vihar, jég nem volt, hál' Isten itt ugye felénk. Viszont egy picit lehet, hogy apróbb lesz a termés, ugye a picit a csapadékhiánynak köszönve, és annak, hogy nagyon sok megy van a fákon. Tehát valójában ez nem probléma, csak legyen termésünk, mert hát a tavalyi év az elég szerény volt.
8: A helyiek, különösen a Bács-Fekete-hegyi gazdakör nagy hangsúlyt fektet a Feketicsi megy termesztésének hagyományára. Egyik legnagyobb kezdeményezésük a Bács-Fekete-hegyi falunap és megynapok szervezése, ami lehetőséget ad a helyi termelők bemutatkozására, a megy termékek kóstolására, tapasztalatcserére és közösségépítésre is. Fekete Andor, a Bács-Fekete-hegyi gazdakör elnöke.
10: Már két évtizede létezik maga a rendezvény, ami összefort a falu ünnepével, úgyhogy nem csak ugye megynapokat ünnepelünk, hanem ilyenkor a település is ugye születésnapjának tekintjük, ugye, hogy falunapot is ünneplünk vele együtt. Ez azt is bizonyítja, hogy valóban a lakosságnak fontos szerepet tölt be ez a gyümölcs. Úgyhogy a rendezvényt az idei évben június 13-án fogjuk megrendezni. Most egy érdekességgel, hiszen eddig a központban volt megtartva maga a rendezvény, de viszont kinőttük a helyszínt, úgyhogy most a régi rekreációs központnak a helyén fogjuk megvalósítani a rendezvényt.
8: A sötét bordó szinte fekete héjú termés nem csak különleges ízéről ismert, hanem magas antioxidáns tartalmáról is. Korán érik, ellenálló a betegségekkel szemben, valamint cukorsav aránya rendkívül kedvező. Teljes érésben a húsa is sötét bordó, erősen festőlevű, így akár szörp, lekvár, pálinka vagy bor is készíthető belőle. Emellett olyan része is felhasználható, amire talán nem is gondolnánk, ilyen a mag vagy a szár. A feketicsi megy termések egyelőre élénkpirosak, sötétebb érett színükhöz még legalább 7-től 10 nap szükséges. Azt követően jöhet a feldolgozás, különféle italok, ételek készülnek majd belőlük, amelyeket a megynapokon is kóstolhatnak majd az érdeklődők.
1: Újabb nyílászárókat cseréltek le a Magyar Kanizsai Jován Jovánovics Zmáj általános iskola központi épületében. A tartományi oktatási titkárság támogatásával mintegy 6,8 millió dinár értékben 26 ablakot és 3 ajtót sikerült kicseréltetni. Fejős Hornell a riportja.
11: A munkálatok első fázisára tavaly került sor, míg a beruházás második része a napokban valósult meg a Magyar Kanizsai Jován Jovánovics Zmáj általános iskolában. A műemlékvédelem alatt álló épületben egyébként 125 éve folyik az oktatás. Szepesi Zoltán iskolaigazgató szerint nagy szükség volt a nyílászárók cseréjére.
12: Külön figyelmet kellett fordítani arra, hogy a nyílászárók anyaga, az megfelelő legyen, így fából készült nyílászárókat építettünk be, illetve figyelmet kellett még fordítani a modern tűzvédelmi szempontoknak a betartására is, ezért a régi kétszárnyas ajtókat, amik befelé is nyíltak, egy rétegű ajtóval cseréltük le, amik immár kifelé nyílnak.
11: A beruházás a tartományi oktatási titkárság által valósult meg 6,8 millió dinár értékben. A fejlesztésnek köszönhetően az iskola energetikailag is hatékonyabbá vált. Fejszámer Robert, Magyar Kanizsa polgármestere.
13: Valóban nagyon jó stratégiai partnerünk az oktatási titkárság, hiszen 13 településről beszélünk, 9 településen óvoda és iskolai épületeink is vannak, tehát ez azt jelenti, hogy nagyon sok olyan infrastruktúrális beruházás van, amiket meg kell, hogy ugorjon az önkormányzat. Ezt saját költségvetésből biztos, hogy nem tudná megoldani.
11: Az iskola a következő időszakban az épület további fejlesztéséhez szükséges digitális tervrajzokon dolgozik. Annak érdekében, hogy az intézményt előkészítsék a teljes felújításra.
1: Ünnepi üléssel koronázta meg a jubilómi program sorozatát az Óbecsei Műszaki Iskola, idén ünneplik fennállásuk 140. évfordulóját. A községháza dísztermében megtartott eseményen egykori és jelenlegi diákok, tanárok, valamint az iskola barátai közösen idézték fel az intézmény múltját és eredményeit. Az eseményen hangsúlyozták, hogy az iskola a hagyományok megőrzése mellett továbbra is a korszerű tudásra és a munkaerőpiac igényeire építi oktatását. Tiana Gricsics, az Óbecsei Műszaki Iskola igazgatója.
14: Mindannyian nagyon izgatottak vagyunk, mert most már kezdenek körvonalazódni a víziók az ünnepi ülés kezdete előtt. És most elárulok nektek néhány apró titkot, ahogy mondani szokták. Izgalmas dolgok készülnek, 4 komoly film, 4 jelentős projekt, amelyek filmen keresztül mutatják be az iskola múltját és jelenét, valamint olyan egykori diákok történeteit, akik sikeresek lettek, és nagy eredményeket, komoly eredményeket értek el.
1: A pontos idő 12 óra 19 perc, híradót hallottak.
15: Időjárás.
1: +29 fok van jelenleg Szabadkán és környékén, a nap további részében is marad a túlnyomóan napos és meleg idő, felhők is megjelennek az égen, de csapadék kialakulására nincs esély. A mai legmagasabb nappali hőmérséklet meghaladhatja a 30 fokot is. A következő napokban is folytatódik majd a nyárias idő, a hét első felében a hőmérséklet csúcsértéke 30 fok felett alakul, csütörtöktől jön majd egy enyhe lehűlés.
16: Közélet.
17: Közélet.
16: Politika.
17: Politika. Politika.
16: Kultúra.
17: Kultúra.
16: Sport.
17: Sport.
18: Hogy ne maradjon le semmiről.
19: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.
20: Társadalmi célú felhívás.
21: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerbnyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
22: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
21: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zentán.
22: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
21: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac@mnt.org.rs e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
22: A program a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
22: Reklám következik.
15: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
17: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
15: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
17: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
15: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Reklámot hallottak.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: És pontosan 12:30-kor, mint minden nap kiderül, hogy mennyi az annyi, mennyibe kerülnek a devizák a mai napon, azaz május 26-án 1 euró középárfolyama 117 dinár 42 para, 100 magyar forint 32 dinár 87 parába kerül, 1 svájci frank árama 128 dinár 84 para, 1 angol font 136 dinár, bocsánat, és 1 amerikai dollár 100 dinár 96 parába kerül. A Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamait hallhatták itt a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Sikerült az elmúlt héten vennem egy pár lakcipőt.

0: ajánló következik.
1: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Sulyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a Szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodóvásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikusz tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicsics együttes, valamint a Danubia tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodóvásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
2: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
4: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
5: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
6: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
3: Reklámot hallottak.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: időjárás,
1: közlekedési hírek,
0: határhelyzet,
1: közérdekű információ
0: a legjobb retro zenék társaságában.
1: Ez a Mozaik,
0: a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: 12 óra múlott pontosan 44 perccel, és már is jövök még pedig azzal, hogy mi mindent tudnak megnézni ma a Pannon televízióban. 16 órakor fit percek, azaz aktív hétköznapok a Pannon televízióval, 16.30 tanuljunk szerbül, majd közelképp 17 órától falunap és templombúcsú tornám. 17.30 magasságában híradó, majd azt követően közügyek hírhátérműsor, majd vidékünk és Kalamár is. 19.30 szubjekt, melynek vendége Erős Kincses Krisztina, a Magyar Szó sportrovatának szerkesztője. Téma: írott sajtó kategóriában Erős Kincses Krisztina munkáját ismerte el a VMU-e. Majd híradó, azt követően forog a kamera, én meséltem neki, Sós Georgina dokumentum filmje. Majd Kincses Ládánk ezúttal maradékra látogat el, bővebb info, és még több hír a pannonrtv.com-on.

0: Reklám következik.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv.
3: Reklámot hallottak.

0: reklám következik.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Reklámot hallottak.
4: 13 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Hírek.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. A vajdasági magyar újrakezdés közleményben határolódott el a vajdasági magyar plénum vezetőinek, Surányi Zoltán elnöknek és dr. Csányi Erzsébet alelnöknek a politikai és közéleti tevékenységétől. A szervezet szerint a közös munka során több esetben is egyeztetés nélküli egyoldalú döntések születtek, amelyek akadályozzák az eredeti célok megvalósítását. Kifogásolták azt is, hogy a nevükben olyan kampányprogram jelent meg, amelyet nem hagyott jóvá a tagság. A vajdasági magyar újrakezdés szerint a nyilvános kommunikációban megjelent megosztó hangnem rombolja a közösségi bizalmat. Hozzátették, több plénumi tag is jelezte, hogy nem ért egyet a jelenlegi vezetéssel, és továbbra is az újrakezdéssel közösen kíván dolgozni a vajdasági magyar közösség megújulásán. A vajdasági magyar plénum élesen bírálta Rózsa Zsombort, a vajdasági magyar újrakezdés koordinációs bizottságának elnökét, és közleményben távozását követelte a közéletből. A szervezet szerint Rózsa korábbi VMS tagságát eltitkolta, így megtévesztette az újrakezdés alapítóit. A VMP közleménye szerint a mozgalom csak olyan személyekre épülhet, akik nem kötődnek a jelenlegi politikai, illetve hatalmi rendszerhez. A plénum azt állítja, hogy Rózsa Zsombor az elmúlt hónapban akadályozta és szabotálta a közös munkát, ami szerintük a Vučić rendszer módszereire emlékeztet. A szervezet hangsúlyozta, hogy az újrakezdés név használatáról már januárban döntöttek, és ezt tekintik saját politikai projektjük alapjának. A közlemény szerint senkinek nincs joga kizárni vagy letiltani alapító tagokat az újrakezdés fórumairól és kommunikációs csatornáiról. A VMP célként az autentikus ellenzéki összefogást, az etikai hitelességet és a VMS rendszerével szembeni hatékony fellépést nevezte meg. Alekszandar Vučić szerb elnök pekingi látogatása során a kínai Xiaomi vállalatot is arra kérte, hogy európai terjeszkedése esetén fontolja meg a szerbiai befektetést. Vučić a cég gyárában tett látogatása után úgy fogalmazott, korábban a Volkswagennél is járt, de ehhez hasonló technológiai fejlettséget még nem látott. Elmondása szerint a teljesen automatizált üzemben mintegy 2000 dolgozó és robot napi 1500 autót gyárt két műszakban. A szerb elnök szerint a Xiaomi egyre komolyabb versenytársa a Teslának az elektromos autók piacán. Hangsúlyozta, reméli, hogy a Kínában felkeresett vállalatok közül több is beruház majd Szerbiában, ami hozzájárulhat az ország gazdasági és technológiai fejlődéséhez. A szerb elnök emellett ellátogatott a Tsinghua Egyetemre, valamint a Kínai Kommunista Párt múzeumába is. Kiemelte, hogy kínai útjának célja új befektetések megszerzése és Szerbia jövőbeli lehetőségeinek erősítése. Július 1-től megszüntetik az összes parkolóautomatát Budapesten, így a jövőben helyben már nem lehet készpénzzel parkolójegyet váltani Budapesten. A parkolási díjak ugyanakkor emelkedni fognak, miközben az SMS alapú és mobil alkalmazásos fizetési lehetőségek továbbra is megmaradnak, számol be róla az RTL híradó. A fővárosi vezetés azzal indokolta a döntést, hogy az automaták fenntartása túl magas költségekkel jár. Korábban Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal igazgatója arról beszélt, volt olyan kerület, ahol évente bruttó 100 millió forintot emésztett fel az üzemeltetés. A hétvégén újra elhozza Palicsra, a Vigadó teraszára a magyar népzenét és a velünk élő népek muzsikáját a Folk Music Fest. A kétnapos rendezvénysorozat szombaton 18 órakor kezdődik fiatal népzenészek koncertjével, de este fellép a népszerű magyar banda és táncház is lesz. Vasárnap délután gyermekprogramokkal készülnek, 16 órától pedig indulnak a koncertek, a Juhász zenekar, a Rávnica és a Mendikusz lép fel. 19 órakor a Kossuth díjas budapesti Vujicsics együttes, majd a Bajai Danubia tambura zenekar teremt jó hangulatot. A programokra a belépés ingyenes, gazda kísérőprogram, borutca, finom ételek és népművészeti kirakodóvásár is várja majd a Palicsra látogatókat.
4: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén 30 fok van jelenleg, folytatódik a napos meleg idő, csütörtöktől várható majd enyhe lehűlés.
0: Ne maradjon le a fontos dolgokról!
2: Hallgasson bennünket!
3: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
2: Részletről részletre a Régió Rádióban is.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Mozaik.
2: Hallgasson bennünket.
3: A 107,1-en.
0: Mozaik.
4: Minden terítékre kerül.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
5: 13 óra múlott 13 perccel mai Mozaik című műsorunk utolsó órájába értünk, és akik most kapcsolódnának be, köszöntjük a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóit és a Régió Rádió hallgatóit is. Búcsút intettünk délelőtti adásvezető technikusunknak, Sóti Tamásnak, helyét már is Szabó Tibor vette át, köszönti a hallgatókat. És most pedig rögtön Firigyházára kapcsolunk, hiszen június 6-án gasztrofesztivál lesz a vonal túlsó végén. Miklós Szilvia főszervező, jó napot kívánok, Szilvia, köszöntöm a műsorban.
6: Jó napot kívánok, én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Szilvia, hozzátenném azt, hogy tehát hárman vagyunk főszervezők, Miklós Edvárd és Ballangó Csaba.
5: És ön az egyik főszervező ezek Igen. közül. Na már most nézzük azt, ugye második ízben szervezik meg a gasztrofesztivált Firigyházán. Miben különbözik például az elsőtől, és mennyire volt tömeges az első?
6: Na most az első, hát 49 csapatunk volt.
5: Ó, mára, az őrült nagy
6: mára
5: szám.
6: Már 52-en jelentkeztek be, de május 31-ig még lehet jelentkezni.
5: Tehát van egy kis idő még addig a gasztrofesztiválig. Na már most nézzük azt akkor, tehát már is 52-nél vagyunk. Ez úgy néz ki, gondolom, hogy szép lassan még tendálni fog a szám fölfelé. Na már most mit kell főzniük a csapatoknak?
6: Tehát a csapatok birkát és disznót főzhet, pörköltet főzhetnek, és mellé lehet rostélyost is, amit minősítenek. Na most még van az, hogy kalács és pálinka minősítés is van. Uh-huh.
5: Milyen sütemények készülnek ilyenkor?
6: Hát sósütemények is mennek, édesütemények, tehát krémesek is, tehát kiflik, édes kiflik, tehát bármilyen édesség, sokféle édesség.
5: Na már most nézzük azt, hogy például Firigyházának van egy ilyen tradicionális étele, ami megjelenik most mondjuk a gasztrofesztiválon?
6: Hát a birka az, ami tehát az tenyésztődik kint Firigyházán, és tehát az a birka pörkölt, ami hagyományos.
5: Na már most milyen, gondolom tavaly is volt birka pörkölt, idén is Igen. lesz, hiszen ugye azt lehet főzni és sertés húsból. Na már most nézzük, hogy milyen a jó birka pörkölt, vagy milyen a jó firigyházi birka pörkölt.
6: Hát most ezt jobban a férjem tudná megmondani, Miklós Edvárd, mert ő az, aki a szakács, a főszakács. Úgyhogy tehát, hogy a jó birka pörkölt, az már mikor egy kicsikét öregebb az a birka, uh-huh. abból készül a legjobb ízű pörkölt.
5: Nézzük akkor a mégpedig június 6-ai nap menetét, hogy hogyan is indul, illetve természetesen hogyan fog kinézni a nap, hiszen nem csak a főzésről szól, hanem természetesen lesznek gyermekprogramok is.
6: Igen, igen. Tehát úgy 7-8 óra körül érkeznek a csapatok, uh-huh. ugye mindenki elfoglalja a saját helyét, és uh-huh. akkor utána 9 órakor megindul ugye a főzés. Na most időközben ugye van kirakodó vásár is, lesz ugráló vár is a gyerekeknek, tehát a gyerekeknek se lesz unalmas. Olyan 14 óra körül gondoltuk, hogy a gyerekeknek egy kis versenyt, uh-huh. versenyprogramot készítettünk, na most akkor itt utána van tombolánk is. Uh-huh. Tehát azt akkor ugye utána a tombolát próbáljuk kiosztani. Na most még a főnyereményt nem tudjuk, hogy pontosan mi lesz, de nagyon sok nyereményünk van.
5: Egyet-kettőt azért mondjuk el, hogy milyen nyereményeket lehet elvinni a tombolán.
6: Hát mostan mondjuk rá, van, nagyon szép párnáink vannak.
5: Aha.
6: Kaptunk puffokat. Akkor ilyen virágüzletekből kaptunk mondjuk 1000 dinári levásárlást, ki milyen virágot szeretne. Na most terve van, hogy lehetséges, hogy a főnyeremény egy fűkaszáró lesz.
5: Ó.
6: Igen, ez van terve, igen.
5: És akkor nézzük még azt, hogy ugye a tombolát megbeszéltük, hogy díjkiosztás is lesz, és eredményhirdetés. Na már most nézzük, a legjobb birka pörköltek, vagy a legjobb pörköltek, így mondom, hiszen sertéshúsból is lehet, díjazottjai miben részesülnek, vagy mit kapnak?
6: Na mostan van olyan, hogy ugye érmeket kapnak, vannak uh-huh. serlegeink, és akik a legjobbat főzték, azok pedig bográcsot kapnak.
5: Ó, tehát szép ajándékok igen. várják azokat, akik igen. ellátogatnak igen. és versenyeznek a második gasztrofesztiválon Firigyházán. Szilvia, nem maradt más hátra, hogy azt még mondjuk el a kedves hallgatóknak még egyszer, hogy kik hogyan tudnak jelentkezni önökhöz, ha például most meghallották a rádióba, és ők is egy csapattal részt szeretnének venni és főzni.
6: Hát úgy, hogy jelentkezhetnek nálam, uh-huh. megvan a telefonszámom, esetleg bediktálom, és akkor azon lehet jelentkezni.
5: Legyen új kedves, igen.
6: 063 42 10 31. Ez az én számom, uh-huh. ezen lehet jelentkezni. Na most még annyit hozzátennék gyorsan, két csapat Magyarországról is jön.
5: Tehát Magyarországról is érkeznek, illetve igen, innen igen. Szerbiából is tudnak. Nagyon-nagyon igen. szépen köszönjük, hogy itt volt nálunk, és tényleg mindenkit arra tudunk bíztatni, hogy jelentkezzen, illetve amit még mondjunk el, hogy fontos tudnivalók, tehát hogy például a húst azt kibiztosítja, vagy mit kell a résztvevőknek vinni, és mit biztosítja?
6: Tehát igen, a húst mindenki saját maga biztosítja, a sátort, asztalokat, mindenki hoz magával. Most próbálkozunk azon, hogy sátorokat rendezzünk, hogy akinek nincsen, hogy mégis ne a napon legyenek kint. Ez még folyamatban van, de lehetséges, hogy sikerül sátorokat is rendeznünk. Úgyhogy ez amit, tehát a fűszereket hozzák, a húst hozzák magukkal, mi így szerveztük meg a főzést.
5: Szilvia, köszönjük szépen, nagyon remélem, hogy még sokan jelentkeznek majd a főzőversenyre.
6: Reméljük, mi is, igen.
5: És mást viszont arra tudunk bíztatni, aki nem szeretne főzni, az csak látogasson el a második gasztrofesztiválra, Firigyházára.
6: Így van, már lehet mit látni. Én is köszönöm a lehetőséget.
5: További szép napot és jó munkát kívánunk a viszonthallásra.
6: Viszont hallásra.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kis Radanovácon. A bérleti díj 180 euró, és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. Tehát 069 55 80 847. Eladó egy világos szürke Metallic 2018-as évjáratú Volkswagen Polo gépjármű 1.0-ás motorral 80 ezer kilométert futott, bejegyezve jövő év júniusáig, kifogástalan állapotban. Irányár 9350 euró. Érdeklődni a 060 133 11 99-es telefonszámon. Tehát 060 133 1199. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mozaik.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Érdemes fülelni.
2: És igenis érdemes fülelni, hiszen a Homeland Fesztiválról lesz szó a Nyári Mozi Színházi Közösség szervezésében. A Nyári Mozi Színházi Közösség vezetői Döbrei Dénest köszönthetem a vonal túlsó végén. Halló, halló, szia, köszöntelek!
3: Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit, köszöntelek téged is, szép napot kívánok, szép napos napot mindenkinek.
2: Mindjárt kezdődik a Homeland Fesztivál, június 18-án nagyon sok programmal készültök. Először is kezdjünk azzal, Dénes, hogy lehet-e még jelentkezni?
3: Igen, lehet jelentkezni, szabad jelentkezés van, bárki bármikor megérkezhet 18-a és 21-e között a Kelebiára, a Granicsászka 35D alá, ott lesz megrendezve a fesztivál a Nyári Mozinak a székhelyén, és hát szabadon lehet érkezni, belépő nincs, van hozzájárulás, adomány. A 700 dinárt írtunk adományként, aztán ki mennyit szeretne hozzájárulni a programhoz, szívesen látunk mindenkit.
2: Ugye a 4 nap alatt koncertek lesznek, workshopok, illetve egyéb dolgok. Hát nézzük akkor sorjában, hogy mi minden lesz majd a Homeland Fesztiválon. Mivel indultok 18-án?
3: 18-án este 8-kor kezdenénk. Szerda Zsófia a Képmegállók című kiállításával, amit Góli Nelli fog megnyitni, és utána pedig az előadás, a fesztivál megnyitó előadása a Mi Világunk, ami valójában Nyári Mozinak egy ilyen összefogó 40 éves történetét próbálja összefoglalni, fölölelni. Sziveri János a számunkra írt szelídítések művének a földolgozásával, és utána pedig jönnek az Állampolgárok.
2: Tehát itt már egy koncertről beszélünk, ugye az Állampolgárok keretében.
3: Igen, igen. Akik ugye Sziveri dalokat dolgoznak föl, és kötődni fog valami módon az előadáshoz is, mert ugye a koncepciónk az, hogy valahogy minden kötődjön mindenhez, és olyan alkotók, olyan résztvevők, fellépők vannak, akiket már ismerünk, akik valami módon kapcsolódnak a Nyári Mozihoz, mert hogy ez az arculata a Homelandnek, ami 3 évvel ezelőtt volt először, és most fog megtörténni másodszor.
2: És utána még a Kurbli Filmklub is ott lesz nálatok, ha jól látom, mert ugye nyitva van nálam a teljes program.
3: Igen, igen, éjféltől még lesznek filmvetítések, a MediaWave 2024-es nyertes filmjeiből a Kurbli készít nekünk egy válogatást, és ők szinte minden este vetítenek valamit. Kivéve a 19-ét, ami ugye már át fogunk menni a film után a következő napra, és az az egyedüli nap, amit hát én úgy nevezték, hogy mínusz plusz egy nap, ami nem nálunk lesz, hanem a Kosztolányi Dezső Színházba, este 8 órától egy Csinszka nagyszerű koncert fog megtörténni, és ez az egyedüli nap, amikor nincs este vetítés, napközben pedig a táborban résztvevők, akik tanfolyamokon vesznek részt, azok itt maradnak kint nálunk. Tehát a tanfolyam az valójában egy kisebb csoport, zártabb csoport lesz, egy újvidéki amatőr csapat, akik itt részt vesznek különböző tanfolyamokon, amit a Varga Henis, Tasa Blecsics, meg valószínűleg én is majd besegítek nekik, a mozgás színházi állapotból kicsit többet érzékeljenek és tudjanak megtapasztalni.
2: Már is megyünk tovább 20-ára, itt már 19-én kezdődnek a programok majd, ha jól látom, illetve előadás is lesz és filmvetítés is.
3: Igen, Ábrahám Máté és Dudás Virág Ervin duója lesz a kezdő 7 órakor. Ők már régóta játszanak együtt, együtt improvizálnak, együtt hoznak létre különböző számokat, amiket itt megosztanak velünk a Cseresznyés kertben. És a nappaliban pedig a Murlin Múró előadást fogjuk látni, aminek nem régen volt Becsén a bemutatója, de nem színházi körülmények között, mint ahogy volt, hanem egy egész más formát fog kapni az előadás, ami szerb nyelven van. Itt a mi konyhánkba, a nappaliba, az ebédlőbe fogják játszani az előadást. És ezután lesz egy belgrádi duó, két zenész fog föllépni, akik szabadon ajánlják magukat a koncert után bárki, aki szeretne velük játszani egy jam session, nyitott jam sessionre, amit most még nem hirdettünk meg, de lassan azt is elindítjuk, hogy szívesen várunk zenészeket, akik szeretnének valami módon részesei lenni.
2: És aztán éjféltől pedig Muskátli.
3: Éjféltől pedig Muskátli, igen, a Csongornak a filmje, ami már nem egy új film, de hát ezt szeretettel bemutatjuk itt az éjfél leple alatt. És aztán megint átmegyünk a következő napra, már június 21-dik, ez az utolsó nap, ahol összeérnek majd a dolgok. Először is 11 órától 3 óráig van egy nagy közös főzés. Varga Henni fog makrobiotikus konyha tanfolyamot tartani, amire még mindig lehet jelentkezni, mert még ugye el se kezdtük nagyon a bejegyzéseket, hogy kik szeretnének részt venni. Ez egy ilyen azt hiszem, hogy 5 fő vett részt, és ők fognak a Henni vezetésével készíteni valami finomságokat, ami végül is utána a tanfolyam résztvevői hívhatnak embereket, akikkel közösen megebédelnek, és ott a fesztivál záró napjának is egy bizonyos értelemben ezek a falatok részesei lesznek.
2: És aztán
3: utána
2: már
3: este pedig...
2: Igen, 8-tól szinte fél óránként vannak programok.
3: Igen, akkor elindul, mert hogy van a sárkány fivérek, akik alkottak most 2 napig itt voltak, 3, elkezdték megcsinálni az ő landárt művüket, ami vasárnap bizonyos értelemben föl is emelkedett egy 10 méter magas szobor, ami egy égigérő létra, és annak a teste, ami még dolgozunk rajta, a fesztivál utolsó napjára fog igazán abba a díszbe elkészülni, amiben ők megálmodták, de és annak a teste, ami még dolgozunk rajta, a fesztivál utolsó napjára fog igazán abba a díszbe elkészülni, amiben ők megálmodták, de már sokat dolgoztak rajta.

0: Standard művészünk Varga Tünde, aki június 15-16-án érkezik és kezdi fölállítani a saját művét, és ebbe a Portugáliából érkező Eszter és a Hegyi Emma fognak táncolni Bakos Olivérnek a zenéjére, aki dobolni fog, és ez lesz a Varga Tündének a munkájának a fölavatója, és ez a performance fogja ezt átadni a közönségnek, és utána pedig három koncertot fogunk hallgatni. Elindul egy duóval.
1: Igen.
0: Utána? Egy orosz szaxofonista és egy vajdasági dobos, és utána egy szóló Maria Balubdzsic fog egy önálló koncertot adni, és ez zárja a mi Bitev Smörtink, akik általában évente itt vannak nálunk, évente föllépnek, a Petár, a Faki és a Fredja. És ennek a végén pedig még egy kis mozizás, szórakozás, tűzrakás, és aki, hogy jól érzi magát, el leszünk itt
1: Dénes,
0: a nyílt otthonban.
1: Nem sok időnk marad, csak annyira, hogy bővebb információt a fesztivállal kapcsolatosan hol kaphatnak az érdeklődők?
0: Lehet nekünk írni a nyarimozi@gmail.com, lehet Facebookon megtalálni bennünket, esetleg mondhatok egy telefonszámot is.
1: Igen?
0: 063-88-29-687. Ezen a számon engem bármikor lehet hívni, és szívesen adok információkat, és hát a nyarimozi.com a honlapunkon ott megtalálható a plakát, kis leírások a programokról, utána lehet nézni a dolgoknak, és nagyon szívesen várunk mindenkit igazán.
1: Ez egy gyönyörű végszó, Döbrei Dénesnek nagyon szépen köszönjük, és mindenkit arra tudunk bíztatni, hogy látogasson el a Homeland Fesztiválra. Azonban szép lassan mai műsorunk is véget ért, búcsúzik a két adásvezető technikus nevében a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta is. Legyen szép napjuk, vigyázzanak egymásra, és maradjanak itt velünk a 107,1-en.

0: Reklám következik.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: Reklámot hallottak.

0: Köszönjük, hogy ön is a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatja. Tartson velünk a folytatásban is.
1: 107,1. 14 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. A vajdasági magyar újrakezdés közleményben határolódott el a vajdasági magyar plénum vezetőinek, Surányi Zoltán elnöknek és dr. Csányi Erzsébet alelnöknek a politikai és közéleti tevékenységétől. A szervezet szerint a közös munka során több esetben is egyeztetés nélküli egyoldalú döntések születtek, amelyek akadályozzák az eredeti célok megvalósítását. Kifogásolták azt is, hogy a nevükben olyan kampányprogram jelent meg, amelyet nem hagyott jóvá a tagság. A vajdasági magyar újrakezdés szerint a nyilvános kommunikációban megjelent megosztó hang nem rombolja a közösségi bizalmat. Hozzátették, több plénumi tag is jelezte, hogy nem ért egyet a jelenlegi vezetéssel, és továbbra is az újrakezdéssel közösen kíván dolgozni a vajdasági magyar közösség megújulásán. A vajdasági magyar plénum élesen bírálta Rózsa Zsombort, a vajdasági magyar újrakezdés koordinációs bizottságának elnökét, és közleményben távozását követelte a közéletből. A szervezet szerint Rózsa korábbi VMS tagságát eltitkolta, így megtévesztette az újrakezdés alapítóit. A VMP közleménye szerint a mozgalom csak olyan személyekre épülhet, akik nem kötődnek a jelenlegi politikai, illetve hatalmi rendszerhez. A plénum azt állítja, hogy Rózsa Zsombor az elmúlt hónapban akadályozta és szabotálta a közös munkát, ami szerintük a Vučić rendszer módszereire emlékeztet. A szervezet hangsúlyozta, hogy az újrakezdés név használatáról már januárban döntöttek, és ezt tekintik saját politikai projektjük alapjának. A közlemény szerint senkinek nincs joga kizárni vagy letiltani alapító tagokat az újrakezdés fórumairól és kommunikációs csatornáiról. A VMP célként az autentikus ellenzéki összefogást, az etikai hitelességet és a VMS rendszerével szembeni hatékony fellépést nevezte meg. Alekszandar Vučić szerb elnök pekingi látogatása során a kínai Xiaomi vállalatot is arra kérte, hogy európai terjeszkedése esetén fontolja meg a szerbiai befektetést. Vučić a cég gyárában tett látogatása után úgy fogalmazott, korábban a Volkswagennél is járt, de ehhez hasonló technológiai fejlettséget még nem látott. Elmondása szerint a teljesen automatizált üzemben mintegy 2000 dolgozó és robot napi 1500 autót gyárt két műszakban. A szerb elnök szerint a Xiaomi egyre komolyabb versenytársa a Teslának az elektromos autók piacán. Hangsúlyozta, reméli, hogy a Kínában felkeresett vállalatok közül több is beruház majd Szerbiában, ami hozzájárulhat az ország gazdasági és technológiai fejlődéséhez. A szerb elnök emellett ellátogatott a Tsinghua Egyetemre, valamint a kínai kommunista párt múzeumába is. Kiemelte, hogy kínai útjának célja új befektetések megszerzése és Szerbia jövőbeli lehetőségeinek erősítése. Július 1-től megszüntetik az összes parkolóautomatát Budapesten, így a jövőben helyben már nem lehet készpénzzel parkolójegyet váltani Budapesten. A parkolási díjak ugyanakkor emelkedni fognak, miközben az SMS alapú és mobil alkalmazásos fizetési lehetőségek továbbra is megmaradnak, számol be róla az RTL híradó. A fővárosi vezetés azzal indokolta a döntést, hogy az automaták fenntartása túl magas költségekkel jár. Korábban Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal igazgatója arról beszélt, volt olyan kerület, ahol évente bruttó 100 millió forintot emésztett fel az üzemeltetés. A hétvégén újra elhozza Palicsra, a Vigadó teraszára a magyar népzenét és a velünk élő népek muzsikáját a Folk Music Fest. A kétnapos rendezvénysorozat szombaton 18 órakor kezdődik fiatal népzenészek koncertjével, de este fellép a népszerű magyar banda és táncház is lesz. Vasárnap délután gyermekprogramokkal készülnek, 16 órától pedig indulnak a koncertek, a Juhász zenekara, a Rávnica és a Mendikusz lép fel. 19 órakor a Kossuth díjas budapesti Vujicic együttes, majd a bajai Danubia tambura zenekar teremt jó hangulatot. A programokra a belépés ingyenes, gazda kísérőprogram, borutca, finom ételek és népművészeti kirakodóvásár is várja majd a Palicsra látogatókat.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén 30 fok van jelenleg, folytatódik a napos meleg idő, csütörtöktől várható majd enyhe lehűlés.
0: Egy óra múlva is
5: csak a legfrissebbek.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Friss hírek?
1: Megvan.
2: Okay.
0: Retrós lágerek?
1: Az is.
2: A
1: múlt dallamai?
0: A jelen hírei.
1: Retrózene és friss hírek egy hullámhosszan.
0: A 107,1-en.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Paracki László, a Magyar Szó, a Pannon RTV és a szenttamás.eres portál újságírója. A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete nemrég szórmánydíjjal ismerte el munkásságát. Hivatásról, közösségről és a szórmányban élő magyarság tájékoztatásának szerepéről kérdezte kollégám Pető Attila.
2: László, gratulálok ehhez az elismeréshez. Köszönöm. Mit jelent számodra ez a szórmánydíj?
3: Mindent és sokat. Elsősorban a Vajdasági Magyar Újságíró kollégáknak az elismerését, az elmúlt évi több évtizedes munkáért, és hát nem utolsó sorban a közösségnek az elismerése, mert minden elismerés egyfajta közösségi elismerés, és nagyon örülök neki.
2: Szent Tamáson születtél, mikor találkoztál először az újságírás világával, és miért pont ezt a pályát választottad?
3: Igazából kisgyerekkoromtól rádióztam. Tehát igazából akkor még nem fordult meg a fejembe, hogy pályát választok. Viszont a rádiózás az megfogott. Olyannyira megfogott, hogy eleinte gyermekmeséket olvastam, akkor egy idő után, amikor már cseperedni kezdtem, akkor elkezdtem az ifjúsági műsort vezetni. Hát azok még azok az aranykorszak volt ott valamikor a 70-es években. A Szent Tamási Rádióról van szó, és akkor itt, mikor befejeztem az iskolát, akkor azon a munka viszont is létesítettem. Hangtechnikusként kezdtem el dolgozni. Néha-néha beugrottam olvasni szövegeket, de általában véve a katonaság után, akkor a sorkatonaság után, akkor kezdtem el komolyabban gondolkodni azon, hogy na akkor most hogy is legyen, mi is legyen. Továbbra is hangtechnikusként dolgoztam. A rádió átköltözött egy másik épületbe, és ott beindult egy külön műsor, amire nagyon büszke vagyok, tehát ezt Magnósok műsorának hívták, és ez 20 évig élt ez a műsor. Aztán később továbbra is hangtechnikus voltam, a 90-es évektől kezdtem el igazából írni. Először a Családi Körnek, később pedig a Vajdaságmának, és tulajdonképpen az egész fordulópont ott kezdődött az újságírói hivatás, amikor beindult a Magyar Nemzeti Tanácsnak a tájékoztatási stratégiája. Tehát az egy hatalmas port kevert az akkori magyar közösségben, olyan értelemben, hogy a helyi rádiókat fokozatosan megszüntetik, illetve nem adnak nekik frekvenciát, és akkor kezdtem el komolyabban gondolkodni azon, hogy itt bizony váltani kell hamarosan, tehát vagy hangtechnikusi pálya, vagy újságírás, vagy pedig nyugat. Tehát három irányvonal volt, és miután 2007. november 2-án magánosították a Szent Tamási Rádiót az elsők között, a törvény értelmében, akkor már megért bennem az elhatározás, hogy az újságírói pályát választom a három közül, és nem bántam meg. Tehát onnantól nagyon zavaros lett a helyzet. Tudjuk, hogy az egész átalakulás milyen bonyolult volt, és nagyon nehéz volt. A rádióban is nagyon nehéz volt. Akkor már írtam. Tehát 2008-tól már írtam, közölte cikkeimet, a Magyar Szó, a mellékletek, tehát a Magvető, a Tarka Világ, tehát írtam elég komoly dolgokat is, viszont akkor meg olyan dilemma elé álltam, hogy el kellett dönteni, hogy az újságírási vonalon melyik lesz az, ami nekem a legjobban megfelel. Tehát nem vagyok kimondottan esszéista, nem vagyok novellista, egyszerű riporter vagyok, mert a riporterozást szoktam meg. Tehát a rádión a riportok azok, amit az emberek hallgatnak, amiket ki kell menni terepre, fel kell venni, át kell vágni, át kell hallgatni. Ott kellett hagynom Szent Tamást, eljöttem Újvidékre, 2 évig szerb sajtónak dolgoztam, és aztán végén rájöttem 2 év után, hogy nem igazán az a világ, ami az én világom, hiszen ugyanazt én magyarul is meg tudom csinálni, sőt, lehet, hogy még jobban. és akkor visszamentem Szent Tamásra. Közben, ahogy leépült a Szent Tamás rádió, 2012-ben felvetődött egy olyan, mondjam azt, hogy menedék, hogy a Szent Tamási magyarság, a szurványban élő magyarság, mert a Szent Tamásiak is szurványban élnek, nem maradjon tájékoztatás nélkül. Mit csinálni? Tehát felvetődött a nagy kérdőjel, és abban a pillanatban összedugtuk ott néhányan a fejünket, hogy hát mentség lenne, hogyha egy magyar nyelvű portál beindulna. 2012. decemberében beindult a Szent Tamás RS portál, és ha jól tudom, 22-ben, tehát 10 évvel később megszámoltuk, hogy mennyi helyi hír jelent meg. Ezt nagyon fontos hangsúlyozni, tehát, hogy helyi hírekről van szó. 95% a mai napig is helyi hírek. 7500 cikket írtam, csak a portálra. Tehát közben már nagyon elkezdtem foglalkozni a magyar szóval komolyabban is. Szerettem a rádiót is, nagyon is. Szeretem a magyar szót is. De egyszerűen nem tudom magam elképzelni, hogy most én beüljek egy deszkre, és akkor ott írjak ilyen meg olyan híreket. Tehát én terepi ember vagyok, vittem már akkor fényképezőgép, diktafon, laptop. Tehát ez most is nálam van, itt van a kocsiba, tehát ez nélkül nem indultam el.
4: Erre akartam kitérni, tehát több évtized után a média világában nem úgy tűnik, mintha lassítanál. Jelenleg is a Magyar Szónak, a Pannon RTV-nek és a szenttamás.rs portálnak is dolgozol. Mi motivál abban a mai napig, hogy a szórványban élő magyar közösségek mindennapjait ilyen kitartóan dokumentáld?
3: Hogy mi motivál? Talán a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete volt ez, ami anno eldöntötte ezt az egészet, hogy 2014-be, 15-be. Ugyanis létrejött az a bizonyos szórványnétben, illetve riporttábor, nemzetközi riporttábora van a mai napig is az Újságíró Egyesületnek. Amikor felkeressük a szerémségi, bánáti, bácskai, nyugatbácskai szórván, és hát a riporterek, ugye az újságírók, nem mind kimondottan sajtósok, tehát van közöttük tévés és rádiós is, kötelezően le kell, hogy adjanak egy-egy cikket ebből a szórványból. És akkor hát volt szerencsém felkeresni olyan bánáti településeket ennek keretében, amiről még csak nem is hallottam. Nem, hogy nem hallottam róla, hanem nem tudtam, hogy ott is élnek magyarok. Tehát, és ez az, ami az embert úgy kicsit bizsergeti, helyes név, más ugye, illetve melléknév, hogy bizserget, ugye, hogyha az ember valamire kíváncsi, akkor a terepen ezt meg lehet találni. És nagyon örülök neki, hogy ebbe belementem, ebbe az egészbe, mert olyan dolgokat tapasztaltam, és tapasztalok a mai napig is a szórványban, hogy a szórvány, az tulajdonképpen, most a magyar közösségről beszélünk, igen, tehát a szórvány az tulajdonképpen egyfajta halszált gyökér, amelyből a törzs táplálkozik, illetve a vastagabb gyökerek. Ezt így lehet egyszerűen elmagyarázni. Tehát a szórványban élő magyarság adja meg a hajszál gyökeret, ahonnan megy egy kicsit a vastagabb gyökérbe, tehát a nagyobb városokba, innen megy tovább, és akkor a végén megy a törzsbe, illetve a tömbhöz eljutnak az információk. És miért fontos? Azért fontos, mert a szórvány magyarságot nagyon kevesen keresik fel. Ez most lehet, hogy így nehezen hangzik, illetve lehet, hogy súlyosan hangzik, de tulajdonképpen ez tény. És én ebből indultam ki akkor 2014-15-ben, hogy már pedig ezeket az embereket fel kell karolni.
4: Mennyire nehéz ma hiteles tájékoztatást biztosítani a kisebb magyar közösségek számára?
3: Nem nehéz, azért mert lehet, hogy furcsa hangzik, de ezek az emberek a szórványban, ezek mindig őszinte emberek. Tehát még akkor is, ha valami nem jó, vagy éppen nem pozitív, hanem negatív, de ezek mindig őszinte emberek, és lehet nekik hinni. Tehát ők amit elmondanak, amit megéltek, amit megtapasztaltak, az fontos. És azt még örülnek, mikor elmondhatják valakinek, és mikor megjelenik a sajtóban, vagy megjelenik a rádióban, vagy láthatják, visszanézhetik a tévén, akkor közelebb kerültünk egy lépcsőfokkal a megoldáshoz. Tehát Ha azt mondom például, hogy Várbászon 80-as évek óta nincs magyar nyelvű oktatás, és akkor mindenki fölkapja a fejét, hoppá, hát akkor mit csinálnak Várbászon? Hát járnak máshova, tehát elköltöznek Várbászra, elmegy a magyarság, Kulára járnak a gyerekek, megszervezték a diákbusz programot, fantasztikusan működik, az emberek nagyon keveset tudnak róla, de fantasztikusan működik egy olyan programom, amit a Magyar Nemzeti Tanács segítségével hoztak létre Kulán, és arról szól, hogy a Kula községhez tartozó településekről behordják napi szinten a diákokat az iskolába, meg hazaviszik őket. És így őrzik meg a magyar nyelvet, a magyar osztályukat, a magyar, így marad meg a magyar identitás, és később azok, ugyanazok a gyerekek, azok átkerülnek a népkörbe, tehát már a magyar kultúra is megmarad, megmaradnak a magyar hagyományok, tehát ez bámulatosan, láncszerűen össze van kapcsolva. És akkor visszatérve kérdés elejéhez, nem nehéz tudósítani. Tudni kell kimenni a terepre, és bátran meg kell kérdezni az embereket, hogy mi és hogy.
4: Riportjaid során milyen emberi történetek érintettek meg leginkább?
3: Hát szomorúak is, és vidámak is. Tehát most nem szeretném annyira ecsetelni a dolgokat, de rengeteg pozitív élményben volt részem, mert például Kulán a népkörben, ahol szintén a szurván magyarság él, a szülők heti egy-két alkalommal behozzák a gyerekeket vidékről a népkörbe néptáncolni. És kisgyerekekről van szó, tehát 7-8-10 éves gyerekek, 12 éves gyerekekről van szó. És akkor, mikor ezt mondjuk, hogy is működik ez? Hát így működik, hogy egyszerűen a gyerekek megszokták, hogy ott vannak a népkörben, ott jól érzik magukat. Mindenkivel magyarul lehet beszélni, megtanulnak néptáncolni, megtanulnak gyermekjátékokat játszani, mondókákat, megtanulnak színészkedni, megtanulnak, nagyon sok mindent megtanulnak. És ez bámulatos, ez olyan, hogy az embert úgy hihetetlen fejcsóválva áll neki, de aztán, amikor látom, hogy ezek a gyerekek mennyire örülnek, azok, nem csak a gyerekek, fiatalok is, tehát aki már egyszer belekóstolt ebbe a kulturális életbe, az ugyanott marad továbbra is. Tehát visszatérve Várbászhoz, mindig az a reményik idézet jut eszembe, hogy a templom és az iskola, ugye? Na most Várbászon tudni kell, hogy ha már nincs iskola, akkor a Szirmai Károly Egyesület az, amely felkarolja a még megmaradt magyarságot, és az egyház. Tehát ez a két dolog maradt, és a szórvány szórványában például Ókéren, ahol már 100 magyar sincs, de vannak magyarok. Még Kucorán is vannak magyarok. Tehát ezt is nagyon kevesen tudják, és akkor, hát mikor kimegyek hozzájuk, akkor már mondják, hogy ők is várnak, hogy ide is menjek, meg oda is menjek, és gyönyörű dolgokat megtudok az emberi sorsokról, az emberi jelenről, az emberi tervekről, fantasztikus képeket pergetnek előttem az emberek. Nagyon kevesen tudják azt, hogy például a kucorai magyar római katolikus templomot a kucorai magyarok építették 1859-ben, azt hiszem. És hogy a görög keletiek minden év júniusában, Szent Antal napján kérik az ottani plébánost, Várbászról jár ki a plébános, hogy tartsa nyitva a templomot. És akkor sokáig nem értették, hogy miért, azért, mert csak abban az egy templomban van, a görög katolikusban sincs, és az ortodox templomban sincs, Szent Antal szobor. És akinek a védőszentje Szent Antal, az fél napokat ott tölt a templomba. Tehát ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog. Például a kucorai emberek, javarészt ruszinok, olyan szokással élnek, hogy az idegent az utca túlsó oldaláról köszöntik ott Dobárdán, tehát jó napot, mikor látnak a faluba egy idegent. Honnan? Hát azért, mert az egész falu ismeri egymást, tehát akkor látnak valakit, aki nem odavalós, és oda köszönnek neki. Tehát ezek mind apró dolgok. Sajnos vannak szomorú dolgok is. Ezt elmeséltem a múltkor az újságíró kollégának, hogy egészen ledöbbentett, és még mai napig is él bennem ez a dolog, hogy felhívott egy nagyon beteg magyar tanárnő. Az egész életét abba érte le, tehát, hogy magyar nyelvet, irodalmat tanított, és felhívott, hogy szeretne egy interjút készítenék vele. Ő már beteg ágyon fekszik, és nagyon szívesen mondtam, hogy keressen elő néhány fotót, régi fotót, és kimegyek hozzá. Kimentem, gyönyörűen elmesélt a tanárnő, hogy ő neki mit jelentett ez a hivatás, a magyar nyelv fogalma, ápolása, mit jelent a magyar nyelv a magyar közösségnek, mit jelent a magyar líra, a magyar próza, a magyar regények, a magyar irodalom. Tehát fantasztikus dolgokat mesélt, hogy hány generáció és generáció nevelkedett a kezei között, és akkor letettem a diktafont a mellé az ágyra, volt egy kis asztalka, és akkor az ápolónővel keresgettük a régi fényképeket, még én szkenneltem ezeket a régi képeket, ő mesélt, és gyönyörűen mesélt, hogy a gyerekek milyenek voltak a 70-es években, 80-as években, tehát hogy neki milyen szófogadó diákjai vannak, és milyen versenyekre jártak, és milyen verseket tanultak, és akkor tulajdonképpen az történt, hogy egy csütörtökig megírtam, ezt is egy egész oldal terjedelembe le is hozta a lap, és a tanárnő pénteken meghalt. És vasárnap volt a temetése, és a koporsójánál felolvasták ezt a riportot. Tehát ezt nem lehet elmesélni, hogy ez milyen érzés volt. Tehát ő nem olvashatta el életében azt, amit nekem elmesélt, az alatt a másfél-két óra alatt, Viszont megmaradt.
4: Megmaradt, igen.
3: Na most ezek szomorú történetek. Igen. Az előbb meséltem, hogy vannak vidámak, de vannak szomorú történetek is.
4: Igen, de megmaradt ez a történet is. Igen. László, szerinted egy újságírónak mi a legfontosabb feladata a kisebb kisebbségi közösségek életében?
3: Most lehet pisznek venni, de mindig legyen nálad jegyzőfizet, toll, diktafon, fényképezőgép. Tehát ez nélkül nem kell kimenni a terepre. Most, hogy komolyra fordítva a szót, hogy mi a legfontosabb, az, hogy egyenes legyél az emberekkel, és őszinte. Tehát ez nagyon fontos. Nem csak a kisebbségeknél általában, nem mindenhol szeretik az ilyesmit, de a kisebbségi a szórványban, vagy így fogalmazunk, a szórványban, ott látják azonnal, hogy ki van dolguk. Tehát nem kell takargatni a dolgokat, nem kell szépíteni, nem kell sminkelni, el kell mondani a tényeket. És akkor az embertől elvárják a szórvánban főleg, elvárják, hogy most te legyél, egybe legyél történész, legyél nyelvész, legyél újságíró, legyél, szóval sok minden érdekli őket. Legyél földrajzos, legyél, értsél sok mindenhez, mert rengeteg a kérdés. És ezeket a kérdéseket meg kell tudni valamilyen módon válaszolni. Még akkor is, ha nem vagyok illetékes a dologban, de azért meg kell nyugtatni az embereket. És ez a jó, ez a pozitív az egészben. Amit nem mondtam az elején, de fontosnak tartok elmondani, tehát főleg a pozitív dolgokat emelem ki, azt szeretem megírni. Még ha negatív kontextusban is történik valami, próbálok párhuzamot vonni a dologban, a megtörténtek, a valóság és a realitás között, tehát hogy ez tulajdonképpen hogy is néz ki, és akkor pozitív értelemben próbálom megszerkeszteni, beszerkeszteni a szöveget, hogy azt úgy adjam át az olvasónak, vagy a nézőnek, vagy a rádióhallgatónak, hogy pontosan megértse a lényeget. Ez nagyon fontos.
4: A műsor végén azt szeretném tőled kérdezni, hogy mit üzennél a fiatal újságíróknak, akik szórványtémákkal szeretnének foglalkozni?
3: Vannak fiatal tehetségek. Én nagyon örülök neki, múltkor bent jártam az Újvidéki Rádióban is, és láttam, hogy dolgoznak a fiatalok. A tévében is láttam, hogy dolgoznak a fiatalok. Egy dolgot hiányolok. Ez a türelem. Tehát a mai fiatalságnak igazából nincs türelme. És erre kell nagyon odafigyelni nekünk idősebbeknek is, hogy a mai fiatalok már nem úgy állnak a munkához hozzá, mint anó mi a mi időnkben csináltuk, teljesen másképp. Mi is voltunk fiatalok, és valahogyan lendülettel csináltuk az egészet. Nem azt kérdeztük a második nap a munkahelyen, hogy akkor most mennyi a fizetés, vagy mikor megyünk szabadságra, vagy mikor nem kell dolgozni, vagy mikor jár a szabad szombat, vagy a vasárnap, hanem egyszerűen csak dolgoztunk, és ez teljesen normális volt. Ez a világ elmúlt. Tehát meg kell érteni a fiatalokat, ők ma mozgatják az egész világot, fantasztikus dolgokat produkálnak, és nagyon szívesen segítettem és segítek a jövőben is bárkinek, aki bármilyen újságírói témával segítségét fordul hozzám, mert úgy érzem, hogy a fiatalokban van tehetség. Na most, ami nagyon rossz, az az, hogy a fiatalokat hagyni kell kibontakozni. Tehát hagyjuk őket, hogy ők maguktól rájöjjenek bizonyos dolgokra, ami jó és ami nem jó, tehát ami pozitív és ami negatív. Mert hogyha beleszólunk, akkor baj van. És a fiatalok ezt nem szeretik. Tehát én pozitívnak látom az egészet, tehát optimista vagyok, ami ezt illeti. A vajdasági magyar újságírás jövője jelenleg olyan üveglábakon áll, úgy tűnik. Nagyon sok nekilendülés volt úgy a Magyar Nemzeti Tanács részéről, hogy képezzünk ki újságírókat, magyar újságírókat, tanfolyamok indítása, stb., ami szerintem én teljes válszélességgel megtámogattam ezeket a javaslatokat, de soha nem kaptam visszajelzést, hogy fejeződött be, tehát hogy egyáltalán hányan vizsgáztak le. Van egy nagyon erős újvidéki intézményünk, ez a Magyar Tanszék. Nagyon erős intézmény. És itt, aki átmegy ezen a képzésen, abból bármikor lehet újságíró. Esetleg egy kicsit hozzá kell még tanulni, de a tanárok nagyon segítőkészek, képzett tanárok, akadémikusokról van szó, tehát egytől egyig, és soha senki nem mondta azt, hogy nem fog segíteni, tehát a mai újságíró, fiatal újságírók zöme tanszéket fejezett. Én nem ismerem a szabadkai tanítóképzőt, azért említettem most, a tanítóképzőn is valószínűleg, hogy ugyanilyen a helyzet, illetve hasonló, és én azt ajánlom a fiataloknak, hogy ha valaki gondolkodik az újságírói pályán, bármi, tehát nem hiszem, hogy riport legyen, vagy filmrendező, vagy nem tudom én tévébemondó, de forduljon bizalommal két intézményhez, tehát az Újvidékihez és a Szabadkaihoz, mert meg fogja kapni azt a képzést, elsősorban nyelvi képzést, másodszorban tudást, harmadsorban pedig azokat a gyakorlati szempontokat, amelyek fontosak ebben a szakmában.
4: László, gratulálok még egyszer ehhez az elismeréshez, és köszönöm szépen ezt a beszélgetést.
0: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

Zell. Dit kol ni kar is latong in. Jöj kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel, az élet nem lányregény.

0: Lesnek még szép napjaink.
1: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futóműbeállítást, optikát.

0: Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Reklámot hallottak.

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin
3: és a Black Sabbath, AC/DC,
2: Motorhead,
3: dereng valami?
4: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
0: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Reklámot hallottak.
3: 15 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. Rekordokat döntő hőhullám söpör végig Európán, Franciaországban haláleseteket is regisztráltak a nagy hőség miatt, heten vesztették életüket, többen sportolás közben lettek rosszul. Nyugat-Franciaországban narancssárga hőségriasztás van érvényben, ami a második legmagasabb fokozat. Közben az Egyesült Királyságban megdőlt a májusi melegrekord, Londonban közel 35 fokot mértek. Olaszországban már korlátozzák a szabadtéri munkát a déli órákban. A meteorológusok szerint az extrém időjárást az Észak-Afrikából érkező forró légtömeg okozza. A szakértők figyelmeztetnek, Európa kétszer gyorsabban melegszik a globális átlagnál, és a hőhullámok egyre gyakoribbak és pusztítóbbak lehetnek. Magyar Péter magyar miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés mai ülése, ahol az ellenzéki frakciók is reagálhattak a kormányfői beszédre. Magyar Péter azzal kezdte beszédét, hogy két héttel ezelőtt tettek esküt a Tisza kormány miniszterei, ezzel megkezdték azt a munkát, ami részben a romok eltakarítását, részben a működő és emberséges Magyarország építésének a kezdetét is jelenti. A magyar miniszterelnök hozzátette, egy teljes generáció nőtt fel úgy, hogy nem látott nyilvános és valóban demokratikus vitát biztosító parlamentet, mint mondta, úgy, hogy nem látott valóban felelős kormányt. Magyar Péter hangsúlyozta, az ország vezetése szolgálat, és a képviselők a magyar nemzet képviseletére esküdtek fel. Gulyás Gergely felszólalásában azt hangsúlyozta, hogy több kormányzati javaslatot is támogatni tudnak, ha azok az emberek érdekeit szolgálják, így például bizonyos gazdasági és családpolitikai intézkedéseket is. A Fidesz frakcióvezetője szerint több területen, például az egészségügyben és a közszolgáltatásokban valóban vannak problémák. A politikus arról is beszélt, hogy a politikai viták ellenére fontos lenne a közös pontok keresése. Bírálta az éles hangvételű politikai támadásokat, amelyek szerinte rontják a közéleti légkört. Toroszkai László felszólalásában azt hangsúlyozta, hogy örülnek a nyílt parlamenti vitáknak, és fontosnak tartják, hogy a politikai felek szemtől szemben ütköztessék álláspontjaikat. A Mi Hazánk elnöke elmondta, hogy bármilyen kormányjavaslatot támogatnak, ami jó lesz Magyarországnak, de közben tiszteletet követelt a Tisza kormánytól. Új falfestmény díszíti Szabadkát, az alkotás a Maxim Gorki úti aluljárónál található Palics irányába haladva a bal oldalon. A kép egy Cyril S betűt ábrázol, ezzel csatlakozva a Cyril betűkkel Szerbián át nevű projekthez. A kezdeményezés a Szerb Népért és Államért alapítványtól származik, a cél pedig a nemzeti identitás megőrzése a cyril írásmód népszerűsítésén keresztül. Szerbia szerte összesen 30 településen festik meg szimbolikusan a városok és falvak kezdőbetűit, de ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott most Szabadka. A felmérések azt mutatják, hogy az elmúlt néhány évtizedben a cyril írásmód mindennapi életben való használata egyre inkább visszaesett, különösen a fiatalabb generációk körében és a digitális kommunikációban. A cyril betűkkel Szerbián át projekt célja az, hogy a művészet, valamint a kulturális oktató jellegű üzenetek révén megfordítsa ezt a trendet. Megújult a Kéz a Kézben értelmi fogyatékosok és segítőik civil szervezete Zentán. Épületük kopott, piszkos, beázott belső falait rendbe tették jótékonykodó támogatók segítségével. A Zentai Rotary Klub biztosította a pénzt az anyaghoz, a festés pedig egy önkéntesnek, Bózsó Tibornak köszönhető. Utoljára 8-10 éve festették át az épület belső falait, most pedig végre újra egészséges, tiszta és barátságosabb környezetben tudnak foglalkozni védenceikkel. Az Zentai Rotary Klub rendszeresen támogatja az egyesületet, amely a jövőben is számíthat segítségre.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén már 31 fokot mérnek, a nap további részében is folytatódik a napos meleg idő, csütörtöktől várható majd enyhe lehűlés.
2: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
3: és a Régió Rádió hullámhosszán.

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Május végén főként Szent Orbán a szőlősgazdák és borászok védőszentjének napja környékén kiemelt figyelemmel követik az időjárást és szőlő fejlődését. Úgy tartják, Orbán napja sok mindent elárulhat az idei termésről és a bor minőségéről, és vendégünk a témában Amstatt Tamás, királyhalmi borász, aki idén elnyerte az évvajdasági magyar borász a címet is. Köszöntöm a műsorban, és ezúton is gratulálok az elismeréshez.
2: Köszöntöm a hallgatókat.
1: Tegnap volt ugye Szent Orbán napja. Mit jelent ez a borászok és a szőlősgazdák számára? Élnek-e még azok a hagyományok a térségben, ami ugye régen volt?
2: Ezek a hagyományok már gyakorlatban nem élnek. Nagyjából mi ugye borászok tudjuk, hogy a hagyományok szerint, hogyha jó idő van, akkor jó termés várható. Hát tegnap ideális idő volt, mondjuk így majdnem több melegebb is, mint kellene. Úgyhogy ha a hiedelmeket figyeljük, akkor egy jó termésre számíthatunk.
1: De ugye általában beszélünk arról, hogy milyen állapotban vannak most a szőlőültetvények, mert így az interjú előtt azért értekeztünk erről, és hát elég érdekes dolgokat mesélt.
2: Hát azt tudni kell, hogy idén is voltak tavaszi fagyok, amik kárt okoztak bizonyos szőlőültetvényekben, tehát Magyarországon hatalmas károkat okoztak. Nálunk ez mikrolokáció függő volt, úgyhogy fagykárok már voltak, most pedig már látszik, hogy egy csapadék hiányos állapot van, ami még a szőlőn nem mutatja ki hatását, de hogyha nem kapunk megfelelő csapadék utánpótlást így a nyárban, hogy ahogy haladunk bele, akkor a augusztusban már problémák lehetnek majd a szőlőültetvényekben, ahol nincs kialakítva öntözőrendszer.
1: És hogyha mindez alakul, mert ugye azt mondják az időjósok, hogy lehet, hogy fel kell készülni arra, hogy a májusok is már, illetve lesznek olyan májusok, amik ilyen magas hőmérsékletekkel érkeznek, és említette, hogy van, ahol nincs öntöző rendszer, akkor át tudják-e a borászok alakítani a termelést? Lehet-e alkalmazkodni ehhez a helyzethez?
2: Hát ugye most mi a saját ültetvényünkben észrevettük, tehát már szombaton, hogy a Chardonnay elkezdett virágozni, tehát már virágzásban van, most láttuk, hogy a Tramin is elkezdte, tehát tegnap ezt észleltük. Ennek magának a virágzásnak kedvez a száraz, szeles időjárás, de viszont ezek a magas hőmérsékletek már nem annyira. Tehát ez a 30-32 fok, ez messze van az ideális hőmérséklettől. Tehát ezzel ellen nem nagyon tudunk védekezni. Ami a növényeknek a növényeknél a stresszek csökkentésére vonatkozik, tehát itt ezt öntözéssel tudjuk megoldani. Tehát most már a kiültetvénytelepi szerintem környékünkön mindenképpen öntözőrendszerrel együtt kell ezt megtenni, ahhoz, hogy a növények kellően ellen tudjanak állni úgymond az időjárásnak. És hosszú távon gyakorlatilag szerintem elképzelhetetlen lesz a szőlő termesztés öntözés nélkül.
1: És akkor ezek szerint már most látszik, hogy milyen lehet az idei termés mennyisége és minősége?
2: Hát igazából eddig jónak tűnik, ahol nem volt fagykár, ott jónak tűnik minden. Majd meglátjuk most ugye a magánál a virágzásban, hogy hogy kötődnek a szemek, mert ez is egy nagyon kritikus pontja, úgymond annak, hogy milyen termésünk lesz, mert ha rosszul kötődnek a szemek, akkor hiányos fürtöt kapunk, és terméskiesésünk lesz.
1: És hogyan alakul most a borászott vajdaságban, mert azért látni kell, hogy megjelentek olyan külföldi borok, illetve üzletekben lehet már olyan nedűt kapni, ami igazából ki tudja, hogy honnan származik, és hogy honnan hozták be, mégis az emberek van, aki megvásárolja, mert olyan árban kapható, de hogy állunk most mi vajdaságiak a borászattal?
2: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy az üzletláncokban mindig is jelen volt a külföldi olcsó borok, szép címkével, kedvező árral. Na most azt tudni kell, hogy mi vajdasági borászok, tehát mi igazából házi borokat készítünk, tehát mi nem nagy mennyiségeket készítünk, és elsősorban ez az, ami minket kiemel ebből a tömegből. Tehát mi azokat a fogyasztókat szólítjuk meg, akik szeretik tudni, hogy honnan van a szőlő, hogy ki készítette ezt a bort, és ki áll ez a bor mögött. Tehát van egy réteg, aki kifejezetten keresi a kisborászatokat nálunk, és inkább házi bort vásárol, mert azok a borok nincsenek agyonkezelve, agyon stabilizálva, azért, hogy kibírjanak egy polcon akár 6 hónapot is egy üzletben. Így hiszem azt, hogy megtaláljuk mi borászok, ha minőségi terméket állítunk elő, azt a piaci réteget, meg tudjuk szólítani azokat az embereket, akik ezeket keresik, és mindig is egy külön értéket fogunk képviselni azokhoz a borokhoz képest, amit a polcokon találunk az üzletekben.
1: Van esetleg olyan borfajta, amelytől különösen sokat várnak akár ebben az évben?
2: Igazából nincs, így nem tudunk kiemelni borfajtát. Talán azt mondanám, hogy a fehér borok azok, a szárazfehér borok azok, amelyik most a közönség kedvencek. Ugye mindig van egy réteg, aki szereti az igazán száraz borokat, ami fröccsnek is jön, az olasz rizling, a rajni rizling, de ugyanakkor van egy másik réteg, aki az illatos borokat szereti. Úgyhogy megoszlik úgymond az ízlés is a piacon, úgyhogy mindenki abban a saját borával meg tudja találni a közönségét.
1: És arról még beszéljünk, így laikusként kérdezem, hogy ugye valaki bort akar venni, akkor miből tudja, hogy jó az a bor, milyen jellegzetes dolgok mentén lehet rájönni, hogy igen, ez igazán jó. Attól eltekintve és amellett, hogy tudjuk, hogy termelői borról van szó.
2: Hát én azt tudnám mondani, hogy az illata az elárulja, tehát elsőre, hogy milyen borral van dolgunk. Illetve mindenféle csak kóstolással lehet megállapítani, hogy egy bor jó vagy nem. Igazából, hogyha a termelő odafigyel erre, és úgymond bevizsgáltatja a borait, és odafigyel a kénszintre, akkor úgymond megkíméli a saját fogyasztóit a másnapi fejfájástól is.
1: És még beszéljünk arról, hogy mindenek tükrében, amiről beszélgettünk, át kell alakítani gyökeresen azt, hogy egy termelő gondol arra, hogy hogyan foglalkozzon szőlészettel, borászattal, vagy ez, amit eddig tettek, ez elégséges?
2: Igazából ez egy nagyon jó kérdés, és komoly kihívásokat állít a borászok elé ez az éghajlatváltozás. Mert arról van szó, hogy tehát amennyiben nem tudunk öntözni, akkor óvatatlanul a szőlők stressz szenvednek úgymond a nyári időszakban, és ezzel igazából megbomlik a szőlőn belül a tápanyag egyensúly is. Tehát kialakul egy nitrogén hiányos állapot maga a fürtökben, ami aztán az erjedésnél problémákat okoz, illetve megbomlik a glükóz-fruktóz arány, ami szintén az erjedésnél problémákat okoz, akár meg is állhat az erjedés. Akkor továbbá olyan melegek vannak már szüret közben is, hogy ha valaki minőségi bort akar készíteni, akkor muszáj hűteni a szőlőt ahhoz, tehát a feldolgozás előtt, ahhoz, hogy ne veszítsen illat, illetve íz anyagokat a préselés közben.
1: Amit a Tamásnak nagyon szépen köszönjük, hogy mindezt elmondta nekünk, és igazából azt kívánom, hogy sikerüljön alkalmazkodni ezekhez a kihívásokhoz.
2: Köszönöm szépen.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kis Radanovácon. A bérleti díj 180 euró, és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. Tehát 069 55 80 847. Eladó egy világos szürke metalik 2018-as évjáratú Volkswagen Polo gépjármű 1.0-ás motorral 80 ezer kilométert futott, bejegyezve jövő év júniusáig. Kifogástalan állapotban. Irányár 9350 euró. Érdeklődni a 060 133 11 99-es telefonszámon. Tehát 060 133 1199. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-től és 16:00-tól.
1: Hétvégén 9:30-től és 12:30-től, valamint délután 3:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az FM 107,1-en és az interneten.

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Különleges eseményre készül a törökbecsei katolikus közösség. Május 31-én a vasárnapi szentmisét követően a Szent Klára templom udvarában ünnepélyesen felszentelik a felújított, művészi értékű faragott keresztet. Hogy milyen munkálatok előzték meg a felújítást, milyen története van a keresztnek, és mit jelent ez az esemény a hívek számára, arról Korenci Lászlóval, a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság tagjával beszélgetünk. Köszöntöm a műsorban.
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatóit.
1: Milyen története van ennek a faragott keresztnek, hogyha jól tudom, akkor egy időben az eltűnéséről is be lehetett számolni?
2: Igen, sajnos egy jó szándékú akciót megtorpedóztak, hiszen ez a keresztet 1996-ban a millecentenáriumi emlékévben faragták ki Szarvas Sándor temerini fafaragó művész irányításával. Egy nagyon szép és nagyon nagyméretű kereszt állt az Aracsi Puszta templomnál. Néhány év múlva azonban különböző okokra hivatkozva egyszerűen kidobták, árokba dobták az egészet. Ám mindig akad olyan ember a megfelelő helyen és időben, aki tudja, hogy mit lehet megtenni egy-egy érték megmentésének érdekében. Ezt tette Erdmann Ferenc úr is, amikor hazavitte a keresztet, és közel 2 évtizedre tárolta. Nem volt ötten megfelelő ideális körülmények, de arra jó volt, hogy a keresztet megóvta a további pusztulástól. Keresték a keresztet, kutatták, de nem jutottak a nyomára. Joggal. Nem akarta nagy dobra verni, hiszen azok, akik a keresztet eltávolították, várható volt, hogy meg is semmisítik. Egy nagyon gyönyörű kereszt művészi faragással minden elismerést megérdemel az alkotója, és az életművei közé is besorolható.
1: Mikor és milyen állapotban kezdődött meg a felújítás, milyen restaurálási munkálatokat kellett elvégezni, amikor már visszakerült a közösséghez?
2: Amikor visszakerült a közösséghez, akkor lényegében tisztítás volt és újrafestés, amit elvégeztem. Eredetileg egy másik helyszínre szerettük volna felállítani, de arra nem kaptunk engedélyt, ezért úgy döntött az egyháztanács és a melláratja, hogy akkor felállítjuk a templom kertjében. Találtunk neki megfelelő helyet, megfelelően előkészítettük a biztonságos rögzítést, és helyreállítottuk.
1: És kik támogatták, vagy segítették a felújítást?
2: Csak is önkéntes munkával csináltuk. Semmilyen támogatást nem kaptunk, tehát azok az emberek, akik a tartószerkezetet megheggeztették, tehát saját pénzüket és munkájukat fektették bele. Ugyanúgy én is akkor, amikor vállaltam a keresztnek a tisztítását és újrafestését, tehát saját munkámkal, saját erőinkből ezt meg tudtuk csinálni. Annyit egészítettünk ki a keresztet, hogy egy más célra öntött korpuszt helyeztünk rá, amely meglepő módon, de annyira illett a kereszthez, mintha oda lett volna tervezve. A kereszt immár felújítva, újrafestve és megvédve teljes pompájában áll a Szent Klára templom udvarában. Ez a központi templom, és vasárnap a szentmise után ünnepélyes keretek között fel fogja szentelni melláratja. Ez alkalommal meghívunk minden érdeklődőt, hogy vegyen részt ez a nem mindennapi eseményen, hiszen tájainkon az utóbbi 100 évben nem volt ilyen jellegű egyházi dolog, hogy köztéren vagy máshol keresztet szentelnünk. Hiszen tudjuk azt, hogy az egyház tevékenysége csak a templom területére korlátozódott, csak a meglévő objektumok és egyebek védelmére. Ezek a keresztek, amelyek szerte voltak a városba, a határba és más helyen, sorsukra lettek hagyva, vagy pedig, mint más esetben is, egyszerűen lerombolták őket. Nagyon sok példát tudunk erre találni, sajnos. Ám ha van pusztítás, akkor van ismét lehetőség arra, hogy nekünk, akiknek megadatott, ezeket ismét helyreállítsuk. Mert hiszen értékeink közé nem csak a népdalok, a nyelvünk, a viseletünk tartozik, hanem ezek a vallási szimbólumok is, amelyeket nagyapáink vagy dédapáink emeltek szerte az országban.
1: És terveznek esetleg a jövőben további felújításokat vagy közösségi kezdeményezéseket a templom körül, mert ez, amit mesélt most az imént, ez egy igazán szép és nagy lelkű dolog.
2: Hát a templom körül most nagyszabású munkálatok vannak, hiszen amikor elszigetelték a templom falait, akkor ki kellett szárítani a falakat, és most folyik a templomnak a külső tatarozása, tehát ezt állami segítséggel, meg pályázatok útján tudták megvalósítani az egyházi közösségek. Nekünk civileknek pedig maradt ezek a kisebb jelentőségű akciók. Hát tervezünk. Tervek vannak. Török Becsén

0: átadták az egyháznak, hogy ha lehet, akkor azt a keresztet is állítsuk helyre. Ez az egyik, a másik pedig 1918 végén a romba döntött törökbecsei Turul szobort szeretnénk helyreállítani, hiszen annak is a talpazati részei előkerültek, hiányzik a madár, amelyet beledobtak a Tiszába, de ha úgy adódik a helyzet, talán sikerül megtalálni, és akkor azt is újraállítani. Ehhez nagy pénzeszközök szükségesek, amelyre jelenleg nem áll rendelkezésünkre, de megvan a kezdeményezés. Magyarországi támogatásokat is igényeltek, de mivel hogy a madár magába Tiszába van, tehát ott régészeti feltárásokat és régészeti kutatásokra igényelő jóváhagyásokat is kell szerezni, amelyek valóban nagyon nagy anyagi terhet rólanak bármelyik civil tervezetre. Itt nálunk törökbecsén, aki kezdeményezte ezt, tehát az első keresztfelállítását, az Aracs 95 nevű szervezet ma is működik, néhány tagja van, aktív a számla minden, de viszont olyan kevesen vagyunk, hogy önkéntes munkával, meg egyéb ilyen partizán akciókkal, majd így mondom, hogy ezt a feladatot még egyelőre nem tudjuk megoldani. Ilyen kisebb helyreállításokat igen, de ilyen nagy volumenűt, mint a turulmadár helyreállítása, ez sajnos már meghaladja az erőnket.
1: Reméljük, hogy hamarosan ennek is eljön az ideje. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt, és ezekről a valóban fontos dolgokról, eredményekről beszámolt, és csak azt tudom mondani, hogy további kitartást és jó munkát kívánok.
0: Köszönöm a lehetőséget és az érdeklődést a Szabadkai Rádiónak.
2: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután! A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató. A Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Parasztvágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 16 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Híradó.
6: A Vajdasági Magyar újrakezdés közleményben határolódott el a Vajdasági Magyar plénum vezetőitől, a plénum pedig Rózsa Zsombor távozását követeli a közéletből. A Xiaomit szeretné Szerbiába csábítani a szerb elnök. Újabb támogatásokról döntött a Pásztor István Alapítvány, és a hétvégén újra Folk Music Fest Palicson. Jó napot kívánok a mikrofonnál, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. A Vajdasági Magyar újrakezdés közleményben határolódott el a Vajdasági Magyar plénum vezetőjének, Surányi Zoltán elnöknek és dr. Csányi Erzsébet alelnöknek a politikai és közéleti tevékenységétől. A szervezet szerint a közös munka során több esetben is egyeztetés nélküli egyoldalú döntések születtek, amelyek akadályozzák az eredeti célok megvalósítását. Kifogásolták azt is, hogy a nevükben olyan kampányprogram jelent meg, amelyet nem hagyott jóvá a tagság. A Vajdasági Magyar újrakezdés szerint a nyilvános kommunikációban megjelent megosztó hang nem rombolja a közösségi bizalmat. Hozzátették, több plénumi tag is jelezte, hogy nem ért egyet a jelenlegi vezetéssel, és továbbra is az újrakezdéssel közösen kíván dolgozni a Vajdasági Magyar közösség megújulásán. A Vajdasági Magyar plénum élesen bírálta Rózsa Zsombort, a Vajdasági Magyar újrakezdés koordinációs bizottságának elnökét, és közleményben távozását követelte a közéletből. A szervezet szerint Rózsa korábbi VMS tagságát eltitkolta, hogy megtévesztette az újrakezdés alapítóit. A VMP közleménye szerint a mozgalom csak olyan személyekre épülhet, akik nem kötődnek a jelenlegi hatalmi rendszerhez. A plénum azt állítja, hogy Rózsa Zsombor az elmúlt hónapokban, illetve az elmúlt hónapban akadályozta és szabotálta a közös munkát, ami szerintük a Vučić rendszer módszereire emlékeztet. A szervezet hangsúlyozta, hogy az újrakezdés név használatáról már januárban döntöttek, és ezt tekintik saját politikai projektjük alapjának. A közlemény szerint senkinek nincs joga kizárni vagy letiltani alapító tagokat az újrakezdés fórumairól és kommunikációs csatornáiról. A VMP célként az autentikus ellenzéki összefogást, az etikai hitelességet és a VMS rendszerével szembeni hatékony fellépést nevezte meg. Magyar Péter magyar miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés mai ülése, ahol az ellenzéki frakciók is reagálhattak a kormányfői beszédre. Magyar Péter azzal kezdte beszédét, hogy két héttel ezelőtt tettek esküt a Tisza kormány miniszterei, ezzel megkezdték azt a munkát, ami részben a romok eltakarítását, részben a működő és emberséges Magyarország építésének a kezdetét jelenti. A magyar miniszterelnök hozzátette, egy teljes generáció nőtt fel úgy, hogy nem látott nyilvános és valóban demokratikus vitát biztosító parlamentet. Mint mondta, úgy, hogy nem látott valóban felelős kormányt. Magyar Péter hangsúlyozta, az ország vezetése szolgálat, és a képviselők a magyar nemzet képviseletére esküdtek fel.
7: Csökkenteni fogjuk a miniszterelnök, a miniszterek, az állami cégvezetők fizetését. Megszüntetjük az indokolatlan luxus kiadásokat, a felesleges villogós autózásokat, a politikai kifizetőhelyeket, és felülvizsgáljuk a több mint 1000 minden jogi alap nélkül kiadott diplomata útlevelet, köztük az önök hozzátartozóinak a diplomata útlevelét is. Továbbá javasoljuk az országgyűlésnek, hogy csökkentse a képviselői fizetéseket és a költségkereteket is.
6: Gulyás Gergely felszólalásában azt hangsúlyozta, hogy több kormányzati javaslatot is támogatni tudnak, ha azok az emberek érdekeit szolgálják, így például bizonyos gazdasági és családpolitikai intézkedéseket is. A Fidesz frakcióvezetője szerint több területen, például az egészségügyben és a közszolgáltatásokban valóban vannak problémák. A politikus arról is beszélt, hogy a politikai viták ellenére fontos lenne a közös pontok keresése. Bírálta az éles hangvételű politikai támadásokat, amelyek szerinte rontják a közéleti légkört. Toroszkai László felszólalásában azt hangsúlyozta, örülnek a nyílt parlamenti vitáknak, és fontosnak tartják, hogy a politikai felek szemtől szemben ütköztessék álláspontjaikat. A Mi Hazánk elnöke elmondta, bármilyen kormányjavaslatot támogatnak, ami jó lesz Magyarországnak, de közben tiszteletet követelt a Tisza kormánytól. Alekszandar Vucic szerb elnök pekingi látogatása során a kínai Xiaomi vállalatot is arra kérte, hogy európai terjeszkedése esetén fontolja meg a szerbiai befektetést. Vucic a cég gyárában tett látogatása után úgy fogalmazott, korábban a Volkswagennél is járt, de ehhez hasonló technológiai fejlettséget még nem látott. Elmondása szerint a teljesen automatizált üzemben mintegy 2000 dolgozó és robot napi 1500 autót gyárt két műszakban. A szerb elnök szerint a Xiaomi egyre komolyabb versenytársa, például a Teslának az elektromos autók piacán. Vucic hangsúlyozta, reméli, hogy a Kínában felkeresett vállalatok közül több is beruház majd Szerbiában, ami hozzájárulhat az ország gazdasági és technológiai fejlődéséhez. A szerb elnök emellett ellátogatott a Tsinghua Egyetemre, valamint a kínai kommunista párt múzeumába is. Kiemelte, hogy kínai útjának célja új befektetések szerzése, megszerzése és Szerbia jövőbeli lehetőségeinek erősítése. Újabb fontos döntéseket hozott a Pásztor István Alapítvány, olvasható a Facebookon közzétett közleményükben. A módosítások a fiatal tehetségek, valamint az egzisztenciálisan vagy egészségügyileg rászorulók támogatását érintik. A fiatal tehetségek esetében eltörölték a háztartási bevételre vonatkozó pályázati feltételeket, így ezentúl szélesebb kör pályázhat támogatásra. A rászorulók számára elérhető maximális támogatási összeget 20 000-ről 50 000 dinárra emelték. Emellett a támogatás újbóli igénylésére vonatkozó várakozási időt 36 hónapról 24 hónapra csökkentették. Az igazgatóbizottság összesen 19 támogatási kérelmet bírált el pozitívan. A most odaítélt támogatások összértéke 3.113.000 dinár. Az alapítvány közlése szerint augusztus óta összesen 27.721.000 dinár támogatást ítéltek oda. A támogatási kérelmeket továbbra is fogadják, azokról pedig havi rendszerességgel döntenek. Dr. Pásztor Bálint Facebook oldalán arról számolt be, hogy a Pásztor István Alapítvány igazgatóbizottsága újabb támogatásokról is döntött. Súlyos egészségügyi problémákkal küzdő rászoruló gyermekek számára összesen 1.290.000 dinár, vagyis mintegy 11 000 euró támogatást ítéltek oda. Emellett egészségügyi és egzisztenciális okokból rászorulók részére 550 000 dinárt, fiatal tehetségek támogatására 273 000 dinárt, míg Viszmajor károk elszenvedőinek 1 000 000 dinárt hagytak jóvá. Az alapítvány ezúttal összesen 3.113.000 dinár, azaz mintegy 26 500 euró támogatást nyújtott. A közlemény szerint 2025. augusztusa óta összesen közel 237 000 euró értékben segítették a rászorulókat. Az igazgatóbizottság arról is döntött, hogy az egészségügyi és egzisztenciális támogatások maximális összegét 20 000-ről 50 000 dinárra emelik. Az alapítvány hangsúlyozta, továbbra is egyszerű pályázati folyamattal szeretnék segíteni azokat, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. A hétvégén újra elhozza Palicsra a magyar népzenét és a velünk élő népek muzsikáját a Folk Music Fest. A Juhászok civil szervezet 12. alkalommal szervezi meg a fesztivált Palics turisztikai övezetének szívében a Vigadó teraszán. Orosz Ildikó riportja.
5: A kétnapos Folk Music Fest szombaton 18 órakor kezdődik fiatal népzenészek koncertjével, majd 19 órától a magyar banda ígér óriási hangulatot. A közönség ezt várja a legjobban. Juhász Gábor a fesztivál szervezője.
8: Az elmúlt másfél-két évben talán a legkeresettebb magyarországi folk produkció több magyarországi nagy fesztiválon is óriási hangulatot tudtak teremteni. Úgy nyúlnak a magyar népzenei örökséghez, olyan szövegeket tudnak ehhez hozzátenni, amelyek a fiatalok számára valóban vonzó és egy energikus előadásmóddal nagyon jó koncerteket csinálnak.
5: Szombat este a Szegedi Szélműves Formáció táncházzal is készül. Vasárnap már 15 órakor lesznek gyermekprogramok, 16 órakor hivatalosan is megnyitják a fesztivált, majd a Juhász zenekar, a Rávnica együttes és a Csantavéri Mendikus lép fel. Nikola Jeremazovics, a Rávnica tagja. Egy népzenei fesztivál készül, ez most már hagyomány, és mindenképpen meghívás minden szabadkainak és a környéken élőknek, hogy jöjjenek el Palicsra szombaton is vasárnap. Biztos vagyok benne, hogy ebből a nagy programból, amelyet a szervező előkészített, biztosan lesz valami, ami éppen önöknek lesz érdekes. Vasárnap 19 órakor a Kossuth-díjas budapesti Vujicsics együttes, majd a bajai Danubia tambura zenekar teremti meg a jó hangulatot. A programokra a belépés ingyenes. A szervezők kiemelik, a népzenei élményen túl gazdag kísérőprogrammal, borutcával és finom ételekkel, valamint népművészeti kirakodóvásárral is várják a Palicsra látogatókat.
6: Az elmúlt napokban Vajdaságban is igazi nyárias időjárás volt, a hőmérséklet több helyen meghaladta a 30 fokot. Az előrejelzések szerint szerdán tovább fokozódik a meleg, térségünkben akár 32-34 fokot is mérhetnek helyenként. A hét második felében enyhülhet a hőség, csütörtöktől kissé frissebb levegő érkezik, a nappali csúcshőmérséklet pedig 26 fok körül alakulhat. Emellett megnő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye. A jövő hét elején Vajdaság több részén is előfordulhat csapadék. A pontos idő 16 óra 10 perc. Halljuk, mi lesz még a mai híradóban. Másfél éve zajlik Szabadkán a csatornahálózat bővítése a Tiszta Szerbia projekt részeként, illetve elhunyt Dragojub Mityunovic, a Demokrata Párt egyik alapítója. Jönnek a részletek. Felvágott aszfalt, por és tereprali-szerű közlekedés, egyre több szabadkai utcát ez jellemez. A városban másfél éve zajlik a csatornahálózat bővítése a Tiszta Szerbia projekt részeként. A csövek lefektetése folyamatos, az utak újraaszfaltozása azonban a tervek szerint csak akkor kezdődik meg, ha már mind a 110 kilométernyi hálózat elkészült. A városvezetés most azon dolgozik, hogy részletekben adják át a kész területeket, vagyis hogy ne kelljen még évekig tűrni az egyre áldatlanabb állapotokat. Sós Georgina riportja.
9: A szerbiai háztartásoknak a legutóbbi 2023-as állapotra vonatkozó kimutatás szerint 63,3%-a van rácsatlakozva a szennyvízelvezető hálózatra. A legmagasabb arány Belgrádban is környékén mérhető, míg Dél- és Kelet-Szerbiában a legrosszabb a helyzet. Ott sokfelé a 21. században is az emésztőgödrök és a kerti vécék jelentik a fekália, valamint a tisztító és tisztálkodási szerek elvezetésének egyetlen módját. A 60%-kal való lefedettség azonban semmire sem garancia. Azoknak a lakosoknak az aránya, akiknek szennyvizét szakszerűen meg is tisztítják, mielőtt visszaengedik a természetbe, mindössze 16,36%. Mindezek tudatában igazán szerencsésnek mondhatják magukat azok a lakosok, akiknek az utcájában lehelyezték a szennyvízelvezető csöveket. A fejlődésnek azonban ára van. Az egyébként is keskeny aszfaltot ugyanis minden érintett utcában felvágták, helyenként csak egy járdaszerű sáv, némi zúzott kő és mérhetetlen mennyiségű por maradt. Szabadkán hivatalosan 2024 legvégén, gyakorlatilag 2025 májusában kezdődött el a Tiszta Szerbia nevű projekt, melynek részeként 110 kilométerrel bővítik a hálózatot. A csövek lehelyezése viszonylag lassan, de zajlik. A munkások utcáról utcára járnak, de ők csak a hálózat lefektetéséért felelnek, az utak újraburkolásáért nem. A projektet pedig eredetileg úgy találták ki, hogy előbb a csövek, aztán a rácsatlakozás és végül az aszfalt. Ez azonban évekbe is beletelhet, a türelem pedig fogy. Gazda Andor Szabadkáról.
10: Port lélegzünk be, port eszünk, nem lehet teregetni, nem lehet szellőztetni. Akkor a forgalom, hogy az katasztrófa, és az út, az meg pláne. És hogy mennek tönkre a biciklik, kocsik, minden. Úgyhogy ez nagyon rossz így.
9: A projekt részeként a város területén 50 kilométer hosszan épül ki új csatornahálózat, Palicson 10, Csantavéren és Bajmokon 25-25 kilométeren, valamint utóbbi két településen szennyvíztisztítók is készülnek. Most az első fázis kivitelezése zajlik, aminek hossza 60 kilométer. mondta el Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
11: Jelenleg az építésügyi minisztériummal igyekszünk tárgyalni, illetve rájuk, hogyha van rá mód nyomást gyakorolni, hogy fázisokban adják át a munkálatokat, hogy a bekötéseket is kiépítsék, addig még ilyen állapotban vannak az utak, és azután helyezzék vissza az aszfalt burkolatokat az utakra.
9: A Tiszta Szerbia projekt állami beruházás, ami jelentős mértékben kínai hitelből és kínai fővállalkozóval együttműködve valósul meg. A projektnek az utak állapotának visszaállítása is része, vagyis ez nem az önkormányzat, hanem az állam feladata és költsége. Nagy mértékű beruházásról van szó, hiszen a városban eddig összesen meglévő csatornahálózat hossza 256,7 kilométer. Az új 110 kilométerrel a lefedettség 65% felé kúszik. A projekt indulásakor a munkálatokat 3 évre tervezték, ami azt jelenti, hogy amennyiben egyetlen napot sem késnének, 2027 végére a Tiszta Szerbia már nem csak az álom, hanem a valóság lenne, legalábbis az érintett helyi közösségekben.
6: Új falfestmény is díszíti Szabadkát, az alkotás a Maxim Gorki úti aluljárónál található Palics irányába haladva a bal oldalon. A kép egy Cyril S betűt ábrázol, ezzel csatlakozva a Cyril betűket Szerbián át nevű projekthez. A kezdeményezés a Szerb Népért és Államért alapítványtól származik, a cél pedig a nemzeti identitás megőrzése a cyril írásmód népszerűsítésén keresztül. Szerbia szerte összesen 30 településen festik meg szimbolikusan a városok és falvak kezdőbetűit, ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott most Szabadka. Elhunyt Dragoljub Mityunovics, a Demokrata párt egyik alapítója. A politikus egyetemi professzor és filozófus 96 éves korában halt meg. Mityunovics a szerb közélet meghatározó alakja volt, aki politikai és tudományos munkásságával egy európai modern és demokratikus Szerbia eszméjét képviselte. Halálával az ország egyik jelentős értelmiségi és politikai szereplője távozott. Mityunovics a Demokrata párt első elnöke volt 1990 után, később pedig több politikai szervezet és kezdeményezés létrehozásában is részt vett. Neve összefonódott a 2000-es évek szerb demokratikus ellenzékével és a politikai pluralizmus kiépítésével. Pályafutása során több alkalommal volt parlamenti képviselő és magas állami tisztségeket is betöltött. Egészségügyi és szociális intézményt fejlesztenek Zentán. A 250 ezer eurós beruházás az energiahatékonyság jegyében zajlik. A kedvezményezett intézmények a Zentai Szociális Védelmi Központ és a Zentai 2-es számú egészségügyi központ. Halász Zoltán riportja.
12: A Zentai 2-es számú egészségügyi központ, ahogyan a zentaiak többsége ismeri, a Tornyosi úti egészségház teljes körű felújításon esik át. A beruházás keretében új, korszerű nyílászárókat építenek be, modern és energiatakarékos fűtésrendszert alakítanak ki, valamint a tetőszerkezet is új szigetelést kap. A munkálatok célja, hogy az intézmény hosszú távon gazdaságosabban működjön, miközben kényelmesebb és modernebb környezetet biztosít a betegek és az egészségügyi dolgozók számára. Burány Hajnalka, Zenta polgármester.
13: A közműdíjakon, a közműszámlákon fogunk elég sokat behozni, bekorcolni, úgyhogy örömmel vettük ezt a lehetőséget. Alapvetően azt gondolom, hogy itt nagyon fontos azt is elmondani, hogy ez évekkel ezelőtt, mandátumokkal ezelőtt indult meg ez a tervezés, és most ért be ennek a több éves munkának az eredménye, hiszen, ahogy mondtam is, körülbelül 2 hete kezdték el a munkálatokat.
12: A projekt megvalósításában nagy szerepet vállal a tartományi, energetikai, építésügyi és közlekedési titkárság, amely nem csak a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzéseket írta ki, hanem a továbbiakban a munkálatok folyamatának ellenőrzését is végzi. Fehér Szabolcs, tartományi építésügyi segédtitkár.
14: Ez az egész folyamat 2019-ben indult el, úgyhogy sok lépést kellett, az Európai Fejlesztési Bank is részes ennek, és a mi titkárságunk a tartományi energetikai építésügyi és közlekedési titkárság a hordozója. 2 fejlesztés, hogy a szociális központ és az egészségház. Itt a szociális központban 150 ezer eurónyi felújítás történik, az egészségháznál pedig kicsit több mint 100 ezer eurónyi, és mind a kettőnek a célja, meg az egész projektnek a célja az, hogy energiahatékonyá tegyék az épületeket, ami ugye az állami.
12: A Zentai Szociális Védelmi Központ épületén már javában zajlanak a felújítási munkálatok. A szakemberek új nyílászárókat szerelnek be, valamint korszerű LED-világítást alakítanak ki. A kordonok mögött már javában folyik a munka, ahol a munkagépek, állványok és építőanyagok jelzik, hogy a beruházás a központ energiahatékonyságának és a rászoruló komfortjának javítását szolgálja.
6: Megújult a Kéz a Kézben értelmi fogyatékosok és segítőik civil szervezete Zentán. Épületük kopott, piszkos, beázott falait rendbe tették jótékonykodó támogatók segítségével. A Zentai Rotary Klub biztosította a pénzt az anyaghoz, a festés pedig egy önkéntesnek köszönhető. Orosz Ildikót hallják.
5: Utoljára 8-10 éve festették át a Zentai Kéz a Kézben értelmi fogyatékosok és segítőik civil szervezete épületének belső falait. Most végre újra lehetőség teremtődött rá, jótevőknek köszönhetően. Csontos Bata Márta, az egyesület elnöke.
15: Nagyon sokat jelent ez a támogatás, mert már be volt ázva, fal lepergett, piszkos is volt, úgyhogy éppen ideje volt már átfestetni.
5: Nagyon hálásak a segítségért, mert így a hozzájuk járó 24 védencükkel egészséges, tiszta és barátságosabb környezetben tudnak foglalkozni. A Zentai Rotary Klub anyagilag, egy önkéntes pedig a munkájával segített. Antal Attila, a Zentai Rotary Klub elnöke.
16: Idén Bózsó Tiborral együtt megvalósítottuk ezt a belső festési folyamatokat, aminek a keretében anyagot vásároltunk, és ugye a fizikai munkát, a kézzelfogható munkát pedig Bózsó Tibor biztosította.
5: Maga az anyag, azaz a festék 24-25 ezer dinárba került, pénzzel viszont nem mérhető Bózsó Tibor munkája, aki a helyiségeket átfestette.
17: Édesapám szobafestőtől megtanultam a szakmát, és úgy gondoltam, hogy mint festő tudok segíteni. Megkerestem a rotarisokat, őt többet ismerek közülük, hogy ott van-e, akiket esetleg ők támogatnának, én pedig a munkámat hozzátenném, és akkor így jött ez az első munka. Remélem, hogy lesz még a jövőben több ilyen hasonló.
5: A Zentai Rotary Klub rendszeresen támogatja az egyesületet, amelynek védencei közül 13 éves a legfiatalabb, 51 éves pedig a legidősebb. A jövőben is számíthatnak majd a Rotaryra, amely évek óta szívén viseli a sorsukat.
6: A pontos idő 16 óra 21 perc, híradót hallottak.
4: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén 31 fok van jelenleg. A nap további részében is marad a meleg idő. A következő napokban is folytatódik a nyárias időjárás. A hét első felében a hőmérséklet csúcsértéke még 30 fok felett alakul, csütörtöktől azonban van enyhe lehűlés várható majd. Mára megköszönöm figyelmüket, holnap délelőtt 10 órától ugyancsak én várom majd önöket hírekkel és híradóval. Minden jót viszont hallásra!
5: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi
4: a legjobb retro zenék társaságában.
18: A 107,1 MHz-en.
4: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: Társadalmi célú felhívás.
19: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerb nyelvű felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
20: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
19: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zentán.
20: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
19: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac.mnt.org.rs-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
20: A program a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
21: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Könnyed témák, retroslágerek, 16 és 20 óra között.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A körhinta forog tovább.
3: Köszöntöm a hallgatókat, ismét forog a körhinta bizony, itt a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán egészen 20 óráig. Tartsanak velünk ebben a pár órában, ahol a legjobb slágerek bizony ritmust adnak a délutánnak és a nap hátra lévő részének. Május 26-án itt a körhintában is köszöntök minden Fülöp Evelin Gyöngyvér és Aladár nevű hallgatót, illetve a születésnaposoknak is boldog örömteli napot, jó egészséget kívánok. A műsorban minden, ami fontos és érinti önöket, arról szó lesz. Közérdekű információk, érdekességek, minden órában aktuális hírek, és természetesen jó programokat is figyelmükbe ajánlok. Ami még a mai műsort illeti, ma 18 óra után Orosz Ildikó szerkesztésében muzsikál a mozi, a True Detective, vagyis a Törvény nevében című sorozat negyedik évadának dalait hallhatják majd. És ne feledjék, ha van bármilyen megjegyzésük, hozzászólásuk, esetleg üzenetük a műsorhoz, vagy rendelkeznek út- és határhelyzeti információval, akkor írják meg SMS-ben vagy Viberen a 066 36 36 33-as számra. Az adásvezető technikus Szabó Tibor, a mikrofonnál pedig Csernai Panna. Kezdődjön a körhinta.
4: 107,1 MHz.
0: Retrós lágerek társaságában.
1: Körhinta.
0: Tartson velünk a folytatásban is.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
2: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
3: Miért?
2: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésődnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
1: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
2: Írassa gyermekét magyar osztályba.
4: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
1: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
5: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: A becsületes nevem Bendegúz. Ha volna rádióm, nem a Banyát hallgatnám, hanem mindig a Szabadkai Magyar Rádiót, a 107,1-en. De nincs rádióm, a fene egye meg!
1: Útközben is a Szabadkai Magyar Rádió. Nézzük, mi a helyzet a határokon és a közutakon. Bizony rendőri ellenőrzésre lehet számítani Újnagyfényen, Csantavér felé vezető úton, illetve Topolyán a katolikus templomnál, így hát vigyázzanak a sofőrök, tartsák be a közlekedési szabályokat, vezessenek óvatosan mindenképp. Ami pedig a határokat illeti, nos, a legfrissebb információim szerint, akik Szerbiából utaznak Magyarország felé, Horgos 2, Röszke 2, azaz a kis határon, a közúti határátkelő helyen 45 percet kell várni a sofőröknek, Horgos 1, Röszke 1, azaz az autópálya határátkelő helyen pedig fél óra a várakozási idő. Királyhalom, Ásotthalom pedig 15 perc, három jármű várakozik az információk szerint. Úgyhogy az a határon várakozóknak mindenképp türelmet kívánok, ugyanis akik Magyarországról, Szerbiából utaznak, átlagosan 10, maximum 15 percet kell várakozni. Mindenkinek türelmet kívánok, és jó rádióhallgatást!

0: Reklám következik. Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
0: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
5: Kertmozi a zsina.

0: Zsinagóga Parkban, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében május 30-án 20 óra 30 perctől. Régi idők hangulata, csillagos égbolt és a magyar filmtörténet második hangos filmje várja a közönséget. A Hippolyta lakály című filmet láthatják fekete-fehérben, magyar nyelven, szerb felirattal. Kabos Gyula felejthetetlen alakítása közel 100 év után is ugyanúgy megnevetteti a nézőket. Ne maradjanak le erről a különleges élményről. A belépés ingyenes.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
5: Reklámot hallottak.
6: 17 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
8: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Újabb támogatásokról döntött a Pásztor István Alapítvány igazgatóbizottsága. Súlyos egészségügyi problémákkal küzdő, rászoruló gyermekek számára összesen 1 millió 290 ezer dinár, vagyis mintegy 11 ezer euró támogatást ítéltek oda. Emellett egészségügyi és egzisztenciális okokból rászorulók részére 550 ezer dinárt, fiatal tehetségek támogatására 273 ezer dinárt, míg a vízmajorkárok elszenvedőinek 1 millió dinárt hagytak jóvá. Az alapítvány ezúttal összesen 3 millió 113 ezer dinár, azaz mintegy 26,5 ezer euró támogatást nyújtott. Az igazgatóbizottság arról is döntött, hogy az egészségügyi és egzisztenciális támogatások maximális összegét 20 ezerről 50 ezer dinárra emelik. Az alapítvány hangsúlyozta, továbbra is egyszerű pályázati folyamattal szeretnék segíteni azokat, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Egészségügyi és szociális intézményt fejlesztenek Zentán. A 250 ezer eurós beruházás az energiahatékonyság jegyében zajlik. A kezdeményezett intézmények a Zentai Szociális Védelmi Központ és a Zentai 2-es számú egészségügyi központ. Hétvégén újra elhozza Palicsra a magyar népzenét és a velünk élő népek muzsikáját a Folk Music Fest. A Juhászok civil szervezet 12. alkalommal szervezi meg a fesztivált Palics turisztikai övezetének szívében, a Vigadó teraszán. Sport. A magyar férfi jégkorong válogatott 8-1-es vereséget szenvedett Lettországtól a zürichi elitvilágbajnokság utolsó mérkőzésén, amelyen a becsületgólt Mihály Ákos szerezte. A súlyos záró meccs ellenére a csapat a britek legyőzésével elérte történelmi célját, a 7. helyen végezve bennmaradt az A csoportban, így jövőre is a világ élvonalában szerepelhet. Végül pedig az időjárás. Szabadkán és környékén jelenleg 31 fok van, ma éjszaka igazán kellemes idő várható, a legtöbb helyen 20 fokot mutatnak majd a hőmérők, de meg is haladhatja azt. Holnap tetőzik a hőség Vajdaságban, a legmelegebb órákban 34 fokot is mutathat a hőmérő higanyszála. Csütörtök viradóra azonban lehűlés várható, a csúcshőmérsékletek ezután már csak 25 fok körül alakulnak. A héten csapadékra nem kell számítani.
5: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
6: Friss hírekért kattintson a panonrtv.com-ra.
0: Társadalmi célú felhívás.
9: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
10: Társadalmi célú felhívást hallottak.
11: Reklám következik.
12: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
13: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv.
14: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
3: Reklámot hallottak.

0: legszebb dallamai.
1: Onap legszebb dallamai.
0: Most önnek szólnak.
2: 107,1
0: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Most a zene vezet.

0: Ajánló következik.
1: Pattanj! Traktorba!
2: 18. Traktorfesztivál Oromhegyesen, május 31-én vasárnap, az Oromhegyesi Atlantis Garden kerthelységében és parkolójában. Traktoros felvonulás, különféle versenyszámok és kulturális programok. 13 órakor fellép a Döndi Duó, 17 órakor pedig Csepregi Éva.
1: Haverok, buli, traktor!
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Végig kísér ezen a délutánon.
2: Így igaz, végig kísérjük Önöket ezen a délutánon, és hát jobbnál jobb slágerek szólnak. Itt a 107,1 MHz-en. A Körhinta következő perceiben most egy legendás zenekar kerül a figyelem középpontjába, mivel megérkezett az Earth, Wind and Fire együttesről készült új dokumentumfilm előzetese. A produkció a világhírű együttes történetét mutatja be a 70-es évek sikereitől egészen napjainkig, külön figyelmet szentelve az alapító Maurice White életének és zenei világának. A filmben különben archív felvételek és több ismert személyiség is megszólal, a premier pedig június elején lesz a Tribeca Filmfesztiválon. És ha már Earth, Wind and Fire, akkor következzen most tőlük egy igazán klasszikus sláger, a Fantasy.

0: ajánló következik.
1: Ünnepi előadás József Attila születésének 120. évfordulója alkalmából. Megzenésített versek, líra és zene egy különleges esten. A Kosztolányi Dezső Színház színpadán a zentai Proúrbe díjas Mécsvirág együttes lép fel. Június 1-én hétfőn 19 óra 30 perckor. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalás a jegykukac@kosztolanyi.org e-mail címen, vagy a 06 5 4 3 3 2 0 3-as telefonszámon. 06 5 4 3 3 2 0 3.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: Körhintália.
1: Pörögjenek velünk a 107,1 MHz-en.
2: Hétköznaponként 16 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Körhinta.
3: 17 óra 44 a pontos idő, elérkeztünk a műsor azon szakaszához, amikor a Pannoner TV műsorát ismertetem önökkel. Ha kíváncsiak arra, hogy milyen műsorok várhatóak még a nap hátralévő részében, akkor figyeljenek, mondom a részleteket. A televízióban éppen híradó megy, majd utána közügyek hírháttér műsor lesz látható, majd 19 óra után vidékünk, egy magazin műsor a vajdasági hétköznapokról, utána Kalamár is, és 19 óra 30 perctől pedig Szubjektív, melynek vendége Erős Kincses Krisztina, a Magyar Szó sportrovatának szerkesztője, aki írott sajtó kategóriában díjazott lett a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete által, és ennek apropóján készült vele beszélgetés. 20 órától híradó, majd pedig 20 óra 40-től forog a kamera. Én meséltem neki, Sós Georgina dokumentumfilmjét láthatják, amely személyes történeteken keresztül idézi fel a 90-es évek háborús traumáinak emlékezetét és azok generációkon átívelő hatásait. Aki még nem látta a filmet, az mindenképp 20 óra 40-kor nézze meg a Pannon televízióban. 21 óra 40 perctől pedig Kincses ládánk, ahol maradék település lesz bemutatva, utána pedig közügyek hírháttér műsor ismétlés és híradó ismétlés lesz látható a TV képernyőjén, ami pedig a rádiónkat illeti itt a Körhintában hamarosan rövid hírekkel

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Megújult a törökfalusi iskola épülete, így a diákok ismét saját tantermeikben kezdhetik meg a tanévet. A felújítás során megtörtént az épület falainak és padlózatának teljes szigetelése, új burkolatot kapott a padló, elvégezték a teljes festést, valamint megújult a mennyezet és az elektromos hálózat is. A mintegy 30 millió dinár értékű felújítás nagyobb részét a tartományi oktatási titkárság támogatta. Tavaly összesen 90 iskolát újítottak fel 500 millió dinár értékben, idén pedig hamarosan megjelennek a pályázati eredmények, amelyekre összesen 375 millió dinár van előrelátva, hangsúlyozta Ótot Róbert tartományoktatási titkár. Tűzvédelmi előadásokat szervez Magyar Kanizsa községben a Községi Tűzoltó Szövetség azok számára, akik részt vesznek a közelgő aratási munkálatokban. A képzések célja, hogy a résztvevők megfelelő felkészültséggel rendelkezzenek egy esetleges tűzeset vagy más vészhelyzet esetén. A tavalyi évben mintegy 500 termelő kapcsolódott be a többnapos továbbképzésbe. Az előadások végén a résztvevők tesztet töltöttek ki, sikeres teljesítés esetén pedig a tanúsítványt kapták meg, amely igazolja, hogy részt vehetnek az aratásban. A következő napokban Kispiacon és Horgoson tartják meg az előadásokat, még május 29-én pénteken este 7:30-tól pótnapot szerveznek Tótfaluban és Magyarkanizsán. A hétvégén újra elhozza Palicsra a magyar népzenét és a velük élő népek muzsikáját a Folk Music Fest. A Juhászok civil szervezet 12. alkalommal szervezi meg a fesztivált Palics turisztikai övezetének szívében, a Vigadó teraszán. Sport. A magyar férfi jégkorong válogatott 8-1-es vereséget szenvedett Lettországtól a zürichi elit világbajnokság utolsó mérkőzésén, amelyen a becsületgólt Mihály Ákos szerezte. A súlyos zárómeccs ellenére a csapat a britek legyőzésével elérte történelmi célját, a 7. helyen végezve bennmaradt az A csoportban, így jövőre is a világ élvonalában szerepelhet. Végül pedig az időjárás. Szabadkán és környékén jelenleg 30 fok van, ma éjszaka igazán kellemes idő várható, a legtöbb helyen 20 fokot mutatnak majd a hőmérők, de még az is meghaladhatja azt. Holnap tetőzik a hőség Vajdaságban, a legmelegebb órákban 34 fokot is mutathat a hőmérő higanyszála. Csütörtökre viradóra azonban lehűlés várható, a csúcs hőmérsékletek ezután már csak 25 fok körül alakulnak, a héten csapadékra nem kell számítani.
4: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonertv.com.
5: A főhős ellovagol a messzeségbe.
6: A repülő csészehaj leszáll.
5: Valaki fegyvert ránt.
6: Más pedig szerelmesen ölel.
5: Hatalmas érzelmek, őrült akciók, mély drámák.
6: Ez a film, és ami mögötte van, a zene.
5: Muzsikál a mozi.
6: A 107,1 MHz-en.
7: A True Detective, vagyis a Törvény nevében című sorozat 4. évadának dalaiból válogatunk. Ahogy általában, most is a főcímdallal kezdjük a műsort. Billie Eilish énekel. Ez a Muzsikál a mozi, Orosz Ildikóval.
8: Billie.

0: Sleep, where do we go?
1: Állítólag Billie Eilishnek ez a dala, ennek a számnak a mély, bajós tónusa inspirálta az alkotókat a True Detective negyedik évadának megírásakor. 2024-ben mutatták be. Jelentős változást hozott a sorozat életében, mivel az eredeti alkotó Nick Pizzolatto helyett Issa Lopez vette át a munkát.

A True Detective negyedik évadának története a fiktív alaszkai Ennis városában játszódik a sarkvidéki éjszaka idején, amikor 30 napig tart a sötétség. A fagyos környezet és a bezártság kísérteties, néhol horrorisztikus atmoszférát teremt.

A cselekmény egy kutatóállomás 8 tudósának rejtélyes eltűnésével indul, akiknek meztelen holtesteit később egybefagyva találják meg. Az ügy összefonódik egy évekkel korábbi megoldatlan gyilkossággal, amelynek áldozata egy helyi őslakos aktivista volt. Ez röviden a True Detective 4. évadának története. Everybody dies. Surprise, surprise. We tell each other lies. Sometimes we try.

0: ajánló következik.
1: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Sulyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodóvásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikus Tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicic együttes, valamint a Danubia Tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodóvásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
2: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: Muzsikál a mozi.
5: A 107,1 MHz-en.
6: A The Beatles Twist and Shout című dala visszatérő motívumként többször hallható a True Detective negyedik évadában. A szám kísérteties formában hallható újra és újra, szimbolikus jelentéssel bír a rejtélyben.

A nyomozást két kemény és sebzett női karakter vezeti a True Detective negyedik évadában. A városka kemény, cinikus rendőrfőnöke az Oscar-díjas Jodie Foster, és az állami rendőrség tisztje, akit kísértenek a múlt traumái és a város megoldatlan ügyei, őt a profi ökölbívóból lett színésznő Kelly Reis játsza.

0: are still hot.
1: A True Detective negyedik évada több szállal kötődik a sokat emlegetett elsőhöz. Megjelenik például egy Travis nevű karakter, akiről kiderül, hogy Rust Cole édesapja, és ugye Rust volt az egyik nyomozó az első évadban. A háttérben egy hatalmas cégbirodalom áll, amely a Tuttle családhoz, az első évad gonosztevőihez köthető. És a negyedik évadban is megjelenik az első évad spirál szimbóluma, amely központi szerepet kap a rejtélyben. Úgy tudni, a sorozat készítője ezeket az utalásokat azért használta, hogy jelezze, a történetek egy, közös, korrupcióval és sötét titkokkal teli világban léteznek.

0: Muzsikál a mozi.
1: A 107,1 MHz-en. Nem a megfelelő kérdéseket teszed fel. A negyedik évad nyomozója, Danvers, többször használja Rust Cole, az első évad detektívjének egyik kedvenc szófordulatát, mondatát a nyomozás során. Ez is arra utal, hogy az eredeti True Detective nyomdokaiba szerettek volna lépni az alkotók.

A True Detective negyedik évadának fináléjában fény derül a kutatóállomás lakóinak sorsára, amely egyszerre kínál racionális és spirituális magyarázatot. Nem lövöm le a végét, inkább nézzék meg. A muzsikálomozit hallották Orosz Ildikóval.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Újabb támogatásokról döntött a Pásztor István Alapítvány igazgatóbizottsága. Súlyos egészségügyi problémákkal küzdő, rászoruló gyermekek számára összesen 1 millió 290 ezer dinár, vagyis mintegy 11 ezer euró támogatást ítéltek oda. Emellett egészségügyi és egzisztenciális okokból rászorulók részére 550 ezer dinárt, fiatal tehetségek támogatására 273 ezer dinárt, míg a vízmajorkárok elszenvedőinek 1 millió dinárt hagytak jóvá. Az alapítvány ezúttal összesen 3 millió 113 ezer dinár, azaz mintegy 26,5 ezer euró támogatást nyújtott. Az igazgató bizottság arról is döntött, hogy az egészségügyi és egzisztenciális támogatások maximális összegét 20 ezerről 50 ezer dinárra emelik. Az alapítvány hangsúlyozta, továbbra is egyszerű pályázati folyamattal szeretnék segíteni azokat, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Tűzvédelmi előadásokat szervez Magyar Kanizsa községben a Községi Tűzoltó Szövetség azok számára, akik részt vesznek a közelgő aratási munkálatokban. A képzések célja, hogy a résztvevők megfelelő felkészültséggel rendelkezzenek egy esetleges tűzeset vagy más vészhelyzet esetén. A tavalyi évben mintegy 500 termelő kapcsolódott be a többnapos továbbképzésbe. Az előadások végén a résztvevők tesztet töltöttek ki, sikeres teljesítés esetén pedig tanúsítványt kaptak, amely igazolja, hogy részt vehetnek az aratásban. A következő napokban Kispiacon és Horgoson tartják meg az előadásokat, míg május 29-én, pénteken este 7:30-tól pótnapot szerveznek Tótfaluban és Magyarkanizsán. Megújult a törökfalusi iskola épülete, így a diákok ismét saját tantermeikben kezdhetik meg a tanévet. A felújítás során megtörtént az épület falainak és padlózatának teljes szigetelése, új burkolatot kapott a padló, elvégezték a teljes festést, valamint megújult a mennyezet és az elektromos hálózat is. A mintegy 30 millió dinár értékű felújítás a nagyobb részét a tartományi oktatási titkárság támogatta. Tavaly összesen 90 iskolát újítottak fel 500 millió dinár értékben, idén pedig hamarosan megjelennek a pályázati eredmények, amelyekre összesen 375 millió dinár van előrelátva, hangsúlyozta Ótot Róbert, tartományi oktatási titkár. Végül pedig az időjárás. Ma éjszaka igazán kellemes idő várható, a legtöbb helyen 20 fokot mutatnak majd a hőmérők, holnap tetőzik a hőmérséklet, Vajdaság egész területén a legmelegebb órákban 34 fokot is lehet majd mérni. Csütörtökre viradóra azonban lehűlés várható, a csúcshőmérséklet ezután már csak 25 fok körül alakul, a héten csapadékra nem kell számítani.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügető futamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operettszínház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
6: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
7: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: valódi hangszerek, legendás zenekarok, igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié.

körhinta utolsó órájába léptünk, érkezem még fontos információkkal, természetesen a jó zenék kíséretében, így maradjanak a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Egy kicsit tekintsünk a jövőbe. Holnap több településen is szerveznek véradási akciót. A Vajdasági Vérátömlesztési Intézet és a Vöröskereszt Magyar Kanizsai Szervezetének értesítése szerint 8 és 13 óra között Óbecsén a színházban, 9 óra és 13 óra között Zomborban a Vöröskereszt épületében, 13 óra és 17 óra között pedig Pancsován, szintén a Vöröskereszt épületében lesz véradási akció, de 9 óra 30 és 10 óra 30 között Ormon az Arany János Általános Iskola műszaki termében is lesz véradási akció, valamint 7 óra 45 és 8 óra 45 között pedig Tótfaluban a Kultúrotthonban. Aki teheti, vegyen részt rajta, hiszen egy csepp vérrel életeket menthetünk.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerbnyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
2: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
1: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zentán.
2: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
1: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac@mnt.org.rs-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
2: A program a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
2: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
3: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
4: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
5: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
4: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
3: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
6: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
7: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: nélkül.
1: Körhinta.
2: Örögjenek velünk hétköznaponként a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Körhinta.
1: Újabb közérdekű információval érkezem önökhöz, ugyanis holnap Bajnáthelyi közösségben a vízvezetéken hálózatán végzett munkálatok miatt 8 és 12 óra között szünetelni fog a vízszolgáltatás a Solohov utcában, a Bozsidár Ágyia utcában, valamint a Grgacevapovics és a Zsikica Jovanovics Spanac utcák közötti részen. Szükség esetén a vízellátás szüneteltetésével érintett rész a környező utcákra is kiterjeszthető, valamint a hálózaton végzett munkálatok után átmenetileg zavaros lehet a vezetékes víz. És ez még nem minden, ugyanis a Dusanovo helyi közösségben is szünetelni fog holnap a vízszolgáltatás, szintén a vízvezeték hálózaton végzett munkálatok miatt 8 és 12 óra között. Bővebb információk olvashatóak a Pannon RTV honlapján.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, holnap is napindító, itt a 107,1 MHz-en foglalkozunk benne azzal, hogy ballagnak a középiskolás diákok. A téma kapcsán pedig vendégünk lesz Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, de lesz még Mozaik is Vágó Krisztával.
2: Pontosan, és velem lesz Mozaik holnap 10-től egészen 14 óráig, szó lesz a robotikáról, ezen kívül nyugatbácskai programokat is ajánlok, illetve természetesen a vajdasági vágtáról is szó lesz majd, tartsanak velem is.
3: Ajánlót hallottak. Fiú!

Holnap délelőtt a napindító csapatával ébredhetnek, Orosz Ildikó szerkeszti, Bálint Csaba pedig vezeti a műsort. 6 órától várják Önöket. A Mozaikba Vágó Kriszta érkezik izgalmas témákkal. Én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, rádiónk fő és felelős szerkesztője, Dédics Szuzanna, műszaki munkatárs, Szabó Tibor, a mikrofonnál pedig Csernai Pannát hallották. Kívánok mindenkinek kellemes, szép estét!

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin
3: és a Black Sabbath, AC/DC,
2: Motorhead,
3: dereng valami?
4: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottam.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Újabb támogatásokról döntött a Pásztor István Alapítvány igazgatóbizottsága. Súlyos egészségügyi problémákkal küzdő, rászoruló gyermekek számára összesen 1 millió 290 ezer dinár, vagyis mintegy 11 ezer euró támogatást ítéltek oda. Emellett egészségügyi és egzisztenciális okokból rászorulók részére 550 ezer dinárt, fiatal tehetségek támogatására 273 ezer dinárt, míg a vízmajorkárok elszenvedőinek 1 millió dinárt hagytak jóvá. Az alapítvány ezúttal összesen 3 millió 113 ezer dinár, azaz mintegy 26,5 ezer euró támogatást nyújtott. Az igazgató bizottság arról is döntött, hogy az egészségügyi és egzisztenciális támogatások maximális összegét 20 ezerről 50 ezer dinárra emelik. Az alapítvány hangsúlyozta, továbbra is egyszerű pályázati folyamattal szeretnék segíteni azokat, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Tűzvédelmi előadásokat szervez Magyar Kanizsa községben a Községi Tűzoltó Szövetség azok számára, akik részt vesznek a közelgő aratási munkálatokban. A képzések célja, hogy a résztvevők megfelelő felkészültséggel rendelkezzenek egy esetleges tűzeset vagy más vészhelyzet esetén. A tavalyi évben mintegy 500 termelő kapcsolódott be a többnapos továbbképzésbe. Az előadások végén a résztvevők tesztet töltöttek ki, sikeres teljesítés esetén pedig tanúsítványt kaptak, amely igazolja, hogy részt vehetnek az aratásban. A következő napokban Kispiacon és Horgoson tartják meg az előadásokat, míg május 29-én, pénteken este 7:30-tól pótnapot szerveznek Tótfaluban és Magyarkanizsán. Megújult a törökfalusi iskola épülete, így a diákok ismét saját tantermeikben kezdhetik meg a tanévet. A felújítás során megtörtént az épület falainak és padlózatának teljes szigetelése, új burkolatot kapott a padló, elvégezték a teljes festést, valamint megújult a mennyezet és az elektromos hálózat is. A mintegy 30 millió dinár értékű felújítás a nagyobb részét a tartományi oktatási titkárság támogatta. Tavaly összesen 90 iskolát újítottak fel 500 millió dinár értékben, idén pedig hamarosan megjelennek a pályázati eredmények, amelyekre összesen 375 millió dinár van előrelátva, hangsúlyozta Ótot Róbert, tartományi oktatási titkár. Végül pedig az időjárás. Ma éjszaka igazán kellemes idő várható, a legtöbb helyen 20 fokot mutatnak majd a hőmérők, holnap tetőzik a hőmérséklet, Vajdaság egész területén a legmelegebb órákban 34 fokot is lehet majd mérni. Csütörtökre viradóra azonban lehűlés várható, a csúcshőmérséklet ezután már csak 25 fok körül alakul, a héten csapadékra nem kell számítani.
4: Jól van emberek, óra indul!
5: A klasszikus rock esti iskolája. Rock klasszik.
4: Ha jegyet adnék rá, ötöst adnék.
6: Minden kedden 20 és 21 óra között Rock klasszik.
4: Figyeljetek, mert nem akarlak megbuktatni benneteket.
7: Hat Grammy-díj, felejthetetlen gitárszólók. Jön a Don Henley és Glenn Frey vezette 1971-ben szárnyalni kezdő Eagles.

Bruce Springsteen, becenevén The Boss. 1949-ben született New Jersey-ben. Karrierjében az 1975-ös Born to Run című album hozta meg számára a világhírt, míg a csúcspont az 1984-es Born in the USA az évtized egyik legnagyobb példányszámban eladott lemeze volt.

0: Minden kedden Rock Classic.
1: Szóljon nálunk a Kártágó, az 1979-ben alakult magyar rock együttes, amelynek egyedülálló módon az évek során soha nem változott a felállása.

0: 107,1.
1: Ez már a magyar heavy metal úttörő zenekara, a Pokolgép, melyet 1982-ben alapított Kukovec Gábor gitáros és Paksi Endre. Arculatuk akkor vált véglegessé, amikor Kalapács József énekes is csatlakozott és lett a banda frontembere 1990-ig.

0: Köszöntöm itt nálunk.
1: A 107,1-en.
2: Hogy hívnak?
3: Rock Classic.
4: Kezd el játszani, én majd beszámolok. 1, 2, 3, 4.
5: A Gemini a 70-es évek magyar rock együttese volt. Markó András és Várszegi Gábor vezetésével. 1964-ben alakult, de a zenekar hangzása sokat változott az évek során.

A Skorpió 1973-ban alakult magyar együttes, amelyet Frerejsz Károly alapított az LGT és a Hungária zenészeivel. A dédapánk is tudja, hogy az beszéli már az egész város, hogy a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak a Skorpió klasszikusok.

0: utazzon a rockzene országútján a Szabadkai Magyar Rádióval. A 107,1 MHz-en.
1: Jimi Hendrix a valaha élt egyik legnagyobb hatású és leginnovatívabb rockgitáros volt. Balkezesként egy jobbkezes Fender Stratocaster gitárt fordított meg is húrozott át, ami egyedi hangzást kölcsönzött a játékának. 27 évesen hunyt el 1970-ben.

A Steppenwolf egy korszakalkotó kanadai-amerikai rockegyüttes. Nekik tulajdonítják a heavy metal kifejezés elterjesztését. A Born to be Wild bekerült az 1969-es kultikus, szelíd motorosok filmzenéjébe, és a rock történelem egyik legnagyobb himnusza lett.

0: Rock Classic. Minden idők legnagyobb rock slágereivel.
1: Ez már a Rainbow, a Richie Blackmore és Ronnie James Dio által 1975-ben alapított hard rock, heavy metal legenda.

0: Led Zeppelin és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
1: A klasszikus rock esti iskolája.
0: Jó ég, mit tanítanak nektek?
2: Rock klasszik.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban már szól is az AC/DC. A banda 1973-ban alakult az ausztráliai Sydney-ben. A skót származású testvérpár Angus és Malcolm Young által alapított zenekar védjegye a dübörgő gitárriffek és Angus ikonikus iskolás fiú egyenruhája. Ez az AC/DC.

0: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Most pedig csapjunk a húrok közé.
3: Szóljon az Iron Maiden, a brit heavy metal úttörője, amely 1975-ben alakult. Bruce Dickinson hangja, Steve Harris basszusa és kabalájuk Eddie a zombi figura a műfaj legmeghatározóbb ikonjává tette őket.

1969-ben alakult a Judas Priest, a brit heavy metal úttörője. Rob Halford ikonikus hangjával 1973-ban alakult ki az a hangzás, ami világhírűvé tette őket. 1978-ban született meg az ikonikus szegecses bőrruha stílusú megjelenés.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 80-as és 90-es évek
2: legnagyobb rockslágereivel.
3: 1977-ben alakult Angliában a süket leopárd, azaz eredeti nevén a Def Leopard, amit később Def Leopardra változtatott a rockbanda.

0: Most pedig csapjunk a húrok közé.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Guido Falvi Attila, becenevén Guido, 1952. augusztus 20-án született Budapesten. Klasszikus zenei képzettséget szerzett, kezdetben tangóharmonikán, majd orgonán és zongorán játszott. Karrierje során számtalan formációban megfordult, a Beatrice-ben, a Lordban és alapító tagja a Kártágónak. Szóljon az 1990-es egyetlen önálló szólólemezéről egy dal –

0: Rock Classic.
1: A szomszéd is ezt hallgatja.
2: A Fonográf Együttes 1973 szilveszterén alakult az Illés Együttes és a Tolcsvai Trió tagjaiból. Ők voltak a 70-es évek magyar country rock szupercsapata az 1984-es feloszlásokig.

0: tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Esti koktél.
2: Mi szeretjük a retro zenéket.
3: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
2: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1!
3: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
2: Ez

0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió. Ha álmatlanság gyötri,
1: esti koktél,
0: éjszakai babjoknak,
1: üdítő zenei turmix,
0: esti koktél
1: a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: stresszes nap után lazítson, lazítson, lazítson, lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: 107,1. Itt csak retrosláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: A 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
0: 90-es évek. A milliárdokból és a 90-es évekből a következő dalok maradtak. A 107,1 MHz-en.

kis éjjű zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen. We are the
2: champions. A 80-as évek hercege, Prince. Prince, Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: A 70-es,
1: a 70-es,
2: 70-es
3: és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket?
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket

101.1. Szabadkai Magyar Rádió.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvencei.
1: Az egykori legnagyobb ex-jú sláger.
0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvencei.
1: Az egykori legnagyobb ex-jú slágereket.
2: SMR.

0: a 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.